0: történelmében égett. Két további autó a hő hatás miatt részben károsodott. Hétfőn gomoly felhős napos idő várható, a déli órától fordulhat elő zápor, zivatar. Estétől nagyobb területen megnövekszik a felhőzet, és ezzel a csapadék kialakulási esélye. A déli és szél egyre nagyobb területen északnyugatira fordul, időszakosan megerősödik, de zivatarok környezetében is lehetnek erős, viharos lökések. A legmagasabb nappali hőmérséklet 29 és 36 fok között valószínű.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Műsor ismétlés következik.
2: És most indul a Slágerkult. A legnagyobb slágerek.

0: Slágerkult.
1: Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan, ez pedig már a Slágerkult című magazin műsorunk, ahol ma is inspiráló beszélgetéssel valódi értékkel érkeztünk Budapest és a vétel között pezsgő kulturális életének a legjavával. És mai nagyon kedves vendégem valószínűleg már fejből el tudnám mondani a folytatást, mert már 25-ször végighallgatta Olt Tamás, a Karinthy Színház direktora. Tudod, mi jönne most, ugye, Tamás, hogy milyen elképesztő hatással tudsz lenni direktorként is, meg rendezőként, illetve színészként a kulturális életünk, ezt őszintén így gondolom.
2: Nagyon köszönöm, nagyon.
1: Mindig örülök neked. Mindig örülök neked. Évad kezdés van, és hát már egy hagyomány az életünkben, hogy visszatérsz minden évad elején, és elmondod, hogy mit várhatnak majd a közönség tőled, és örülök is, hogy jöttél, mert én is kíváncsi vagyok, hogy mi lesz, de őszintén érdekel emberként, és ezen én tényleg gondolkodtam, hogy készültem a veled való beszélgetésre, hogy a felelősségét próbáltam átérezni. Nem biztos, hogy sikerült, mert sose voltam egy színház direktora, de azért, hogy ez nem egy leányállom, abban biztos vagyok. Emberekért felelni.
2: Hát a felelősség, de ez közben meg is emeli. Igen. Hát természetesen nem csak vagy a kultúra képviselői mind felelősek az egész társadalmunkért. Uh-huh. Egy színész is, egy tervező is, egy zeneszerző is, mindenki felelős. Az egész társadalmat próbáljuk ugyanis ugye a kultúrával ellátni, a kultúrával nevelni, fejleszteni, kizökkenteni, gazdagítani. Uh-huh. Inkább. Tehát, hogy igazság szerint ehhez a felelősséghez képest az egy más természetű. Természetesen, amikor van, nem is tudom, mondjuk 60 ember, akiknek bért kell adni, fizetést kell adni, akiknek el kell tartaniuk a családjukat, albérletet kell fizessenek, stb. És ugye ez abban a helyzetben különösen, hogy is mondjam, egy izgalmas kihívás, hogyha az embernek nincs fenntartója, mert ugye ezt tudod, aha, vagy gondolom, te tudod, de általában nem tudják, mert honnan is tudnák, ezzel nem szoktunk mi sem hivalkodni, sem tüntetni, járni, sem sírdogálni az utcasarkokon táblákkal a nyakunkban, de nekünk nincs fenntartónk. Tehát a Karinthy Színház, mint az ország első magánszínháza, ugye Karinthy Marci alapított, akinek nem sokára ugye elsőjén lesz a születés.
1: Tényleg ez volt az első magánszínház?
2: Igen.
1: Azt én nem is tudtam.
2: Ami még működik, az direkten. Igen. És ugye Buda egyetlen kőszínházáról is beszélünk minden mellett. És de hát hogyne, az első magánszínházak egyike volt, amik még mindig működik. Ugye hát 45. évadunkat kezdjük már el, és az azért szép idő, tehát az 81, tehát egyidős vagyok én a Karinthy Színháznak a fennállásával. És ugye ez mindig is egy magánszínház volt, és ugye amivel Marci mindig az évad kezdés akkor azért tudott pezsgőt bontani, mert el tudta kezdeni az évadot, és az évad közepe fele pedig már azt próbálta összerakosgatni, hogy a következő évadot el tudja egyáltalán kezdeni, hogy miből. Ezt is megörököltük, tehát nem csak a szép részét örököltük meg, hanem ezt a részét is. Ugyanígy vagyunk. Tehát inkább ez a felelősség kérdés, és épp ezért az a bizalom hatalmas, amivel ez a társulat, és ugye a társulatban nem csak a művészek tartoznak, hanem mindenki, ez a társulat ezt a bizalmat nekem adja, hogy ő nyugodtan jár be dolgozni, és végezni a munkáját, és építeni a nemzetünk kultúráját. Úgyhogy rám bízza azt, hogy jövőre is ki fogunk nyitni. Hiszen tulajdonképpen, hogyha azt nézed, egy nem tudom, Aldi pénztáros, az viszonylag nyugodtan megy be, hiszen az Aldi valószínűleg jövőre is ki fog nyitni.
1: Ott van
2: fenntartó. Igen, valami ilyesmi van ebben. De hát a Karinthy Színház szerintem nem, tehát hogyha nem így lennénk, hogyha nem egy ilyen családias hely lennénk mi, hogyha nem lenne egy ilyen összetartós, egy ilyen kölcsönös bizalom, akkor nem is működne.
1: Tőled kérdezgetik évad közben a színészek, hogy ugye lesz következő évad is? Vagy ez teljesen természetes?
2: Nem nagyon, ez természetes. Bíznak benne. Én el szoktam azért mondani, amikor már egészen bizonyossá válik, akkor mindig elmondom, és akkor mindenki mosolyog, de nem látom, hogy senki. Tehát senki nem látszik, hogy valami óriási kövek gördülnének le róluk, hanem ezt úgy sejtik, tudják, hogy valahogy ezt meg fogom én oldani, és eddig még sikerült le is kapom.
1: Hány évvel vagy az igazgatói székben?
2: 5. kezdem.
1: Aha.
2: Az ötödiket.
1: Volt kezdtem. Ennek az öt évnek olyan időszak, amit nagyon szerettél, vagy mindig az aktuális?
2: Az a, folyamatos, ez folyamatos, mindig újabb és újabb dolgok vannak. Nyilván, amikor már bejáratódik valami, aminek kezdetben nagyon örülsz és nagyon szereted, akkor szereted azt, hogy van, és utána megpróbálsz benne felfedezni újdonságokat, és folyamatosan keressük az újdonságokat, és folyamatosan keressük egymásban is az újat. Az is, hogy folyamatosan bővül ez a kis hely, ez ugye tudod, hogy először nem volt társulat, aztán alapítottam egy társulatot, aztán akkor az a társulat volt 8 ember, most aztán lett belőle 10, most már nem is tudom, 14-en vagyunk, az is bővül. Azok az alkotók is, akik jönnek hozzánk, nem csak a visszatérők, hanem mindig ezt is bővítjük újabbakkal, újabb ablakokkal. Tehát hogy ez a folyamatos bővülés, ez nagyon jó érzés.
1: No, esküszöm, hogy mindjárt beszélünk a konkrétumokról, és hogy kikkel bővült, miket mutattok be ebben az évadban, de még egy kérdést engedj meg a direktori szerepeddel kapcsolatban. Amikor 5 évvel korábban, vagy 6 évvel, mindegy, tehát visszamegyünk a picit az időben, ez az egész direktori, kifejezetten a Karinthy Színház direktori székére gondoltál, akkor ilyennek képzelted, ahogy megélted, vagy nagyon más volt a frontvonalban megélni?
2: Ez egy nagyon érdekes kérdés. Fogalmam sincs, milyennek képzeltem.
1: De nem gondol bele olyankor az ember? Vagy oltam más,
2: hogy majd milyen lesz?
1: Hogy milyen lesz?
2: Ugye művészeti igazgató voltam a Kaposvári Csiki Gergely Színházban.
1: Tudom, de az mégiscsak más, nem?
2: Hát egészen más a helyzet. Itt főleg az, hogy egy vidéki színház, ugye, ami az alma matered, ahol kicsit otthonosan is mozogsz, meg már nevét és virágát is tudod, és egy vadonatúj számodra teljesen ismeretlen, egy teljesen más befogadói közegbe, hiszen ugye az a fővárosban színházat csinálni egészen más, mint vidéken színházat csinálni. Hiszen nincs előre úgymond eladva a teljes évadod vidéken, meg igen. Ugye, tehát hogyha augusztus végére nem fogyott el már előre minden bérleted, akkor ott nagy lesz a baj évközben. Itt pedig ugye ezt nem tudod megcsinálni, hanem folyamatosan fenn kell maradnod, és a köztudatban benne kell legyél, és hírt kell adj magadról, és ugye van ez a gondolat, hogy hiába hozod le te a csillagokat, hogyha arról nem tud senki, akkor...
1: És teljesen jogos.
2: Igen, ugye egészen más jellegű ez, és ugye amíg egy színházat vezetni, és itt nem, most hadd tegyem félre a művészeti értelmét, mert nyilván ott meg kell álmodj egy művészeti gondolatvilágot, egy arc élt, egy küldetést magadnak, és a társulatodnak, és afelé kell létrehozod ehhez a stratégiádat, és azt elkezded szépen lépésről lépésre megvalósítani, szépen mész előre, és lassan alakul. De van a másik része, ami ugye a menedzsment része, meg a marketing része, és ugye erről tudjuk azt, hogy ez egy olyan fura lufi. Uh-huh. Tehát van ez a mondás, hogy a marketing költségek fele az teljesen fölösleges, csak senki nem tudja, hogy melyik fele.
1: Igen,
2: tehát,
1: igen,
2: hogy ez a, azt gondolod, hogy most kitaláltad te, most a spanyol viaszt felfedezted, és kitaláltad, hogyha ezt így meg így fogod csinálni, akkor az tódítani fogja, ez az előadásod tele lesz, reklámozni se kell, csak elég, hogyha... És pont nem az történik.
1: Igen,
2: van egy másik, ami ilyen utolsó pillanatos, pénz se volt rá semmi, szeretet és a nem is tudom, az ideg, attól való ideg, vagy félelem, vagy retegés, hogy beleférünk-e az időbe, az összerántott valami csodálatosat és szépet, és az túl van a 60-on. Tehát, és ezt nem tudod egyszer, nem tudod előre megjósolni, tehát ilyen recept nincs. Azt nyilván, hogy jó előadást csinálj, annak van valamiféle receptje természetesen, mert jó csapatot kell összeszedni, jó színészeket, jó rendezők, és egy jó anyagot kell találjál. És a szeretet és az alkotói légkör a Karinthyban uralkodik, tehát ott a körülmények adottak, csak ezt a másik hármat kell neked megtalálni. És akkor ez már működik. Tehát azért mondom, hogy nem is a művészeti része az, ami fura, hanem ez a folyamatosan valahogy a felszínen lenni, jelen lenni, az, hogy tudjanak, nem is rólad, de a színházról, a művészekről, akik ott dolgoznak.
1: Roppant bonyolult összetett feladat ez, én ezt pontosan értem.
2: De izgi.
1: Azt is megértem. Mennyire kísérletezés ez? Tehát azt például meg tudod-e most mondani 5 év után, 5 karintis év után, hogy miből lesz tuti siker? A Karint is mértékben.
2: Jött meg. Igazság szerint meg, tehát de a Karintiba is, hogy is mondjam, több mérték van, tudod? Aha. Tehát amikor csinálsz egy Hamlet Crazy and Cool-t, ami megy nem tudom 4-5 évig, ami díjakat hoz el, amitől hirtelen a Karinti Színház, a jó értelembe vett budai polgári színházból egyszer csak valahogy a szakmai fejlődésnek egy igen nagy lépcsőjét ugorja meg. Attól még a Hamlet Crazy and Cool-ra nem tódul a törzs közönséged. Aha. Érted? Arra nem tudtad, de az mégis egy hatalmas siker, hogy létre tudtál hozni egy ilyen előadást, vagy Florian Zeller fiúját létre tudtad, hogy meg tudtad csinálni. Iszonyatos szakmai előrelépés, egy hihetetlen minőségi ugrás, de nagyon nehéz folyamatosan megtölteni vele a házat. Amíg fogsz egy, most mondok, futó előadásainkat, egy Lököttek, egy Furcsapár, egy Tortúra, és tudod, hogy azt műsorra tűzöd, és azonnal eladva a ház. Azonnal, hogyha négyet tűzök, egy négy ház lesz eladva, az a tett. Az is siker, hát hiszen imádja a közönség, hiszen anyagi siker, hiszen ugye a mi bevételünk, az a költségvetésünknek több, mint a felét teszi ki. Tehát a fizetéseket abból adjuk, hogy el tudjuk adni az előadásokat. De mégis, hogyha csupán, hogy is mondjam, csak a szórakoztatásra mennénk rá, akkor tényleg az egy, nem sokban különböznénk egy fodrászna, vagy egy kakasfiadal szervezőnek, és ugye mi nem az vagyunk, mi azért mégiscsak a kultúrát képviseljük. És nem azt mondom, hogy ez egy alantas kultúra, vagy más, mert az arra is szükség, azt is lehet olyan minőségbe, és kell is, és a Karintiba igyekszünk is, magas minőségbe, és hatalmas színvonalon még a bulvárt is úgy megcsinálni, hogy ez ne bulvár legyen. De mi a siker akkor? Ez is siker, és az is siker. Az is siker, hogy még nyitva van a színház. Az egy menedzsment siker. Az is siker, hogy átnevezzik a villamos megálló Csóka utcáról Karintira. Az is siker, hogy a Új Buda önkormányzatával egy éve dédelgetjük már ezt a projektet, de hogy a Marcinak lesz egy emléktáblája, egy dombor műve a Karinti Színház falán. Ez már finishben van a projekt, hogyha konkrétumot tudok, biztos, hogy szólni fogunk. Okay. De ez is nagy siker. Az is, hogy bővülünk, mint társulat, az is hatalmas siker.
1: Na, akkor eljutottunk most már tényleg a konkrétumokig. Köszönöm a válaszokat, mert kicsit kinyitod ilyenkor az ajtót, hogy belássunk a kulisszák mögé. Az meg fontos, hogy az emberi részeket is értsük a háttérből. Na, az, hogy bővül a társulat, az, én is azt gondolom, hogy ez egy óriási dolog, ahogy elindultatok nulla temel, ugye nem volt társulat.
2: Így van.
1: Hány új ember van idén?
2: Idén ugye két új örökös tagot választott a Karinti Színház az évadzárón. Az egyik Balázs Andrea, ki más is lehetne a
1: Fusziuk,
2: Karinti örökös tagja. Balázs Andi, aki már több mint egy negyed százada. Hát ott nőtt föl ő, és ugye nélkül se lehet képzelni a Karinti Színházat. A másik örökös tagunk Bodrogi Gyuszi bácsi lett, akivel éppen amikor idefele jöttem hozzád, akkor beszéltünk telefonon.
1: Jól van?
2: Káprázatosan van, amennyire hallom, azt tervezzük éppen, hogy szeptember 5-én a Pozsonyi Pikniken ő mikor érkezik meg, és jön oda dedikálni a Karinti sátorhoz, esetleg a színpadra is fölmegy, szól a közönséghez, és éppen erről egyeztettünk. Ő lett az új örökös tagunk, ugye ezzel bővült Egri Kati és Szacsvai László, tehát most már két nemzetművésze színésze van a Karinti Színház örökös tagjai közt, akik ugye nagyon régóta játszanak és köthetőek hozzánk. Ugye Gyuszi bácsi még mindig 93. évében játsza a nagymestert, igen, a Karintiban, igen, most már 4. éve, igen, talán. Sándor Soma, egy fiatal tehetség érkezett hozzánk még, akit rögtön meg is fog ismerni a közönség majd. Vele együtt dolgoztunk a Jutalomjáték című produkcióba, amit majd novemberben mutattunk be a Karintibe, de ezt Kőszegen hoztuk létre, igen, most a Kőszegi Várszínházban. Schneider Zolival a főszerepben, régi visszatérünk, Martor Robert, de benne van Balázs Andi, Kovács Vecei, Fanni Dobramara, és Sándor Soma játssza a második főszerepet a Sneci mellett, Schneider Zoltán mellett. Ő is a tagunk lett, valamint Szabó Sipos Barnabás is most már a Karinti Színház tagjait. Hogy mondjuk ezt? Karinti Színház tagjait
1: erősíti? Vagy a társulati
2: társulatát erősíti. Na hát összeraktuk majd nehezen, okay. És kávét meg kéne. Szóval Szabó Sipos Barna is ugye itt már láthatta a közönség a Tortúrában is, és a Furcsa párban, és idén is természetesen újabb szerepekben is, mert például a Sirályban ő lesz Dorn, egyszerűen az ő egész alkata, és ugye ez a Sirály, amit már nem is tudom, második, harmadik éve szeretnénk bemutatni, már beszéltünk róla többször, de most már csak bemutatjuk a kutyafáját. Ugye forrás hiányaink voltak, ami miatt folyton le kellett venni a remélt műsortervről, de idén most nem tesszük, meg mindenképpen bemutatjuk. Egyébként ebben az előadásban, ugye a Sirályban érkezik hozzánk még Szulák Andi, érkezik hozzánk Mikó István, érkezik hozzánk Rajkai Zoltán, úgyhogy nagyon, nagyon várom ezt a munkát is.
1: Nálatok Vándor Évike mióta van?
2: Vándor Évi szerintem ő alapító tag volt nálunk, igen.
1: Komolyan?
2: Ő alapító tagja volt az első társulatnak. Nem volt az, de az volt. Vándor Évi alapító tagja volt. Az első nyolcban azért benne volt. Igen, hát ő is, hát mióta játszik nálunk? Az biztos, hogy...
1: Azt tudom, hogy játszani régóta.
2: Hú, 13. éve van műsoron, ugye 150. előadáson túl van a Szentpéter esernyője, benne van például az Évi is. De hát ő is nagyon régóta játszik már nálunk. Ő is tag, ő is ugye szeptember 4-én mutatjuk be Vándor Évivel és Kökényesi Ágival a két néni, ha megint volt című. Így rá kapaszkodni a gondolatmenetre is.
1: Na de abba segíts még, Tamás, megértenünk, hogy egy évadnyitó előadás, annak van-e nagyobb felelőssége, mint egy évad közbeni premiérnek? Tehát az, hogy mivel nyit egy színház, az számottevő, vagy nem feltétlenül?
2: Nézd, a karácsony környékén, ha a Karamazov testvéreket mutatod be, akkor valószínű félházzal fog elbukdácsolni, vagy nem nagyon megy. De hogyha mondjuk egy jutalomjátékot mutatsz be december elején, akkor az valószínű, hogy szépen fog teljesíteni az ünnepek alatt. Aha. Tehát ilyen szempontból természetesen. Abból a szempontból, ugye a két néni, ha megindul Zente Ferenc Színház a közös produkciónk, Keszég László rendezi, és már ezt elkezdtük az előző évadban, és az évad végén terveztük még másfél éve a bemutatót, de az is kicsit, hogy az évad végén bemutatót tartani, az megint annyira nem szerencsés, hiszen nem tudod bejátszani a darabot.
1: Igen, jön a szünet.
2: És jön ráadásul egy szünet, plusz ugye az évad végi bemutatók, májusi bemutatók, meg júniusi bemutatók, az ha nem szabadtér, akkor az megint csak kevesebb érdeklődésre tart számot, hiszen ugye már mindenki már indul a Balaton felé, a hegyekbe, meg minden felé, már nagyon nem égnek premierlázba az ember. Ősszel is ugye van egy munkakezdés, vége a szezonnak, iskola kezdés, stb. Pontosan tudod, hogy ez milyen egy ilyen ősz eleje. Úgyhogy nem mindegy ott is, hogy mit mutatsz be, és természetesen, amikor egy ilyen kicsit olyan október végén, novembertől indul el igazán a színházi élet, amikor már megnyugszik az emberettől, az egész ősztől, ettől az egész újrakezdéstől. És ezért érdemes úgy összeraknod az évadtervedet, hogy azok a szórakoztatóbb jellegű előadásaid inkább ott.
1: Jó, tehát itt van stratégia is, ezer szempontot.
2: Hát nem olyan, hogy feldobunk egy érmét,
1: Érek, az biztos. Figyelembe kell lenni. Ez
0: a Slágerkult.

0: Ez a Slágerkult.
1: Sláger FM, a legnagyobb slágerekkel változatosan, ez továbbra is a Slágerkult, amit hallgatnak. Örülök, hogy itt vannak. Olt Tamásnak még inkább örülök, a Karinthy Színház direktorának, aki egyébként maga is színművész, erről már sokszor beszélgetünk, most is fogunk majd. Viszont évadot beszélünk át, évadot ismertett Tamás. A nyitó, a premiért, az évadkezdő premiérről tartottunk éppen Kökényesi Ág és Vándor Éva.
2: Így van,
1: lesznek a két,
2: két főhős, a két néni. Ha megindult címére, de szeptember 4-én. Hogyne, most győzelővel. Így van, a próbák. De már próbálnak egy ideje, mert már májusban kezdtük el ezt a próba folyamatot.
1: Na és hogy álltok?
2: Hát remélem, hogy nagyon jó. Nem szoktam én flusztrálni a kollégákat, hogy én bejárogatok itt a
1: nyilván. De például ma nem voltál bent?
2: Ma nem voltam próbát nézni. De megyek.
1: Nem akarom hosszan elnyújtani tényleg a témát, mert beszéljünk át az összes darabotokat, de például te látod azt, amikor bemész X idő elteltével, hogy hol tart egy színész felkészülésben, meg abban, hogy készen van-e?
2: Hogyne.
1: És azt, hogy mondod neki, ha nem te vagy a rendező?
2: Hát, hogyha azt látom, hogy baj van, amire nagyon-nagyon ritkán van példa, akkor először mindig a rendezővel beszélek. Megkérdezem, hogy baj van. Így van, mert átnyúlni a feje fölött nem jó. Hiszen, hogyha van valamilyen tisztelet felé tekintély, akármi, nem tudom, vagy csak egy jó bizalom és munkakapcsolat, és egyszer csak tőle függetlenül kezded el, az nem is elegáns, nem is kollegális, tehát ez semmiképpen nem jó. Okay. Meg láttunk már ilyet, meg színészként már jártunk ilyen cipőbe, mondott valamit a rendeződ, meg mondott valamit az igazgatód,
1: és akkor tök más volt.
2: Teljesen más volt, emlékszem, jó régen, és megkérdeztem, hogy a rendezőt, hogy most mit csináljak? Ő meg azt mondta, hogy hát nézd, bemutatjuk a darabot, én elmegyek, te meg itt maradsz, és ő az igazgató, hát akkor csináld.
1: Okay.
2: De természetesen ez se igaz.
1: Nekem volt benne ennyi.
2: Ennyi volt benne, igen. De ez semmiképpen nem egy szerencsés dolog. Szóval mindig először a rendezővel beszélek. Olyan is van, hogy magával a színésszel beszélek, hogy te figyelj, jól vagy, minden, jól érzed magad, nem, nincs baj. Nem volt már, olyan már volt, hogy egy olyan előadást próbáltunk, ami nagyon lelkileg nagyon megterhelő előadás volt. És megkérdeztem az egyik művészünket, hogy ő, neki ez rendben van-e, hiszen tudtam, hogy akkor éppen neki nem volt annyira rendben az élete, és ő mondta, hogy hát igazság szerint ő nagyon köszön ezt a lehetőséget, hogy én egyetem beszélgetek, hogy erről beszélhet, és hogy ő ezt átgondol, és aztán vissza is hívott, hogyha én ezt megengedem, akkor ebből ki is szállna most.
1: És meg is engedted?
2: Természetesen. Hát nem kell belehalni a színházba. Aha. Tehát, hogy az az idő elmúlt, amikor még azt, vagy hát nem tudom. Sokan ugye még ezt éljük most, hogy valahogy több iskola és több generáció surlódik most össze, és az egyiknek teljesen rendben van az, hogy igenis bele kell halni a színházba, igenis és élve kell ki, be kell menni a dzsungelbe, és élve kell kijönni. Ez ott az osztályfőnökömnek az egyik elmondata. És nagyon férfias, és nagyon erős elmondat, de hát, hogyha nem akarsz, haver, ne menj be a dzsungelbe, hát akkor ülj föl egy jaktra, és így áll egy perc. Tehát, hogy nem eszik azt olyan forrón, és nagyon szép dolog a színház, és nagyon jó dolog a színház, az egészségnél nem fontosabb a színház, szerintem. Okay. Tehát, hogy azelőtt tudod, volt ilyen, hogy már pedig előadás nem maradhat el, én ezt se vallom. Sajnos elmaradhat, tehát indokolt esetben is elmaradhat. Aha. És a nézővel se akarsz kitolni, hogy akkor oda viszel neki valakit nagyon betegen, aki nem tudja átadni a néző, onnantól kezdve azt fogja sajnálni, elveszti az atölié jellegét is, azt, hogy a néző szeret, hogy ó, most tudok valamit, hogy a színésszel. De onnantól már nem az az előadás, amit látja. Hogyha hozol egy embert, aki beugrik és átveszi ezt a szerepet, mert nem maradhat el.

0: 24-ére esik péntek, de az már a főpróba hét, úgyhogy így lesz, és másnap rögtön a pozsonyi pikniken találkozhatnak is. Aha. Vándor Évivel is, és az egész társulattal, és az egész Karinti
1: Színház. No, azért nem beszélünk most nagyon sokat erről a darabról, mert Vándor Évi itt lesz, és ő sokat fog róla mesélni. Mi lesz utána?
0: Utána az Alámerülése, vagy Anyám hangja című kortárs kamara operánkat mutatjuk be, ami szintén, tessék, ez is egy siker szerintem, kérdezted a korábbi etapban, hogy mi a siker, de az, hogy egy kortárs kamara opera bemutatót létre tud hozni, és van rá affinitás, és van rá kedv, és van rá közeg, a Karinti Színház.
1: Az egy óriási dolog.
0: Az is szerintem egy hatalmas
1: siker. És ezt ráadásul a Dobra Mara írta?
0: A Dobra Mara a szövegét, így van, és az édesanyjával adják el, nem csak ők, ugye többen is vannak, de hát ők a főszereplők, és Váradi Erzhabolcs, aki segít nekik ebben. Ez is egy nagyon izgalmas anyag, maga az anyag is nekem nagyon tetszett. Arról szól, arról az elengedésről szól, arról a csomagról szól, amit a szüleinktől kaptunk, arról, amit cipelünk, amiben nem csak a jó dolgok, hanem a rosszak is vannak. Uh-huh. Mit kezdünk vele? Tudjuk-e azt mondani, hogy köszönöm, de ezt nem kérem, ezt én visszaadom anyu vagy apu, köszönöm, de ez az én életem.
1: Fontos kérdések.
0: Nagyon fontos kérdések, és ráadásul olyan kérdések, amelyek itt a kis kamaszkorban már nagyon erősen alakulnak. És ott már egy nagyon fontos fejlődési szakasz van, tehát ez kimondottan családi és ifjúsági problémákkal foglalkozik az alap előadás, plusz közben ez egy beavató színház is, hogy egy kicsit mi az, hogy opera. Uh-huh. Erről is szólunk, tehát a történetet megállítjuk, és ugye ez egy kortárs opera, tehát nem egy könnyed, azért nem egy Donizettiről van szó, hanem azért ez egy Zarándi Ákos írt egy kortárs operát.
1: Ákos, innen üdvözöljük, volt már itt sokszor nálunk. Most azt látom, hogy te vagy a rendező Váradi Erzhabolcs, csak közösen?
0: Igen, amikor ezt meghirdettük, akkor úgy voltunk vele, hogy lássuk meg, hogy mennyire kellek én hozzá, mennyire kell hozzá Szabi, mennyire kell hozzá ehhez több szemüveg. De még simán lehet, hogy egy pár hétre bekapcsolódom az előadás folyamba. Pont azért, mert nagyon összetett az anyag. Aha. És mert nagyon érdekel engem. Egyelőre Váradi Erzhabival dolgoznak rajta az előkészítésen, az olvasi próbától viszont ott vagyok.
1: Jól látom, hogy jön majd Pokornélia.
0: Így
1: van, érkezik hozzátok?
0: Így van. A Liaison című előadását azt mostantól a Karinti Színház fogadja be, úgyhogy a Karinti Színházban láthatja ezt a közönség. Ez ugye a Liának egy zenés önálló este, a Kémindi Tamás harmonika művésszel játszik. Tamás már játszott nálunk az Imigyen szól a Louis de Funès című előadásunkban, amit Valer Novarina rendezett, ez is egy hatalmas siker volt a Karinti Színháznak, hogy sajnos azóta elhunyt, de a legnagyobb kortárs francia képzőművész és színházi ember a Karinti Színházban rendezte egyik utolsó alkotását, amiben Tamás szintén közreműködött.
1: Ki jön, vagy mi jön utána?
0: Utána a kisebb korosztályra gondolván az Elvarázsolt király kisasszony érkezik hozzánk. Az Elvarázsolt király kisasszony tegnap előtt küldte át nekem, szintén Váradi Szabi, ezt ő írta. Évek óta dédelgeti ezt, és amikor szóba került, hogy szeretnénk újra egy mesét bemutatni, és a legkisebbekre is gondolni, akkor kérdeztem a Szabit, hogy volna olyan, hogy ne azt mondjuk, hogy akkor most legyen egy Árgyérus, vagy legyen egy Fücfa királylány, hanem csináljunk egy sajátot, hiszen tudod, hogy igyekszünk mindig annyira érvényesek és frissek lenni. Minden évadban volt minimum egy, de volt olyan is, hogy több, úgymond olyan ő is bemutató, ami mostan, ami friss.
1: Igen.
0: Ilyen lesz most az Anyám hangja, ilyen lesz most ez az Elvarázsolt király kisasszony, kimondottan a beilleszkedést elősegíteni, beilleszkedéssel
1: foglalkozni.
0: Így van, és csak a kisebbeknek, a még kisebb korosztálynak szánjuk az anyagot, de közben ez egy mese lesz, egy mese formájában szintén családoknak is ajánljuk.
1: Aztán? Meddig publikus az évad?
0: Teljesen.
1: Tehát olyan nincs, hogy majd valamikor, mint a 2027-be átérve jön valami, ami még nincs meghirdetve?
0: Ilyen bármikor előfordulhat.
1: Igen?
0: Kiindulva az eddig.

0: Ég megvan.
1: Játszottunk így már, ugye így készült a Jókai 200 koncertszínházunk. Hogy egyszer csak, amit beszerettünk volna mutatni, arra nem volt idő, arra nem volt pénz, arra nem volt alkalom. És akkor készült a Jókai 200, ami az ötlet megfoganásától a bemutatóig szerintem nem telt el 2 hónap. Aha. Tehát ilyen előfordulhatik. De ugye ugyanezt történt, hogy már évadot hirdettünk szinte, amikor rátaláltunk a gondolatra Óhorváth Sárival, erre a Nőzavar című gondolatra, amelyik lesz ugye majd a következő bemutatónk. A Nőzavar, amit maga Óhorváth Sári ír, méghozzá a Karinthy Színháznak, méghozzá Balázs Andinak, Oswald Marikának, és most már úgy néz ki, hogy a harmadik szereplőnk is megvan, aki Trokán Anna lesz.
0: De jó.
1: Tehát ők hárman fogják játszani. Szirtes Edina Mókus írja a zenéjét, ja, tehát pláne, ez egy zenés, könnyed, kimondottan kortárs, kimondottan mai friss érvényes budapesti.
0: Sárinak abszolút ismerem a munkásságát, a Dua Lipás mindent, tehát egy tök jó dolgokat csinál. Biztos vagyok benne, hogy jó lesz.
1: Igen, ezt most a lányokra írja, akik ugye Oswald Marika is visszatérő vendég a Karinthyba, hiszen ő is játszott már régen Andiról, hát Andi. Nem kell bemutatni. Úgyhogy, és Annával bővülünk, ez is egy nagyon izgalmas, érdekes, biztos, hogy vicces is lesz, de közben zenés is lesz, és közben valami igen fontos dologról fog szólni. Ebbe is biztos vagyok. Ennek a szövegkönyve most készül, és ez lesz december 5-én, tehát a Mikulás ezt az előadást hozza majd a Karinthyba, de előtte bemutatjuk nálunk, és láthatja a közönség, amiről már ma beszéltünk egyszer, a jutalomjátékot. Igen. Ugye a Schneider Zoltánnal és Sándor Somával a főszerepben, amit a Kőszegi Várszínház hozott létre még a nyáron, és Kőszegen nagyon szép sikerrel ment.
0: De működött ott.
1: Nagyon-nagyon szépen működött, sírva nevető és állva tapsolós előadás született, szerettem én is a munkát, a Karinthyban próbáltunk főleg, és ez az előadás is november végén bekerül a Karinthy repertoárjába, és amiről már szintén meséltem, ma az zárja majd, az már a 2027-ben, február végén a Sirály című, február elején és január végén nem mertem bemutatni a Sirályt, mert az a hangulat, ami olyankor tudod, a nép lélekben uralkodik, már alig várod, hogy elolvadjon a hó. Már elég volt a szürkeségből, már elég volt a sötétségből, már a tavaszt várod, hogy ennek a kellős közepén nem lehet bemutatni a Sirályt szerintem. Vagy ha bemutatod, egészen más célt érsz el, úgyhogy megvárjuk, amíg nyílnak a hóvirágok és az ibolyák.
0: Szép évad lesz.
1: Nagyon várom.
0: Változatos évadnak tűnik nekem.
1: Igen, és tényleg igyekszünk azért minden igényt és minden korosztályt megszólítani vele. És igen, igen fontos kérdésekről és egy problémákról szólni. És igen érvényesek és fiatalosak és frissek és kortársak is lenni. Mindezt ezzel a polgári, jó értelembe vett polgári színházi hagyománnyal, amit örökünk Karinthy Marcitól.
0: 2 percünk maradt, Tamás, úgyhogy engedd meg, hogy egy picit hazabeszéljek hozzád. Lilium olyan lett, amilyennek szeretted volna?
1: Úgy gondolom, hogy igen.
0: Megy tovább, ugye?
1: Megy tovább. Igen, októberben lesz legközelebb Lilium, ugye a szeptemberünk az így is sűrücske, és 2 bemutatónk is van szeptemberben, úgyhogy októberben.
0: Csak a hallgatóknak mondom, akik még nem tudnák, azért kérdezem, mert ott a főhős, az pont Tamás.
1: Igen. Formája. Igen, áttört ez a gát, amiben én 4 évig sikerrel álltam ellen ennek a dömpingnek, hogy én is játszok a Karinthy Színházban. Ez áttört hiúságomból is adódóak.
0: Te jó a Karinthyban játszani, igen. És nem csak igazgatni?
1: Igen. Majd kiderül, amikor már nem igazgatok, csak esetleg játszom, hogy melyik volt, de igen, nagyon-nagyon jó. Hát főleg azért, mert te ugye ismered a közönséget, hiszen ugye a színházvezetőként azért én viszonylag gyakran megyek, és beszélek velük, és köszönök nekik, és fogadom őket, és tehát van egy állandó...
0: Ez feladat. Vagy bele tartozhat.
1: Hát nem tudom, hogy feladat-e, de én így szeretem csinálni. Aha, okay. Szeretem ezt. Nagyon jól eső érzés volt, a minap beültünk, nem is tudom, voltak velem olyan ismerősök, akik először jártak a Karinthy Színházban, és én kísértem őket, és beültünk a nézőtérre, és utána a szünetben mondták, hogy ők még ilyet nem láttak, hogy a színház vezetője ismeri a közönséget, még a közönség is őt. Hogy miből gondoljátok, azt mondják, hogy hát mielőtt elkezdődött az előadás, körülbelül 6 emberrel beszéltél, az egyiket tegezve, a másikat magázva, az egyik puszit adott, a másik megölelt, az egyiknél kérdezted, hogy meggyógyult-e a keze, a másiknál mondtad, hogy de örülsz, hogy ilyen jó színben van a múltkor, tehát hogy így, és ez nekem nem is tűnt föl, tudod? És belegondoltam, hogy ott nem barátokkal találkoztam, hanem valóban a nézőkkel, akik hát többek, mint a barátok.
0: Igen. Családtagok.
1: Igen. És valahogy ez olyan természetes, és ez nagyon-nagyon jó dolog.
0: Na, szóval Liliummal is visszatérsz. Igen. És akkor még most valahogy nem volt kielégítő a válasz, szóval olyan lett?
1: Olyan lett, azért nem mertem ilyet mondani, mert muszáj, ilyenkor már hazabeszélsz, nem? Hát mégiscsak, ha te játszod a Liliumot, és megkérdezik, hogy na ez olyan lett, és akkor azt mondta, hogy áó, igen, bizony olyan, akkor szerintelenségnek tűnik, de nem feltétlenül tudom megmondani, biztos olyan. Én nagyon-nagyon szeretem játszani.
0: Akkor oké.
1: Én, hogy mondom, lubickolok benne, én fürdök benne, azok a visszajelzések, amelyek kollégáktól, illetve civilektől és nézőktől jönnek, azok mind egytől egyik borzasztó lélek emelők, és mind igazolják, hogy volt ennek értelme.
0: Na, akkor én ezzel a válaszom megedékszem. Nagyon élveztem most is, mint mindig a beszélgetést.
1: Én is.
0: Legyen olyan az élvad, ami ennek úgy társulatilag szeretnétek. Sok csillogó szempárat kívánok. A közönség részéről a tiétek is csillogni fog, nagy baj nem lesz.
1: Nagyon szép.
0: Karinthyszínház.hu, kedves hallgatóink, minden pontos információ, előadások, dátumai, kezdései ott vannak, illetve a Facebookon, Instán, ahol csak a Karinthy Színház felelhető, kövessék őket. Azt a sok energiát, amit imádott hivatásukba beletesznek, a figyelmükkel viszonozzák. Tamás, még egyszer köszönöm, és Tamástól most elköszönök, a színház direktorától, önöktől még nem, mert folytatódnak a legnagyobb slágerek változatosan, és aztán egy búcsú erejéig még visszatérek.

0: Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan. Kedves hallgatóink, köszönöm, hogy velünk tartottak a slágerkultban. Remélem, önök is úgy gondolják, hogy ma is színes és tartalmas beszélgetéseink voltak. Old Tamásnak nagyon köszönöm az inspiráló gondolatokat. Holnap ugyanekkor ugyanitt ismét találkozunk újabb meghatározó alkotókkal Budapest és a Vétel körzet kulturális életének a legjobbával. Most jönnek a legfrissebb hírek, aztán kezdődik a sláger hétvége. Tartsanak velünk a folytatásban is. Engem Esmiller Andrásnak hívnak. Vigyázzanak magukra.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
2: Elkészült a paksi fenékküszöb első üteme a Dunán. Továbbra is három magyar állampolgárt keresnek a nepáli villámárvíz után. Szeptember 1-től visszatér a megszokott munkarend a fővárosi cégeknél. Jó reggelt kívánok, Szendőfi Bori vagyok. Elkészült a paksi fenékküszöb első üteme, jelentette be Magyar Péter miniszterelnök. A műtárgyat 43 ezer köbméter kő felhasználásával 17 nap alatt építették meg. A kormányfő szerint a munka a tervezetnél gyorsabban és olcsóbban készült el. A fenékküszöb első üteme már a Duna teljes szélességében elkészült. A beruházás célja, hogy az alacsony vízállás idején is biztosított legyen a paksi atomerőmű hűtő vízellátása. Magyar Péter közlése szerint a beavatkozásnak köszönhetően az erőmű jelenleg teljes kapacitással és üzembiztosan működik. Továbbra is három magyar állampolgárt keresnek a nepáli-kínai határvidéken történt földcsuszamlás és villámárvíz után. A külügyminisztérium közlése szerint mindhárman kettős állampolgárok, ketten külföldi okmánnyal szerepelnek a nyilvántartásokban. A magyar diplomaták folyamatosan egyeztetnek a helyi hatóságokkal és utazásszervezőkkel, valamint az uniós és schengeni partnerképviseletekkel. A katasztrófát egy gleccser leszakadása idézte elő, amely hatalmas mennyiségű jeget, sarat és sziklatörmeléket sodort magával. Frissebb adatok szerint az áldozatok száma 800 fölé emelkedett, és csaknem 2500 embert keresnek. Szeptember 1-től visszatér a megszokott munkarend a fővárosi cégeknél, miután helyreállt az energiaellátás, közölte Karácsony Gergely. A rendkívüli hőség és aszály miatt augusztusban energia- és víztakarékossági intézkedéseket vezettek be Budapesten. Mérsékelték a közösségi közlekedés energiafelhasználását, leállították a díszvilágítást, a szökőkutakat és a Gellért-hegyi vízesést is. A változásokkal a villamosoknál több mint 661, a metróknál 355 megawattóra energiát takarítottak meg. A BKK az irodaháza áramfogyasztását mintegy 20%-kal csökkentette, a szökőkutak leállításával pedig körülbelül 25 ezer köbméter vizet spóroltak. A főpolgármester szerint az intézkedések megmutatták, hogy Budapest képes felelősen alkalmazkodni a klímaváltozás szélsőséges következményeihez. Két egymást követő napon is emberekre támadt a gyanú szerint egy 26 éves férfi Budapesten. Előbb a 13. kerületi Szent László utcában fekete maszkban bántalmazott egy autóban ülő férfit. Az esetet egy fedélzeti kamera is rögzítette. Másnap Zuglóban állítólag minden előzmény nélkül baseballütővel hasba ütött és megfenyegetett egy másik embert. A két támadás miatt külön büntető eljárás indult, a rendőrök pedig elfogató parancsot adtak ki a férfi ellen. A gyanúsított a körözés hírére önként jelentkezett az angyalföldi rendőrkapitányságon. Őrizetbe vették és kezdeményezték letartóztatását. Szeptember 4-e és 6-a között rendezik meg a 36. Budafoki Pezsgő és Bor Fesztivált. Az ingyenes programsorozat a borrendek felvonulásával és szőlőáldással kezdődik. A rendezvényen 40 borászat mutatkozik be. A fesztiválon mások mellett a Takács Tamás Blues Band, Paulina, a Góbé, a Cimbali Band és a Budafok Big Band is koncertet ad. A rendezvényhez több kiállítás is kapcsolódik. Utoljára lesz látható az Életképek című helytörténeti tárlat jelenlegi formájában. A gyerekeket egész napos családi programokkal várják a Gyermekligetben. Napos meleg időre készülhetünk, a déli és szelet napközben élénk lökések kísérhetik. Délután 30-34 fok körül alakul a hőmérséklet. Kedd reggel egy hideg front szelet és pár fokos enyhülést hoz, 28 fokra csökken a maximum hőmérséklet és elszórt záporok is lehetnek. Alapvetően azonban egész héten marad a kellemes késő nyári idő.
1: És most indul a Sláger éjszaka. A legnagyobb slágerek vált

0: legnagyobb slágerek változatosan. Ez a Sláger FM.
1: A szerelem, sötét verem, beleestem, benne vagyok, nem látszatok, nem hallatok, hol vagy te régi kedvem, és én most hol vagyok, palotám volt a tested, ha nincsen, megfagyok, kabátom volt a lelked, irigyelt csillagom,

0: programajánló.
1: Kedves hallgataink, hölgyeim és uraim, most kapaszkodjanak, 2027. február 28-áig látható az a kiállítás a Magyar Zeneházában, ott a Városliget szívében, amely Freddie Mercury életét mutatja be a legendás budapesti koncert 40. évfordulójának emlékére. Mert hogy Freddie Mercury és a Queen 1986-os budapesti koncertjének 40. évfordulójára emlékezik a Magyar Zeneháza, és a világhírű rockstar emlékét ápoló World of Freddie új, közös saját tervezésű időszaki kiállítása. Az ikonikus zenekar a Vasfüggöny mögött elsők között adott nagyszabású stadionkoncertet Magyarországon. A zenekar ebben a felállásban utolsó turnéja során egyedül hazánkba látogatott el Kelet-Európában. A Népstadionban tartott fellépés a szabadság élményét és az akkori rendszer korlátjain való áttörést szimbolizált egy egész generáció és a régió számára. A koncert végén, amikor Freddie váratlanul elénekelte a Tavaszi szél vizet áraszt című magyar népdalt, szinte megrepettek a rendszer által húzott falak a két világ között. Sok más világhírű Queen dal mellett a Bohemian Rhapsody, a We Are The Champions, a We Will Rock You, vagy a Radio Gaga, vagy az I Want To Break Free, mind olyan slágerek, amelyeket a mai napig sok millióan hallgatnak hazánkban és szerte a világban. A Queen generációkat egyesít zenéjével, mindegy, hogy YouTube-ot, Spotify-t vagy rádiót hallgatunk, esetleg tévénézünk, mindenhol találkozhatunk a legnagyobb slágereikkel. Nos, azt még nem mondtam, hogy Freddie 80. születésnapját is 2026-ban ünnepeljük. Több száz eredeti tárgy, fellépőruhák, bútorok, kéziratok mellett Freddie munkatársainak és barátainak személyes története és visszaemlékezései idézik fel a világsztár kevésbé ismert emberi oldalát. 9 tematikus térben látható a kiállítás a Magyar Zeneházában. Igen, ott a Városliget szívében mindenkinek szívből ajánljuk.
0: Programajánlót hallottak. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
2: A mai nappal megszűnik a 4 közértekű vagyonkezelő alapítvány. Nagykanizsán tartják ma az országos tanévnyitót. Elkezdődött Budapesten a zsidó kulturális fesztivál. Jó reggelt kívánok, Szendős Pori vagyok. Százmilliárd forint értékű vagyon került vissza az államhoz 4 közérdekű vagyonkezelő alapítvány felszámolásával, közölte Vitézy Dávid. A közlekedési és beruházási miniszter szerint a folyamat augusztus 31-ével zárul le. Az alapítványok közpénzből származó vagyona pedig a feladataikat átvevő minisztériumokhoz kerül. A tárcához a Millenáris Tudományos Kulturális Alapítvány, a Közép-Európai Épített Örökség Megőrző Alapítvány, a Hausmann Alapítvány és a Közép-Európai Oktatási Alapítvány tartozik. Vitézy Dávid szerint az átalakítás nem okoz minőségromlást a közfeladatokban és a szolgáltatásokban. Nagykanizsán tartják ma az országos tanévnyitót. Reggel 8 órakor kezdődik az esemény a Dr. Mező Ferenc gimnáziumban, ahol ünnepi beszédet mond Magyar Péter miniszterelnök és Lannert Judit oktatási és gyermekügyi miniszter. Angyal Gábort választották Enyink polgármesterének. A független jelölt a vasárnapi időközi választáson a szavazatok több mint 57%-át kapta a Fehérvár megyei településen. A névjegyzékben 5333 választópolgár szerepelt, közülük 1837-en járultak az urnákhoz, ami több mint 34%-os részvételi arányt jelent. Ennyigen azért tartottak időközi polgármester és képviselő választást, mert a 2024-ben megválasztott testület a feloszlás mellett döntött. Emléknapon tisztelettek szombaton az 1526-os Mohácsi csata hősei előtt a sorsfordító ütközet 500. évfordulóján. A Mohácsi Széchenyi téren több mint 2000 ember előtt mondott beszédet Magyar Péter miniszterelnök, aki hangsúlyozta, a magyar történelem a veszteségek utáni talpraállások története. Az állami megemlékezést ünnepi szentmise, majd II. Lajos szobrának megkoszorúzása követte. A csata tömegsírjaiból származó apró csontmaradványokat tartalmazó urnát a fogadalmi templomban helyezték el. A Mohácsi Nemzeti Emlékhelyen felavatták és megáldották az új emlékkápolnát. 10 koporsóban végső nyugalomra helyezték a tömegsírokból feltárt és csoportosított csonterekjéket is. Hat helyszínen mintegy 30 programmal és több mint 300 fellépővel rendezik meg augusztus 30-a és szeptember 10-e között a 28. Zsidó Kulturális Fesztivált. A rendezvénysorozat nem csak kulturális esemény, hanem a közösségek és értékek találkozási pontja, amely hidat teremt a hagyományok és a modernitás között. Erről Mester Tamás, a budapesti Zsidó Hitközség elnöke beszélt a Sláger FM-nek.
3: Az idei fesztiválunk mottója a hagyomány, jelenlét, ünnep, mindannyiunk közös ünnepe. Ismét rendkívül gazdag és sokszínű programsorozattal várjuk a közönséget. A zene mellett az irodalom, a színház és a film is hangsúlyosan jelen lesz. A klasszikus és liturgikus zene, a klezmer, a jazz, a swing és a világzene mellett irodalmi estekkel, különleges színpadi előadásokkal, filmvetítésekkel és közönség találkozókkal várjuk az érdeklődőket. Helyszínek a Dohány utcai, Rumbach-Sebestyén utcai, Hegedűs Gyula utcai és a Frankelleó úti zsinagógáink, valamint a Goldmark terem a Sip utcában és a Bálint ház.
2: A programok a zsidókulturálisfesztivál.hu oldalon érhetők el. Ma még erőteljes lesz a kánikula, szinte zavartalan napsütésre készülhetünk. Csak késő délután jelenhetnek meg felhők az égen, és akkor feltámad az északias szél. Esni még sehol sem fog. A hőmérséklet 34 fok körül alakul. Szeptember első napja szelesen indul, és pár fokot csökken a nappali felmelegedés egy hideg front miatt. Elszórtan záporok is érkezhetnek.
0: És most indul a Sláger éjszaka. A legnagyobb slágerek változatlanul.

0: változatosság frekvenciája. Ez a Sláger FM.
1: Szevasztok, hey!

0: programajánló.
1: Kedves hallgatóink, hölgyeim és uraim, hallottak már arról, hogy az orvos felírja a terápiás céllal azt, hogy menjenek kiállításokat nézni, akármilyen múzeumba, akármilyen kiállítás. De ha egy gyógyító kiállításról van szó, ami kifejezetten ebből a célból jött létre, az még inkább különleges. A Hagyományok Házában egészen ez év november 29-éig látható egy fantasztikus kiállítás, Tulipán és Zsája, kertek, korok, népművészet címmel, és hát van egy alcíme is ennek a kiállításnak, hogy Gyógyító Múzeum és Gyógyító Kiállítás. Virág a kertben, virág a hímzésen, virág az emlékezetben. A magyar népművészet minden szirmában ott rejlik a természet és a kultúrák találkozása. Képzeljük el, hogy félrevonulunk a természet egy nyugodt szegletébe, egy kertbe, ahol már nem a társadalom zaja diktálja a gondolatainkat. Ebben a békés, figyelmes csendben a test megnyugszik, a lélek kisimul. Ahogy elmerülünk ebben a jelenlétben, az idő fogalma lassan értelmét veszti. Ekkor nem csak szemléljük a természetet, hanem a részévé válunk. Ez a természetes, a modern ember számára ritka, mégis mélyen ismerős állapot, a teljes belefeledkezés, a flow. Volt egy nagyon-nagyon híres francia, svájci filozófus, aki azt mondta, vissza a természethez. Jelszava a felvilágosodás kritikájaként született meg, aki úgy vélte, hogy a civilizáció fejlődése eltávolította az embert eredeti természetes állapotától, amelyben még erkölcsösebb, szabadabb és hát boldogabb is volt. Szerint a természet nem csak menedék, hanem az ember erkölcsi megtisztulásának forrása is. Viszonya a növényekhez, természethez mélyen romantikus, sok művében megjelenik a növénygyűjtés szeretete, például amikor botanikai sétákat tesz, és ezek során harmóniát, nyugalmat talál. Számára a természethez való visszatérés egyfajta lelki és erkölcsi újjászületést jelentett. Hát, ajánlom szívből mindenkinek, kedves hallgatóink, Hagyományok Háza, Kallós Zoltán kiállítótér, november 29-éig bármikor megnézhetik. Szívből ajánljuk.
0: Programajánlót hallottak. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
2: Elkészült a paksi fenékküszöb első üteme a Dunán. Továbbra is három magyar állampolgárt keresnek a nepáli villámárvíz után. Szeptember 1-től visszatér a megszokott munkarend a fővárosi cégeknél. Jó reggelt kívánok, Szendőfi Bori vagyok. Elkészült a paksi fenékküszöb első üteme, jelentette be Magyar Péter miniszterelnök. A műtárgyat 43 ezer köbméter kő felhasználásával 17 nap alatt építették meg. A kormányfő szerint a munka a tervezetnél gyorsabban és olcsóbban készült el. A fenékküszöb első üteme már a Duna teljes szélességében elkészült. A beruházás célja, hogy az alacsony vízállás idején is biztosított legyen a paksi atomerőmű hűtő vízellátása. Magyar Péter közlése szerint a beavatkozásnak köszönhetően az erőmű jelenleg teljes kapacitással és üzembiztosan működik. Továbbra is három magyar állampolgárt keresnek a nepáli-kínai határvidéken történt földcsuszamlás és villámárvíz után. A külügyminisztérium közlése szerint mindhárman kettős állampolgárok, ketten külföldi okmánnyal szerepelnek a nyilvántartásokban. A magyar diplomaták folyamatosan egyeztetnek a helyi hatóságokkal és utazásszervezőkkel, valamint az uniós és schengeni partner képviseletekkel. A katasztrófát egy gleccser leszakadása idézte elő, amely hatalmas mennyiségű jeget, sarat és sziklatörmeléket sodort magával. Frissebb adatok szerint az áldozatok száma 800 fölé emelkedett, és csaknem 2500 embert keresnek. Szeptember 1-től visszatér a megszokott munkarend a fővárosi cégeknél, miután helyreállt az energiaellátás, közölte Karácsony Gergely. A rendkívüli hőség és aszály miatt augusztusban energia- és víztakarékossági intézkedéseket vezettek be Budapesten. Mérsékelték a közösségi közlekedés energiafelhasználását, leállították a díszvilágítást, a szökőkutakat és a Gellért-hegyi vízesést is. A változásokkal a villamosoknál több mint 661, a metróknál 355 megawattóra energiát takarítottak meg. A BKK az irodaháza áramfogyasztását mintegy 20%-kal csökkentette, a szökőkutak leállításával pedig körülbelül 25 ezer köbméter vizet spóroltak. A főpolgármester szerint az intézkedések megmutatták, hogy Budapest képes felelősen alkalmazkodni a klímaváltozás szélsőséges következményeihez. Két egymást követő napon is emberekre támadta gyanú szerint egy 26 éves férfi Budapesten. Előbb a 13. kerületi Szent László utcában fekete maszkban bántalmazott egy autóban ülő férfit. Az esetet egy fedélzeti kamera is rögzítette. Másnap Zuglóban állítólag minden előzmény nélkül baseballütővel hasba ütött és megfenyegetett egy másik embert. A két támadás miatt külön büntető eljárás indult, a rendőrök pedig elfogató parancsot adtak ki a férfi ellen. A gyanúsított a körözés hírére önként jelentkezett az Angyalföldi Rendőrkapitányságon. Őrizetbe vették és kezdeményezték letartóztatását. Szeptember 4-e és 6-a között rendezik meg a 36. Budafoki Pezsgő és Borfesztivált. Az ingyenes programsorozat a borrendek felvonulásával és szőlőáldással kezdődik. A rendezvényen 40 borászat mutatkozik be. A fesztiválon mások mellett a Takács Tamás Blues Band, Paulina, a Góbé, a Cimbali Band és a Budafok Big Band is koncertet ad. A rendezvényhez több kiállítás is kapcsolódik. Utoljára lesz látható az Életképek című helytörténeti tárlat jelenlegi formájában. A gyerekeket egész napos családi programokkal várják a Gyermekligetben. Napos meleg időre készülhetünk, a déli és szelet napközben élénk lökések kísérhetik. Délután 30-34 fok körül alakul a hőmérséklet. Kedd reggel egy hideg front szelet és pár fokos enyhülést hoz, 28 fokra csökken a maximum hőmérséklet és elszórt záporok is lehetnek. Alapvetően azonban egész héten marad a kellemes késő nyári idő.

0: Klemen.
1: Elkészült a paksi fenékküszöb első üteme a Dunán. Továbbra is három magyar állampolgárt keresnek a nepáli villámárvíz után. Szeptember 1-től visszatér a megszokott munkarend a fővárosi cégeknél. Jó reggelt kívánok, Szendőfi Bori vagyok. Elkészült a paksi fenékküszöb első üteme, jelentette be Magyar Péter miniszterelnök. A műtárgyat 43 ezer köbméter kő felhasználásával 17 nap alatt építették meg. A kormányfő szerint a munka a tervezetnél gyorsabban és olcsóbban készült el. A fenékküszöb első üteme már a Duna teljes szélességében elkészült. A beruházás célja, hogy az alacsony vízállás idején is biztosított legyen a paksi atomerőmű hűtő vízellátása. Magyar Péter közlése szerint a beavatkozásnak köszönhetően az erőmű jelenleg teljes kapacitással és üzembiztosan működik. Továbbra is három magyar állampolgárt keresnek a nepáli-kínai határvidéken történt földcsuszamlás és villámárvíz után. A külügyminisztérium közlése szerint mindhárman kettős állampolgárok, ketten külföldi okmánnyal szerepelnek a nyilvántartásokban. A magyar diplomaták folyamatosan egyeztetnek a helyi hatóságokkal és utazásszervezőkkel, valamint az uniós és schengeni partner képviseletekkel. A katasztrófát egy gleccser leszakadása idézte elő, amely hatalmas mennyiségű jeget, sarat és sziklatörmeléket sodort magával. Frissebb adatok szerint az áldozatok száma 800 fölé emelkedett, és csaknem 2500 embert keresnek. Szeptember 1-től visszatér a megszokott munkarend a fővárosi cégeknél, miután helyreállt az energiaellátás, közölte Karácsony Gergely. A rendkívüli hőség és aszály miatt augusztusban energia- és víztakarékossági intézkedéseket vezettek be Budapesten. Mérsékelték a közösségi közlekedés energiafelhasználását, leállították a díszvilágítást, a szökőkutakat és a Gellért-hegyi vízesést is. A változásokkal a villamosoknál több mint 661, a metróknál 355 megawattóra energiát takarítottak meg. A BKK az irodaháza áramfogyasztását mintegy 20%-kal csökkentette, a szökőkutak leállításával pedig körülbelül 25 ezer köbméter vizet spóroltak. A főpolgármester szerint az intézkedések megmutatták, hogy Budapest képes felelősen alkalmazkodni a klímaváltozás szélsőséges következményeihez. Két egymást követő napon is emberekre támadt a gyanú szerint egy 26 éves férfi Budapesten. Előbb a 13. kerületi Szent László utcában fekete maszkban bántalmazott egy autóban ülő férfit. Az esetet egy fedélzeti kamera is rögzítette. Másnap Zuglóban állítólag minden előzmény nélkül baseballütővel hasba ütött és megfenyegetett egy másik embert. A két támadás miatt külön büntetőeljárás indult, a rendőrök pedig elfogató parancsot adtak ki a férfi ellen. A gyanúsított a körözés hírére önként jelentkezett az angyalföldi rendőrkapitányságon. Őrizetbe vették és kezdeményezték letartóztatását. Szeptember 4-e és 6-a között rendezik meg a 36. Budafoki Pezsgő és Borfesztivált. Az ingyenes programsorozat a borrendek felvonulásával és szőlőáldással kezdődik. A rendezvényen 40 borászat mutatkozik be. A fesztiválon mások mellett a Takács Tamás Blues Band, Paulina, a Góbé, a Cimbali Band és a Budafok Big Band is koncertet ad. A rendezvényhez több kiállítás is kapcsolódik. Utoljára lesz látható az Életképek című helytörténeti tárlat jelenlegi formájában. A gyerekeket egész napos családi programokkal várják a Gyermekligetben. Napos meleg időre készülhetünk, a déli és szelet napközben élénk lökések kísérhetik. Délután 30-34 fok körül alakul a hőmérséklet. Kedd reggel egy hideg front szelet és pár fokos enyhülést hoz, 28 fokra csökken a maximum hőmérséklet és elszórt záporok is lehetnek. Alapvetően azonban egész héten marad a kellemes késő nyári idő.
2: Bori, köszönjük szépen, jó reggelt, nézzük a friss, ropogós közlekedési információkat. Az M1-es autópályán Hegyeshalom felé Biatorbágynál két furgon és egy kamion ütközött össze. Az érintett járművek a 20-as kilométernél a külső sávot foglalják el. Pillanatok alatt 3 kilométeres torlódás alakult ki. Szintén Hegyeshalom felé, tovább haladva a 85-ös jelű Komárom-Kisbér csomópont után két kamion ütközött, a 89-es kilométernél ugyancsak zárva a külső sáv. Itt a műszaki mentés miatt már több mint 10 kilométeres a torlódás, szóval a határ felé tartók időben induljanak útnak. Személyautóval egyébként a Tatakocs-Nagyfüged útvonalon kerülni érdemes, ezt mondják legalábbis az útinformosok. Ami pedig Budapestet illeti, egyelőre nincs olyan hír, ami hatással megnyitották a Flórián téri felüljáró északi ágát is, bár a Flórián téren és a környékén még kisebb korlátozásokra azért számítani kell, de ma direkt elmegyek arra, hogy átmegyek legyek rajta, vagy nem tudom. Jó reggelt, 6 óra 5 perc.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most indul a Sláger reggel.
2: Emlékszem, hogy 20 éve az első Siemens motorvonatok megjöttek, csak azért elmentem Esztergomból.
3: Tényleg?
2: Ja, őrült vagyok. Hát nem hiába. Na, jó reggelt kíván, Pordán Petra.
3: És Somogyi Zoltán.
2: 6 óra, 6 perckor. Kezdünk Kelly Roland és David Guetta kettősével. Aztán jön az Unbelievable, meg egy csomó minden más.

0: Ez a Sláger reggel.
1: Dal rólad, Petra. You're unbelievable.
2: Köszönöm szépen. Mivel érdemeltem ezt így hétfőn korán reggel?
1: Még hétfő van, majd elmúlik.
2: Ja, ez igaz.
1: Bár nem, hát ez a hét, ez varázslatos hét lesz, ugye?
2: Igen.
1: Az utolsó, ilyenkor imádom azt, hogy már nem járunk iskolába, mert ugye az utolsó napja a vakációból. Tegnap pont beszélgettem egyik kedves pedagógus barátommal a telefonon, és mondja, így meg úgy, figyelj, nekem semmi változás nem áll, az életemben pont az megy tovább, mint ami eddig. Értem, hogy náluk ez ilyen, megrecsel az ember most hirtelen, de nem egyébként várja, tehát, hogy tök lelkes.
2: Én azért nem irigyeltem egy picit a kicsiket, mert hogy holnap állítólag nagyon meleg lesz, tehát 30 fok feletti hőmérséklet, és mondjuk ahol nem reggel 8-tól lesz például az évnyitó, hanem délben, tudod, meg délután, ott ilyenkor kókadoznak a gyerekek, és nem értik azt, hogy miért kell ott állniuk, szóval ilyenkor nem irigylem őket. Remélem azért lesz egy kis visszahűlés.
1: Mondta, hogy náluk lesz könnyítés, ami azt jelenti, hogy hát ugye a fiúknak nem kell majd zakót húzni, zakót. Hát én egy konzervatív gimnáziumban jártam, de zakót soha életben nem kellett fölvenni, még az év záróra sem, nem, hogy az évnyitóra. A lányoknak matrózblúz, az náluk persze. Van. Matrózblúz, mondd, az ami a baj. És én ezt nem tudom, hogy az hosszújú minden körülmények
2: között. Nem egy nylon, tehát azért nem mindig jó anyagból készül.
1: Nem mindig, tudod. De most már lehet jókat kapni.
2: Ez
1: de
2: igaz.
1: Apropó, volt gimnázium, figyelj, nem tudom, annyira furán érzem magam, hogy holnap megyünk a tanévnyitóra reggel.
2: Te
1: annyira...
2: érzed magad furán? Mi
1: igen.
2: Érezzük magunkat
1: nem.
2: Furán?
1: De várjál,
2: hát
1: én oda
2: jártam. Hát az a te otthonod, hát ez az.
1: Hát de tudod, hány éven keresztül léptem én oda be gyomorkácsi, hogy majd mi lesz? És hogy pont erre vagyok kíváncsi, hogy holnap, hogyha belépek azon a hatalmas nagy ajtón, hogy akkor vajon megint így összeszorul kicsit a torkomban dobog majd a szívem, vagy így, hogy nem kell, tudod, dupla matekóra, meg töri fakt, meg felelés, meg tudom, hogy így viszont így nem, így csak mosolyogni fogok kedvesen.
2: Szerintem azon fogsz izgulni, hogy a Cile és én mit randalírozunk majd ott, meg megérkezik Mautner Zsófi, szóval jó lesz ott a brigád, majd minket kell ott szépen jobbra-balra terelgetned, mint egy kedves ilyen idegenvezetőnek, úgyhogy Zoli, majd légy szíves, legyél ott a házigazdánk.
1: Oké, igyekszem. És majd körbenézünk, jó, a biológia, meg a földrajz, meg izétere, mert most apropó földrajz, most azt nézem, képzeld, megnyitottam a Google-ot, hogy átírta-e már a Google, mert állítólag már átírta, már nem Ontáriótól, hanem már Amerikától van. Hát legalábbis félig, de most itt semmi, nem, nincs ráírva semmi.
2: De az most ez azért van, mert a kanadaiakra haragszik az elnök úr?
1: Persze, most kitalált, most akkor...
2: Ja, Donald Trumpról van szó, igen, és van egy kis csicsat közöttük, és most éppen úgy döntött, hogy jó, akkor az Ontáriótól az majd Amerikától legyen.
1: Tehát itt ugye kereskedelmi okokból nem tudnak kiegyezni, igen. Hogy ilyen vám, olyan vám,
2: óriási.
1: És akkor Donald bácsi bepöccent, és fogott egy filctollat, és így sajtótájékoztatva áthúzta az Ontáriótól elnevezést, ugye Kanadával közös határon fekszik ez a tó, és közötte, és rendeletbe adta, hogy ez mostantól Amerika tó lesz. Tehát,
2: de bevallottad...
1: Mi van ezzel a világgal? De komolyan.
2: De bevallottad, igen? Így csinálja, vagy ezért csinálja, vagy azt azért nem mondja el, hogy azért csinálja, mert...
1: Ja, az nem. Most ja, ez értem. Jutott eszébe, aha, de olyan jó. Mémek születtek már, majd erre szerintem a napokban lehet, hogy érdemes visszatérnünk.
2: Várjuk,
1: tehát nagyon csattanós választ adnak sok helyről.
2: Hát meg tudom érteni. Képzeld el, hogy nekem szuper hétvégén volt, annak ellenére, hogy dolgoztam, nagyon kedves hallgatóinkkal is találkoztam, mert hogy Dunakeszin jártam a sportválasztón, ahol 23 féle sportot próbálhattak ki a gyerekek, a szülők is ott voltak, gyönyörű szép helyszínen, tehát tényleg azt kell, hogy mondjam, hogy Dunakeszin ez a sporttelep, ez valami pazar, aha. És sokan jöttek oda hozzánk, hogy hallgatnak minket, szeretnek minket, és üdvözölnek téged, és a Cilát, a Cilának is átadom majd. Úgyhogy nagyon megható volt, és a legcukibb kishölgy, egy 3 éves kislány Petra, akinek az apukája, meg a kislány is minket hallgat, és képzeld el, hogy még a Sláger FM-nak az összes szignálját tudja. És érekli, és mondja, amikor a kocsiban mennek az Ovi felé, úgyhogy nagyon, nagyon jó volt, ez így feltöltött engem teljesen.
1: Hát jelentem, téged is üdvözöllek a hallgatóink, akikkel én meg a Terézvárosi Fesztiválon, a Tefesten futottam össze cirka másfél nap alatt, mert egy péntek délutántól estig, meg aztán szombaton meg egész nap reggeltől estig teljesítettem szolgálatot a Kodály köröndön, le volt zárva ugye az Andrássy út, eszméletlenül sokan voltak, aha. És minden volt. Az összes színházot ott gondoltam rád, kint voltak az operások, hatalmas diótörő figurával akartam fotózkodni, neked aztán elfelejtett, hogy üdvözletüket küldik, és szintén, tehát nagyon, nagyon sokan jöttek, kedvesek voltak.
2: Igen, tényleg. Nagyon helyesek az emberek, úgyhogy jó, hogy nem paradicsommal dobálnak minket, ilyenkor jó látni azt, hogy végül is szeretnek minket az emberek, akik hallgatnak.
1: Én mindig szoktam nekik mondani, akár komolyabb rendezvényen, tehát úgy értem, hogy ilyen konferencián, hogy olyan jó, tehát szeretek rádiózni, tévézni, de hogy jó néha elhagyni a stúdiót, és fura, amikor így szemtől szembe látod, hogy kikhez beszélsz. Mert ugye ott rögtön van feedback, rögtön van visszacsatolás, látod, hogy tetszik, nem tetszik, mosolyognak, nem mosolyognak, és így tovább. Megnyugodtam. Nyugodjunk meg, itt van a Lady Gaga is, szóval nem fogunk azért ennél többet beszélni most se.
0: Ez a Sláger FM. legnagyobb slágerek. Változatosan.

0: Sláger reggel.
1: Jó reggelt kívánunk, fél hét előtt 5 perccel. Hát kérem szépen, vészhelyzet volt Paksnál. Szerencsére nem magával az atomerőművel volt a gond. Minden rendben van, most már bűszakilag, most már ugye elvileg dolgoznak a szivattyú pumpák, van víz, nem tudom micsoda. Az atomerőmű biztonságát valami más veszélyeztette. Szombaton hajnalban egy radaron tűnt fel a légirányítóknak, meg a honvédségnek, hogy hát valami berepült a tiltott zónába. Ugye a paksi atomerőmű körül, mint mindenhol normális helyen a világban, ilyen helyeken, repülési tilalom van érvényben egy nem tudom hány kilométer sugarú körben. Főleg azért, hogy tényleg, hogy ne történhessen baj. Meg pont azért, hogyha valaki mégis arra tartana, akkor azt még időben észrevehessék, hogy ott van, ahol semmi keresni valója nem lenne.
2: Hát a grippenek elég gyorsan fel tudnak szállni, hát, ha baj van, igen.
1: Két vadászgép pikpak megjelent, igen. Miután egy kis sportrepülőgép repült be a tiltott zónába, de mire odaértek, addigra el is hagyta ezt a zónát, mert hogy kicsit furcsán repült ilyen csalinkázva. Nem sokkal később leszállt egy szántóföldön. Hát nem volt egy túl pontos leszállás, és nem technikailag jól kivitelezett. Igen, csak megsínylette a repülőgép. És aztán, aki vezette ezt a repülőgépet, ott még megállított egy autót, hogy segítséget kérjen, aztán az autóval próbált megmenekülni, hogy elvett, de egyszer csak hát utolérték a rendőrök. És kiderült, hogy a 24 éves fickó, aki Kalocsáról szállt fel a kisrepülőbe, kotta részeg. Tehát, hogy fogalma nincs, hogy mi történik. Erre most már egy utólag is fény derült, hogy egyszer semmire nem emlékszik ő maga sem. Tehát, hogy azt mondja, hogy fogalma nincs, hogy
2: én értem, hogy sok ember volt már életében más állapotban, fiatal korában is. Ilyen előfordul, nem, senkinek nem javasoljuk természetesen, de hogy ilyen van. Mi történik olyankor az agyadban, hogy te azt gondolod, hogy te tudsz repülőt vezetni?
1: De ezek szerint tudod? Várj, én ezen gondolkodtam el, hogy az a durva, hogy ő tudott. Most Petra, ha te beülsz, be
2: hát
1: tudod.
2: Én nem tudom, mit kell nyomkodni, de lehet, hogy ti, akik mondjuk vezettetek már néhány járművet, azt el tudom képzelni, hogy ti azért lehet, hogy jobban fel tudnátok mérni, mit kell benyomni, és egyszer csak így nyomkodja, jé, elindult a gép.
1: Ja, lehet, hogy a flight szimulátorral játszott gyerekkorában?
2: Igen, nagyon sok olyan fiatal van, akit ugye beültettek versenyautónál, láttam ezt, beültettek versenyautóba utána, és utána azt is tudta vezetni, érted? Mert hogy szimulátoron tök jól ment neki.
1: Bocsáss meg, azért nevetek, azért kicsit nagyon más műfaj repülőgépet vezetni, meg autót, tehát hogy csak úgy, tehát hogy ez a tudás, ez így nincs meg, tehát nem, a megállj hát, meg lehet, hogy benne.
2: Hát valahogy fölszállt vele.
1: Hát valahogy föl, azért mondom, lehet, hogy egyébként ő tanult.
2: Szerintem
1: valamikor.
2: Nem pilóta.
1: Hát azt nem mondom, hogy hivatásos pilóta, de hogy volt már dolga repülővel, azért azt én valószínűsítem. Tehát ez
2: nem
1: úgy, hogy a vonatot se tudja csak úgy elindítani valaki, vagy...
2: Nem.
1: Szerintem nem. Tehát azért valamennyire képben kell lenni, hogy ott... Vagy baromi nagy szerencséje volt.
2: Szerintem igen.
1: Baromi nagy szerencséje volt, hogy nem lőtték le, igen. Mert hogy az lett volna a következő lépés, tehát hogy ugye most gondolj, egy pici sportrepülőben, nem tudom, ott valamilyen rádiót is nyilván van, de hogyha azt se használta volna, simán lelöfik oda bele itt a búzatáblába. Hát akkor mondanám, hogy akkor gondolkodhatott volna, de akkor már nem gondolkodhatott volna, hogy mi történt.
2: Én azt nem értem, hogy tudsz belógni egy reptérre, hogy elkös egy repülőt. Tehát ott nincs ilyen biztonsági ellenőrzés, vagy valaki, aki azt mondja, Józsi bácsi, hogy tessék már innen elmenni, csókolom, nincs ott egy biztiőr, vagy bocsás, hogy
1: meg,
2: van ez?
1: Még mielőtt valaki megírná, hogy de hát a kecskeméti katonai légibázisra is valaki belógtak, igen, és vittek el dolgokat, az ugye az megvan, hogy közben kiderült, hogy nem vittek el semmit.
2: Igen, igen.
1: Hanem a nyilvántartásban rontottak valamit, és tulajdonképpen semmi nem hiány. Zárójel bezárva. Hát figyelj, nem tudom, ez a paksi dolog, én voltam ugye forgatni Pakson tavaly, vagy tavaly előtt pont, és tehát, hogy azért mondjuk hála az égnek egy ilyen pici repülő, most nem azt mondom, hogy nem okoz gondot, mert nyilván gondot okoz, tehát ez most onnan föntről lepottyan, azért az ott egy-két dolgot összetör. Uh-huh. Olyan szempontból nem tud problémát okozni, hogy tényleg annyira túl van biztosítva az atomerőmű épülete, hogy gyakorlatilag mondjuk a reaktor csarnoknál nem tudna egy ilyen pici repülőgép olyan mértékű pusztítást végezni.
2: De lehet,
1: végezni.
2: Hogy ő nem is Paksra akart menni, csak ja, nyilván abban az irányban, hát csak aztán... Tehát, hogy
1: lövése nem volt.
2: Szerintem fogalmatlan szegény.
1: Sőt, pont azt néztem tavaly, hogy megerősítették az egyébkénti csarnokot is, uh-huh, földeng is biztossá tették még inkább, tehát hogy beraktak ilyen keresztmerevítő vasakat, ott mutogatták büszkén, hogy fú, ez meg az úgy tartja, meg így tartja, meg stb. Nem mintha földengéstől kellene tartani, de mondjuk nem tudom, most azon pont elgondolkodtam, hogy Londonban azt látod mekkora probléma, hogy süllyed a talaj.
2: Igen. Igen.
1: Azt hiszem London dél-keleti részén pont a viktoriánus házak vannak, amik ugye nem is olyan nehezek egyébként, uh-huh, mert hát azok még ilyen maximum egy szintes, meg két szintes épületek, és hogy a London alatti agyagos talaj Bár tudom, hogy csak minket magyarokat akarnak megleckéztetni, és nálunk terelik el az esőfelhőket, meg a Dunát, meg a vizet, meg mindent, de egyébként mindenhol a világban baromi nagy baj van most az aszály miatt, és hogy Londonban is egyszerűen annyira eltűnt a víz a talajból, kiszáradt ez az agyagos talaj, és esik össze, és így mennek, süllyednek az épületek, tele vannak repedésekkel, mondják, hogy 90%-kal több ilyen típusú riasztás volt, meg a biztosítókat is sokan keresték, hogy megreped, kitörik az ablak, nem tudom, ilyesmi. Szóval, na, hogyha mondjuk ilyen történne Paksnál, bár azért ott van mellette a Duna, akkor az épület nem tud nagyon megrottyanni. Hát reméljük a legjobbakat. Ne igyák magukat ilyen állapotba, vagy ha mégis legyen valaki, aki vigyáz önökre, és lekötözi önöket, és ne csináljanak hülyeséget leginkább. Jó, köszönjük!

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Kedves nyárimádók, van egy jó hírem, ma még 32 fokra számíthatunk délután. Persze, akik annyira nem örülnek ennek a melegnek, hiszen holnap már kezdődik a suli, és mondjuk nem akarnak kókadozni a holnapi évnyitón, azoknak a jó hírem az, hogy holnap már elvileg 32 fok, nem csak 28 fok várható, úgyhogy használjuk még ki így a napsütéses órák számát ezen a héten, hiszen azért ilyenkor még kicsit lazább az iskola kezdés is, élvezzük tényleg a napfényt, mert aztán utána jön az őszi idő.
2: Az időjárás jelentés támogatója a hőszivattyús és klímás fűtési-hűtési rendszerek specialistája, a meleget.hu.
3: A vonalban a MÁV Inform ügyeletese, Bogáti Bence. Jó reggelt, mi újság a vasutakon, vasútvonalakon?
4: Szia Zoli, köszöntöm a hallgatókat. Jelentősebb késés és fennakadás nélkül indult a hétfő reggeli vonatközlekedés. Változott a Vágányzári menetrend a Ceglédi fővonalon, emiatt számos vonat a nyugati pályaudvarról korábban indul a megszokottnál. A változás leginkább az Z50-es vonatokat érinti, melyek napközben mindkét irányban 20-30 perccel később közlekednek. Tart a déli körvasút felújítása, emiatt a Dunántúról a keleti pályaudvarra tartó vonatok többsége csak kelenföldig közlekedik. Újdonság, hogy a G43-as vonatok mától ismét Kőbánya Kispestig járnak, de az E42-es vonatok továbbra is kelenföldön fordulnak vissza Dunaújváros felé. Jó hír a Mátra Interrégiók utasainak, hogy már csak ma kell pótlóbusszal utazni Vámosgyörk és Gyöngyös között. Holnaptól a vonatok ismét teljes útvonalon a megszokott menetrend szerint járnak. Jó utazást kívánok!
3: Köszönjük szépen! Az M1-es autópályán Hegyeshalom felé Biatorbágynál két furgon és egy kamion ütközött, a 20-as kilométernél a külső sáv zárva, 3 kilométeres a torlódás, picit tovább haladva a 85-ös jelű Komárom Kisbér csomópont után pedig két kamion ütközött korábban. A 89-es kilométernél megszűnt a sávzárás, de a 10 kilométeres torlódás csak lassan oszlik.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Folytatódik a

0: Sláger reggel.
1: 3:47 előtt 3 perccel.
2: A Kicsi Zolikának annak idején volt-e születésnapi zsúria?
1: Ja, hogy én Kicsi
2: Zolikának? Neked, a Kicsi Zolikának, igen.
1: Persze, és állandóan meg akarom csinálni, amit akkoriban készítettek anyukám. Még tudod, volt az a régi NDK meleg szendvics készítő, tudod, egy ilyen alumínium doboz, aminek a tetén fölül volt benne, hogy ez a...
2: Persze.
1: És ilyen vasaló zsinóra volt bedugva a konnektorba. Na, és azt csinálták, hogy zsúrkenyér, tehát ez a baguette méretű kenyér, szeletek, és tojással felverték a tojást, és kockáztak bele párizsit, meg kis sajtot, azt tették a tetejére, vagy nem, bocsánat, párizsit kockáztak bele, azzal megkenték a tetejét, és szórtak rá sajtot, és ezt így kisütöttük, én imádtam, ez volt a kedvencem.
2: Tehát akkor volt zsúrod.
1: Volt.
2: Én nem emlékszem arra, hogy nekem lett volna zsúrom,
1: nem
2: de
1: volt.
2: Nem emlékszem rá. Tényleg, tehát hogy bárhogy ilyen, hogy így anya ilyen nagyszabású zsúrt rendezett volna, erre így nem emlékszem, de azt tudom, hogy mostanában egyre népszerűbb, és látom az ilyen influencer anyukáknál, hogy konkrétan úgy készülnek rá, mintha egy esküvő lenne. Amerikában is divat ez, és hát most tulajdonképpen jó sült.
1: Nem mentek át a barátaid? Tehát, hogy, mert nekem az osztálytárs nyilván.
2: Nem, mert az óviban tartottuk meg az is.
1: Óviban?
2: Most az ilyen kicsikorra gondolok. Nagykorban, mert persze, már akkor egy csomó zsúrom volt, tehát amikor általános iskolás voltam, akkor már úgy jöttek át a barátok, de ilyen pici korban nem emlékszem zsúrra. Vagy lehet, hogy az emlékeim.
1: Ja, várjál, azt mondta pici zó, én rögtön
2: hát a pici zólika,
1: hát általános iskolás koromban volt nekem,
2: nem,
1: annyira picin, hát nem, ott a család volt.
2: Na hát ez, mert most már ugye ez divat, hogy azok az influencer anyukák, akik még szerintem a gyerek nem is biztos, hogy emlékezni fog rá, de tartanak zsúrt. Zsúrt tartottak volna egy 3 éves kisfiúnak is, méghozzá Springdale-ben, mert az édesanyja úgy döntött, hogy szeretné meghívni a kis ovistársakat, a családtagokat. A családtagok el is mentek, de az ovistársak közül nem nagyon jelent meg senki.
1: Na.
2: Nagyjából egy gyerek sem. És az anyuka egy kicsit kiborult, mert nem tudta, hogy most a kisfiának ezt hogy magyarázza el, hogy mi történik. Ugye elkezdett olvadni a mini torta is, meg elkezdett kihűlni a pizza, mert vártak egy órát az emberekre, és akkor zokogva egy barátnőjének elmesélte, hogy ez történt, hogy senki nem jelent meg a kisfia zsúrján. A barátnőjének meg volt egy szuper ötlete, hívják fel a tűzoltókat, de nem azon a számon, ami a segélyhívó, ez nagyon fontos, hanem keressenek egy olyan számot, ahol ugye elérhetik őket csak úgy, elmesélték a történetet, és egyszer csak a tűzoltók nagyon jófej módon megérkeztek, a kisfiút felültették a tűzoltó autóra, körbevezették, megmutatták neki, hogy milyen az ő munkájuk, aki halál édesen, cukorborson, tényleg annyira édes a kisfiú, bejárt egyébként az internetet ez a poszt, amit ugye az édesanyja rögzített, és már több mint 7 millióan nézték meg, és ott azért írják, hogy azért egy genya dolog az, hogy nem szólsz, hogy nem mész el egy zsúrra. Tehát én ott az édesanyák lelkületét nem értem, hogy meghívják a gyerekemet egy zsúrra, és arra nem vagyok képes, hogy szóljak, hogy bocs, de nem megyünk. Tehát, hogy egy kisfiúnak hogy lehet ilyen törést okozni az életében?
1: De várj, de ígérték, hogy mennek? Előtte, és csak nem szóltak, hogy mégsem mennek?
2: Hát tök mindegy, hogy mi van, de valamit mondasz. Igen, vagy nem megyek. Tehát érted?
1: Hát nem tudom, egy
2: kapsz
1: meghívás,
2: egy meghívót.
1: Nem kapsz mindig válasz. Kapsz egy meghívót, és vagy elvész, vagy nem.
2: Hát, hogyha azért ennyire ismered, hogy barátok, meg rokonok, meg ismerősök, és csak a nagynénik mentek el, azért az válaszolsz. Én válaszolnék, hogy 3 éves gyerekről lenne szó. Nekem az teljesen evidens, hogy ha én anya vagyok, és van egy annyi éves gyerekem, mint ez a kisfiú, akkor válaszolok, igen.
1: Aha. Jó, másképp vagyunk bekötve.
2: Hát
1: tehát
2: igen,
1: én, ha nem kapok visszajelzést, hogy jönnek, akkor nem számolok velük, hogy jönnek. Tehát, hogy azért...
2: Hát ezt nem tudjuk, a sztoriból ez nem derül ki, hogy kapott-e visszajelzést, vagy nem, de én úgy képzelem, hogy nyilván azért rendelt annyi tortát az anyuka, meg annyi pizzát, mert szóltak, hogy mennek, aztán jobb dolguk akadt, mint hogy mondjuk elmenjenek megnézni ezt a kisfiút. A lényeg, hogy jó a sztori vége, és hogy a tűzoltók jó fejek voltak. Hát a tűzoltók mindig jó fejek.
1: Mindig. Ha macskáról van szó.
2: Igen. Ha gyerekről van szó.
1: A ha elázott pincéről. Igen. Mondjuk bárminél kevesebb szer kéne ugye tényleges vészhelyzetben beavatkozni. Ja. Hát köszönjük, üdvözlünk innen minden tűzoltót.
2: Igen.
1: Ja.

0: Ez a Sláger reggel.
1: Jó reggelt, 7 előtt 7 perccel. Phil Collins, egy ideje nincs jól. Emlékszem, amikor a dobverőket már bele kellett szeluxozni a kezébe, hogy tudjon dobolni. Aztán évekkel ezelőtt ugye többször fotózták nyilvános a bottal, vagy éppen kerekesszékben. Figyelj, 75 éves, de annyira még nem idős.
2: Nem, most egyáltalán nem.
1: Hétvégén Soltész Rezsőt konferáltam, 81 éves, és olyan színpadi jelenléttel énekelt a Kodály körönt közepén, hogy figyelj.
2: Hát Mick Jagger is mit tol egy színpadon, te jó
1: ég. Szóval Phil Collins nincs jól, és most kiderült, hogy pár éve volt olyan pillanat, amikor az orvosoknak arról kellett dönteniük, hogy életben tartsák-e még gépekkel. Ezt most ő maga, mert Phil Collins vallotta be, azzal együtt, hogy kimondta, alkoholfüggőséggel küzdött most a 2020-as évek első felében, és 23-ra annyira súlyosá vált az állapota, hogy hónapokra kórházba került, mert ugye a vesélyi, meg a egyéb más szervek elkezdték szépen felmondani a szolgálatot.
2: Ó, szegényem.
1: Na, őt is azért megsózta az élet.
2: Meg ezzel is, pont róla úgy szoktam látni felvételeket, hogy a Lily Collins lányát követem, mert nagyon szeretem a sorozatát, és akkor szokott apukájáról megosztani képeket, és azért ott is látszik tényleg, hogy nincs olyan jó állapotban, de annyira szép az a szeretet, ahogy ő az édesapja felé van, úgyhogy reméljük, hogy sokáig tudja még ölelgetni az apukáját.
1: Hát most kívánjuk kell, ezt. Majd, igen. Igen. Meg a rajongóknak, vagy mindenkinek még fejet hajtani Phil Collins előtt, és nem majd akkor keseregni, amikor már nincsen.
2: Igen.
1: Van! Phil Collins, van! És Genesis is most itt a következő percekben. Jesus, He Knows Me, ezzel folytatjuk már is a Sláger reggelt.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 103.1. Sláger FM Veszprém. Reklám.
1: Kapcsolj ki a zajból, kapcsolódj be a történetekbe. Egy hely, ahol mindig vár rád a következő fejezet. Ötvös Károly Könyvtár. A legjobb sztorik itt kezdődnek.
2: Vajon ki az a hős, aki ember feletti erővel rendelkezik? Legyőz minden akadályt, hóban, sárban vagy izzasztó forróságban tör előre, aki előtt csak egyetlen cél lebeg. Teljesíteni a küldetést.
3: Runner futár. Az én hősöm.
2: Runner futár szolgálat. 061 20 30 100. Mert igenis szükség van hősökre. www.runnerkft.hu.
4: A Budapest Motorsnál a kimagasló BMW-s vezetési élmény már az autóvásárlás előtt elkezdődik. Ügyfeleink már 15 éve tudják, hogy nálunk első az élmény. Kedves mosoly a recepción, lenyűgöző BMW és mini modellek, autórajongó és szakértő kollégák, finom kávé beszélgetés közben, minden érzékszervre ható tesztvezetés, izgalmas rendezvények. Budapest Motors. Hivatalos BMW márka kereskedés. Budapest, Szentendrei út 63.
5: Minden fában és virágban ott rejlik a csoda. Mi a Biolánál tudjuk ezt, ezért nap mint nap azon dolgozunk, hogy kezedbe adjuk a természet erejét. Biohatóanyagokkal, a föld energiáival szépítünk, dr. Gyovai Viola saját receptúrája alapján. Keresd arc- és testápoló termékeinket és fürdőkészítményeinket minden korosztály számára itt. www.biola.hu. Biola, a növények szépítő ereje tégelybe zárva.
6: Próbálja ki a Sláger FM prémiumot és élvezze zavartalanul a Sláger FM reklámmentes csatornáját visszahallgatás funkcióval. Most egy hónapig ingyen.
7: Igen, az autóban is a Sláger FM-et hallgatom.
8: A Sláger FM-et hallgatja?
9: Ha megkeresik telefonon vagy online,
8: kérjük, mondja el.
9: Sláger FM. Sláger FM.
8: Köszönjük!
9: A Sláger reggelben minden hétköznap reggel friss és hasznos információk, a legnagyobb slágerek és fantasztikus, fantasztikus hangulat. Ráadásul pénteken mindez fokozva.
10: Hát itt vagyok én, most még tudok itt vakerálni.
9: Minden pénteken a Sláger reggelben Pordán Petrához és Somogyi Zoltánhoz csatlakozik az ember, akihez hasonlóan senki sem tudja azt mondani.
10: Na jó, takar.
9: Kajdi Csaba, azaz Szila. Sláger reggel minden hétköznap reggel 6-tól a Sláger FM-en. Péntekenként Szilával. Erre nem lehet felkészülni. A reklám után.

0: Elkészült a Paksi fenékküszöb első üteme a Dunán. Több mint 400 új hallgató jutott be a Pannon Egyetemre a pótfelvételin. Rengeteg helyen lesz áramszünet Veszprém vármegyében. Köszöntöm Önöket, Szendős Jóri vagyok. Elkészült a Paksi fenékküszöb első üteme, jelentette be Magyar Péter miniszterelnök. A műtárgyat 43 ezer köbméter kő felhasználásával 17 nap alatt építették meg. A kormányfő szerint a munka a tervezetnél gyorsabban és olcsóbban készült el. A fenékküszöb első üteme már a Duna teljes szélességében elkészült. A beruházás célja, hogy az alacsony vízállás idején is biztosított legyen a Paksi atomerőmű hűtő vízellátása. Magyar Péter közlése szerint a beavatkozásnak köszönhetően az erőmű jelenleg teljes kapacitással és üzembiztosan működik. Több mint 400 új hallgató jutott be a Pannon Egyetemre az idei pótfelvételi eljárásban. A 687 jelentkező közül 407-en kezdhetik meg szeptemberben tanulmányaikat, közülük 35-en állami ösztöndíjas, 372-en pedig önköltséges képzésen. A legtöbb új hallgatót, 188 főt a humántudományi kar fogadja. A gazdaságtudományi karra 91-en, a műszaki informatikai karra 64-en, a mérnöki karra 47-en, a zalaegerszegi gazdálkodási karra pedig 17-en kerültek be. Az általános felvételi eljárásban korábban 2486 jelentkezőt vettek fel, 19%-kal többet, mint egy évvel korábban. A két eljárásban így összesen 2893 új hallgató nyert felvételt idén a Pannon Egyetemre. Rengeteg helyen lesz áramszünet Veszprém megyében. Augusztus 30-a és szeptember 6-a között több településen is tart előre tervezett üzemszünetet az áramszolgáltató. Van, ahol az egész utcában, máshol részlegesen szünetel a szolgáltatás, a legtöbb helyen akár több órán át. Hétfőn Veszprémben a Piramis utcában, illetve Káptalantótin, Kékúton és Pécsejen, kedden többek között Ajkán, Várpalotán, Zánkán, Bándon és Nemesgulácson, szerdán pedig Herenden és Balatonfüreden lesz áramkimaradás, de sok más település is érintett. A pontos időpontok és az utcára bontott beosztás megtalálható az E.ON honlapján. 111 tanévkezdéshez szükséges felszerelésekkel megtöltött iskolatáskával segítik a hátrányos helyzetű Veszprém vármegyei gyerekeket. A jótékonysági programot a Veszprém vármegyei Kereskedelmi és Iparkamara, valamint annak női vállalkozói klubja szervezte meg. A kezdeményezéshez 46 vállalkozás és támogató csatlakozott, összesen mintegy 3,5 millió forint értékű felajánlással. A táskákba füzetek, toltartók, írószerek és más alapvető tanszerek kerültek. A csomagokat 19 általános iskola tanulói kapják meg a tanévnyitó ünnepségeken. Az adományokat elsősorban a Pápai, Ajkai, Tapolcai és Devecseri járás nehezebb gazdasági helyzetű településeire juttatják el. A kamara szerint a tanulás és a megfelelő szakmai képzettség a társadalmi felemelkedés egyik legfontosabb eszköze. A szervezők azt szeretnék, hogy az iskolatáska program hosszú távú kezdeményezéssé váljon, és a következő években még több gyermeknek segíthessen. Vidám családi és sportnappal búcsúztatták a nyári szünetet a Veszprémi Szent Margit óvodában. A gyerekeket ügyességi pálya, kézműves foglalkozások és kreatív feladatok várták. A program játékos lehetőséget adott arra, hogy az óvodások újra találkozzanak társaikkal és nevelőikkel a hétköznapok kezdete előtt. A nap meglepetés vendégei a herendi önkéntes tűzoltók voltak. A gyerekek felmászhattak a tűzoltó autóra és az egyenruhát is felpróbálhatták. A sportnap végén a tűzoltók vastag habbal árasztották el az óvoda hátsó udvarát, különös játékteret teremtve a kisgyerekeknek. A Sláger FM híreit Szendő Fiboritól hallották.
1: Az M1-es autópályán Hegyeshalom felé Biatorbágynál korábban két furgon és egy kamion ütközött össze. A 20-as kilométernél most már minden sáv járható, viszont a kialakult torlódás csak lassan oszlik, és most már az M0-ás forgalmára is hatással van. Nagyjából 2-3 kilométer hosszan csak araszolni tudnak a gépjárművek az M1-es irányában. Az M5-ös autópályán Röszke felé, Kiskunfélegyháza térségében egy kamion ütközött a külső szalagkorlátnak, így a 108-as kilométernél most csak a belső sávon lehet közlekedni. Egyébként erősödik már a forgalom a főváros felé az M3-ason is, illetve a 10-es számú főúton a Solymári körforgalomtól, az 51-es főúton pedig Dunaharaszti közelében. Torlódást tapasztalható már továbbá az M1-es M7-es közös bevezető szakaszán a Gazdagréti felhajtótól, a Budaörsi úton befelé a Sasadi úttól, a Szentendrei úti zsúfot a Ceci János köztől egészen a Pók utcáig, illetve a Budakeszi út néhány szakasza a városközpont felé. A Kerepesi és a Fogarasi út a közös csomópontnál dugult be picit, a Váci út befelé a Megyeri útnál, a Soroksári út befelé a Rákóczi híd előtt, az Üllői út pedig a nagyobb csomópontoknál, de a Rákóczi úton és az Andrássy úton is egyre többen tartanak a városközpont irányában.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most folytatódik a Sláger reggel.
1: 7 óra 7 perc, természetesen játszunk majd Hablatyot Cilával, előbb azonban szeretnénk segíteni.
3: Méghozzá egy tündéri kisfiúnak, Nolannek, akinek a képét már láthatják a Sláger FM Facebook oldalán, és minden infót megtalálnak, hogy hogyan tudnak segíteni, de mindjárt az édesapjával is beszélgetünk.
2: A legnagyobb slágerek között a legújabbak is. Ez a Sláger FM. A legnagyobb slágerek változatosan.

0: Jó reggelt kívánunk, 4:08 lesz, pontosan 2 perc múlva. A Duchenne-féle izomdisztrófiáról az elmúlt években hallottunk már néhány alkalommal, és már az előző alkalmakkor is félő volt, hogy sajnos nem utoljára.
1: Igen. Most is itt van velünk egy tündéri kisfiú története, Nolené, és az ő édesapja, Pap György, jó reggelt!
0: Jó reggelt!
2: Sziasztok, jó reggelt, üdvözlök mindenkit!
1: Hát Nolennek a fényképét, és itt van az anyuka
0: is!
1: Sziasztok, jó reggelt! Nolen fényképét kitettük a Sláger FM Facebook oldalára, hogy lássák, mert sokkal jobban el tudják képzelni a hallgatóink, hogy kiről beszélünk, és kinek kellene a segítség, hogyha látják is őt. Nolen mennyi idős most?
2: Most 3,5 éves, most lesz ősszel 4.
1: És mikor diagnosztizálták nála a Duchent?
2: A Nolennél február 19-én akkor voltunk a klinikán, és akkor derült ki, akkor lett meg a diagnózis.
1: Hogy derült ez ki? Igen.
2: Bocsánat, esik.
1: Hogy derült ez ki?
2: Vérvételen voltunk még ősszel, mert be volt neki dagadva a nyirokcsomója, és a gyerekorvos vérvételre küldött minket. Amikor megjött az eredmény, magas CK értéket mutatott, onnantól utána októberben voltunk még egyszer egy vérvételen, hogy hát csak a nyirokcsomó gyulladás okozta, és utána derült ki, utána kerültünk a sotéra, mert végig magas volt ez az érték.
0: És mit mondtak, hogy mire számítsatok mostantól fogva?
2: Nagyon kedvesek voltak, ugye, amikor ott voltunk először januárban, a sokadik vérvételen, ott már nem mondtak semmit, nagyon kedvesek voltak, hogy ne olvassunk utána, ne kerüljünk be egy ilyen spirálba. És utána visszamentünk februárba, amikor közölték az eredményt, hogy meglett a diagnosztika.
1: Mert hogy milyen spirálba kerültetek volna, mit kell tudni a Duchenről, mert ugye Zoli említette, hogy többször már szóba került, de nem feltétlenül tudják mondjuk azok a hallgatóink, akik esetleg most kapcsolódtak be.
3: Sziasztok, erről én jobban fogok tudni beszélni.
1: Jó.
3: Szóval a Duchenne egy ritka izomsorvadásos genetikai betegség. Egy létfontosságú fehérje, a disztrofin hiányzik a gyermekek szervezetéből, ezáltal az izmok képtelenek a regenerációra. Így egy gyulladásos folyamat alakul ki, és emiatt az izomsejtek elhalnak, a helyüket pedig kötő és zsírszövet veszi át. Ez a betegség elsősorban fiúkat érint, mert a genetikai mutáció az X-kromoszómán található.
1: És ilyenkor mi a legnagyobb segítség?
3: Hát mi igazából egy génterápiás kezelésre gyűjtünk. Ez nem egy hagyományos gyógyszer, hanem egy egyszeri kezelés. Egy ártalmatlan vírus segítségével egy hiányzó génszakaszt bejuttatnak a kisfiúk szervezetébe, ami segít megvédeni az izomsejteket a leépüléstől.
0: Tehát nem tudja visszafordítani ezt az állapotot, de meg tudja állítani a további romlást.
3: Várhatóan igen. Természetesen ez nem egy csodaszer, nem gyógyítja meg teljesen a betegséget, de képes megállítani és megőrizni ezt az izompusztulást.
1: Mennyibe kerül egy ilyen kezelés?
2: Egy ilyen kezelésnek az ára jelenleg 3,2 millió dollár.
1: Azt segíts,
2: magának
1: kérlek,
2: a gyógyszernek.
1: Azt kérlek, mondd el, hogy ez forintban mekkora összeg?
2: Megközelítek, több mint egy milliárd forint.
1: Aha.
0: Ebben egyébként történt változás, mert amikor az elején azzal kezdtem, ugye hallottunk erről a betegségről már itt Magyarországon, akkor az embereknek eszébe jut, hogy ugye voltak más érintettek. Azóta történt előrelépés, tehát fejlettebb ez a szer, mint 2-3 éve? Olcsóbb lett ez a kezelés, mint 2-3 éve? Jobban van hozzá támogatás, mint 2-3 éve?
2: Nem, nincsen hozzá támogatás, és olcsóbb sem lett sajnos.
1: Tehát ezt az összeget kell összegyűjtenetek, mennyi idő alatt?
2: Azt hiszem, mennyi idő alatt, azt attól függ, hogy a kisfiamnak az állapota hogyan változik. De lehetőség szerint minél előbb össze kell szednünk a pénzt azért, hogy a szer minél jobban tudja támogatni őt a szervezetébe. Mert az elhal sejteket már nem tudja megmenteni, nem tudja visszahozni.
1: Tehát visszaépíteni nem lehet, de ezt a folyamatot meg lehet állítani. Mi történik akkor, hogyha mondjuk Nolan nem tudná megkapni ezt a szert?
2: Abban az esetben, ha nem kapja meg ezt a szert, akkor lehet, hogy tolószékbe fog kerülni.
1: Tehát ezt szeretnétek mindenképpen elkerülni?
2: Mindenféleképpen, és az is a probléma, hogy nem csak, hogy tolószékbe, mert hogyha nem kapja meg a kellő kezelést, akkor először a tolószékbe kerül, és utána ágyhoz lesz kötve, és nem éli meg a 30 éves kort.
0: Uh-huh. Nagyon sok erőt kívánunk nektek egyfelől, másfelől a mi eszközeink itt merülnek ki, hogy beszélünk erről, hogy ezt hallják minél többen, a Sláger FM Facebook oldalán megtalálják a fotót, és azokat az adatokat, amelyek segítségével aztán tudnak nektek segíteni, és őszintén kívánjuk, hogy ez megtörténjen.
1: Igen, mi azt kívánjuk, hogy ez az összeg minél előbb összegyűjjön, és azért minket nagyon sokan hallgatnak, olyan emberek, akik mondjuk vállalkozást visznek, és esetleg több millió forinttal is tudnák támogatni Nolan gyógyulását. Tényleg egy csodálatos kisfiúról van szó, és nagyon szépen köszönjük, hogy elmondtátok az ő történetét, és szeretnénk majd visszacsatolást is tőletek, jó?
2: Rendben, nagyon szépen köszönjük.
1: Pozitív híreket várunk majd. Köszönjük szépen. Vigyázzatok magatokra, és
0: szervuszok,
1: kisfiúra is. Sziasztok.
0: Ez a Sláger reggel 4:08 múlt 4 perccel. Ugye

0: Mit nekünk gyémánt, ha lehet menni borfesztiválozni?
1: Bizonyám, van egy páros belépőnk, és bármelyik napra, jó? Sőt, még kóstoló poharat is adunk, méghozzá kristályból, kérem.
0: Ó, és ezt meg lehet tartani, vagy vissza kell adni
1: végre elmosogatva? Nem, nem, nem, dehogy is!
0: Jól hangzik, ezt megnyerhetik most a hablagyban, csak tessék gyorsan jelentkezni a játékba, amelyben ugye azt kell kitalálni, hogy Cilla mit hablatyol éppen, úgyhogy hangban ő is társul hozzánk mindjárt. És még ki? Gyerünk, 0630 30 30 95 8, csak egy játék vagy hablagy szót küldjenek, közben pedig érkezik az Aha és a Take On Me 7:26-kor.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. Emlékszik még, milyen érzés volt szeptember 1-én újra belépni az iskola kapuján? A rég nem látott osztálytársak, a nyári történetek a folyosón és az első becsengetés. Szeptember 1-én a Sláger reggel visszaül az iskolapadba. Somogyi Zolival oda térünk vissza, ahol számára minden elkezdődött.
1: A 125. ünnepi tanévét indító budapesti Szent István gimnáziumba, ahol már diákként iskola rádiót szervezett és műsort készített.
0: Most Pordán Petrával és Kajdi Csaba Cilával együtt újra átéljük a tanévnyitó hangulatát. Sláger reggel tanévnyitó.
1: Szeptember 1-én reggel 6-tól 10-ig élőben a Szent István gimnáziumból.
0: Sláger FM. Minden, amit szeretünk.
1: A műsor támogatói a BMW Budapest Motors. Első az élmény. www.bmw-budapestmotors.hu. A Köki Bevásárlóközpont. www.kökibevásárlóközpont.hu. És a Color Nyomda. www.colornyomda.hu. Nyomda termékek egy helyen.
0: Műsorajánlót hallottak. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
0: A Sláger FM hivatalos logisztikai partnere az Express One.
2: Express One, a csomagszállító.
0: www.expressone.hu.
3: Mozgásban, sokféle formában, díjmentes sportos program az egész családnak. Éljetek át felejthetetlen kalandokat a családi mozgás örömével. Szerezzetek élményeket a Családi Mozgás Fesztiválon. Találkozzunk szeptember 6-án vasárnap a Puskás Aréna Nyugati Park D szektoránál, ahol egy időben, egy helyen jelenik meg a mozgás, a játék, a közösség és az egészség. További részletek masport.hu.
4: Anya!
5: Apa!
4: Anya!
5: Apa! Anya!
4: Apa!
5: Anya! Apa!
6: Aqua.
7: Aqua. A zökkenőmentes suli kezdés és a nyugodt home office támogatója az aqua.hu.
8: Sürgős esetben miért várna a kiszállításra? A Patika 24 kedvező árai már Újpesten is elérhetők azonnali átvétellel. Rendeljen a diszkontpatikák.hu oldalon, és vegye át akár most!
9: Ha önnek felesleges fém hulladéka van, hozza hozzánk! Igényes környezet, magas piaci árak, korrekt kiszolgálás. Ferrobreaker Kft. Ért, Tolmács utca 6, ferrobreaker.hu.
10: A szezon egyik legjobb lépése itt kezdődik. Friss őszi kollekcióval várunk a debreceni Dorko üzleteinkben. Kedvenc visszatérők és vadonatúj darabok. Szerezd be most a sznékereket, ruhákat, kiegészítőket az egész családnak, és készüljünk együtt a hűvösebb napokra. Keresd a Dorkót a Debrecen fórumban és a Stop Shopban.
11: A minőség nem árkérdés, technológia kérdése. Color Nyomda. 30 év tapasztalat, Magyarország egyik legmodernebb gépparkja. Display, hullámkartoncsomagolás, szórólap, névjegykártya. Minden nyomda termék egy helyen. Colornyomda.hu.
12: Passzív jövedelemre vágysz? Chocolate Brown Solarium Franchise. Ledes készülékek, fényterápia, ultra high-tech barnulás, a hagyományos szolárium üzemeltetés töredékéért. Kiváló befektetés, passzív jövedelem, kedvező bérletkonstrukciók. www.ledsoli.hu.
13: Egész évben tökéletes zöld pázsit. Választa a műfűshop.hu-t. Holland és belga minőség már 2890 forinttól, akár 10 év UV garanciával. Széles kínálat és kedvező árak. Műfűshop.hu. Természetesen műfű.
0: A reklám után társadalmi célú reklám.
14: A fontos idő 2000 óra. 2000 fejlesztő óra. Becsengetéskor sok nehéz sorsú gyermek kezdi meg a tanévet. Ők segítség nélkül fokozatosan lemaradnának. Hívd a 1353-at és segítsd 500 forinttal a rászoruló gyermekek felzárkózását. 1353. Minden hívás segít. Készült az Ökumenikus Segélyszervezet megbízásából.
0: Társadalmi célú reklámot hallottak. Legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
15: Fontos posztról mondott le Krausz Ferenc Nobel-díjas fizikus. Akár 2 milliárd eurót is fordíthatnak a Wekerle lakásépítési programra. Több mint 40 millió forintba került lehűteni a nyári melegben a biodómot. Jó reggelt kívánok, Szendőfi Bori vagyok. Lemondott a Magyar Corvinlánc testületben betöltött tagságáról és a Corvinlánc kitüntetésről Krausz Ferenc Nobel-díjas fizikus. Döntését azzal indokolta, hogy szerinte jelentős különbség alakult ki a testület tényleges működése és a tekintélyéből fakadó közéleti, tudományos és erkölcsi szerepe között. A Telex szerint Krausz Ferenc korábban azt kezdeményezte, hogy a testület szólaljon fel egy ukrajnai gyermekkórházatért orosz rakétatámadás miatt, de ehhez nem kapott támogatást. A fizikus azt is kifogásolta, hogy a testület nem állt ki az általa alapított élvonal csúcskutatási és tehetséggondozó alapítvány mellett. A kormány májusban felbontotta az alapítvánnyal korábban kötött több mint 261 milliárd forintos szerződést. Akár 2 milliárd euró forrás is rendelkezésre állhat a Vekerle lakásépítési programra, közölte Vitézy Dávid. A közlekedési és beruházási miniszter szerint uniós forrásból 550 millió eurót fordíthatnak a programra, amelyet banki és piaci társfinanszírozás egészíthet ki. A cél, hogy az állam ismét aktív szereplőként jelenjen meg a lakáspolitikában, társadalmi, szociális és városfejlesztési szempontokat is érvényesítve. Vitézy Dávid szerint az elmúlt 15 évben a reál lakásárak 120, még a reálbérek 60%-kal emelkedtek. A miniszter problémának nevezte az albérletárak emelkedését, az új lakások és a felújítások alacsony számát, valamint a kollégiumi férőhelyek hiányát is. Júliusban több mint 40 millió forintot kellett fizetni a Biodom villanyszámlájára, miután a fővárosi állat és növénykert új létesítménye az extrém nyári hőségben is folyamatosan üzemelt. A kiugró összeg ugyanakkor nem érte váratlanul az üzemeltetőket, a költség megfelelt az előzetes kalkulációknak, augusztusban pedig már alacsonyabb volt a számla. A hűtési rendszer végül jól vizsgázott. A Biodom belsejében 28-32 Celsius fok között tartották a hőmérsékletet, ami 6-8 fokkal volt alacsonyabb a kinti értékeknél. A hőterhelés mérséklésében árnyékoló vitorlákat és természetes légáramlást is alkalmaztak. A legforróbb napokon azonban az aktív fűtőrendszert is be kellett kapcsolni. Új rakodó és parkolóhelyeket, valamint biciklimentes járdákat alakítottak ki Budapesten a József körúton, miközben kerékpározni is biztonságosabb lett, közölte a BKK és a Budapest közút. Azt írták, a Sejber Sándor utca és a Korvin negyed közötti szakaszon olyan fejlesztések valósultak meg, amelyek javítják a közterület használhatóságát, növelik a gyalogos és kerékpáros közlekedés biztonságát, valamint rendezettebb feltételeket teremtenek az áruszállítás számára.
4: Bori, nagyon szépen köszönjük, ma még igen kellemes nyárias időre számíthatunk. Mondhatnám azt, hogy kánikula várható, mert hogy 34 fokot mérünk majd ma délután, most egyelőre 22 fokos a reggelünk. Viszont ezzel a kánikulával úgy tűnik, hogy elbúcsúzik a nyár, mert holnaptól már 26-27 fok várható, lesz egy kis

0: Barok korábban indul. A változás leginkább az D50-es vonatokat érinti, melyek napközben mindkét irányban 20-30 perccel később közlekednek. Tart a déli körvasút felújítása, újdonság, hogy a G43-as vonatok mától ismét Kőbánya-Kispestig járnak. És még egy jó hír, a Mátra interrégió utasainak, hogy már csak ma kell pótlóbuszra utazni Vámosgyörg és Gyöngyös között, holnaptól a vonatok ismét teljes útvonalon a megszokott menetrend szerint járnak. Jó utazást kívánok!
1: Köszönjük szépen! Az M1-es autópályán Hegyeshalom felé Biatorbágynál korábban két furgon és egy kamion ütközött. A 20-as kilométernél mindkét sáv használható már, de a baleset miatt kialakult torlódás csak lassan oszlik. Az M0-áson is itt 2-3 kilométer hosszan csak araszolni lehet az M1-es felé, illetve az 1-es főúton is fennakadás tapasztalható. Az M5-ösön Röszke irányában Kiskunfélegyháza térségében a szalagkorlátnak ütközött a külsőnek egy kamion. Az M0-áson pedig az M1-es felé a 26-os közelében 26-os kilométer közelében 3 személygépkocsi karambolozott, a 3 sávból a belső van zárva.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Folytatódik a

0: Hit 40-kor.
1: Ilyenkor az a rend, hogy átveszi a nyomozás vezetését az ügyész. Televízióban elmondta a véleményét, láthattad. Remek volna. Így kezdte. Az az igazság, azt mondta anyósom, akkor hazudik. Azt mondja, semmiféle verekedés nem volt. Az újság meg azt írta, hogy volt. Azt mondja, még valami. Amíg a rendőrök nem voltak kint, addig nem volt semmi. Azt mondja, mama, ez az? A rendőröket nem kell kiengedni. Mert csak balhé van. Még, idézem, még nincs vége. Azt mondja az ügyész, hogy egyébként nem is igazi szüreti bál az, ahol nincs egy-két verekedés.

0: vagy Cilla énekel. Valamit, valahogy. Most a Sláger reggelben.
1: Marcell nagyon szeretne borfesztiválozni. Egyébként eddig hogy telt a nyár? Vagy eddig? Hát itt a vége. Szóval hogy telt a nyár? Igen. Jó reggelt, szia!
2: Jó reggelt!
3: Jó reggelt, sziasztok! Kellemesen. Leginkább olvastam. Most csináltam meg a kávémat.
2: Na jó, akkor figyelj nagyon, hogy mit dúdolhat Cilla. Szeretted-e az énekórákat annak idején?
3: Igen, még az iskolai énekkorban is voltam.
2: Szuper, mert mi annak ide... Most annyit hadd segítsek, mert... Hát azért, énekóra, nekem volt egy nagyon kedves énektanárom, még általános iskolában, és ő mutatta ezt a darabot nekünk annak idején. Tehát, hogy egy picit szerettem volna abban segíteni, hogy nem feltétlenül egy mai popslágerben kell gondolkodnod.
1: Hát feltétlenül nem.
2: Igen.
1: Szerintem. Figyelj, valamilyen hangszerrel játszol, Marcell?
3: Nem, sajnos nem.
1: Pedig akkor zongorázni lehetne a különbséget.
3: Pedig nagyon-nagyon ismerős.
2: Igen, azt gondolom, mert tényleg ezt az iskolában mindannyian hallottuk.
1: Tudod, hol még?
2: Hol?
1: Régen, amikor bejöttek először a nyomógombos telefonok, amikor várakoztattál valakit,
2: akkor
1: volt
2: is
1: ilyen funkció, hogy várjon, legyen kedves, és általában ezt játszott
2: igen,
1: ilyen
2: igen,
1: nagyon,
2: igen,
1: nagyon primitív hangszínnel.
2: Igen.
3: Húha. Hát, akkor lehetséges, hogy most fel fogom adni.
1: Feladom.
3: Mert sajnos tényleg, hát rémlik, csak látszik, még reggel van, és még nem igazán tudom így magamnak
2: összekapcsolni.
1: Oda se neki, Marcell. Köszönjük, hogy megpróbáltad meg, hogy jelentkeztél.
2: Nagyon
1: szervusz.
2: Köszönjük, szép napot, szia.
1: Akkor holnap milyen nyeremény vár a kedves játékosunkra?
2: A két fő részére szóló bármely napra beváltható belépőjegy kristálykóstoló pohárral, ingyenes borkóstolóval, valamint a kiválasztott napra szóló ki- és bejárásra jogosító karszalaggal a szeptember 9-e és 12-e között megrendezésre kerülő budapesti borfesztiválra a Budavári Palotába, illetve egy egyéves Sláger FM prémium előfizetés zavartalan rádióhallgatással és visszahallgatás funkcióval.
0: Hablagy. Minden hétköznap reggel 7:50-kor a Sláger reggelben.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 103.1. Sláger FM Veszprém. Reklám.
1: A csillagpatikákban 20% kedvezménnyel vásárolhat az önkiszolgáló polcokról augusztus 31-e és szeptember 6-a között. Kupon a Veszprémi hétnapban. További részletek a patikákban. Csillagpatikák, biztos pont az egészségben.
2: Hőhullám, hangulatingadozás, éjszakai izzadás, alvászavar, hajhullás.
3: Elég! A változókor nem a vég. A tünetek enyhítésére szolgál a Mirobalan gyógynövénykomplexe a Feminess. Hormonmentes, természetes összetevőkkel készült étrend kiegészítő a tibeti gyógyászat elvei alapján. Találj rá a tibetikapszulák.hu-n, valamint a biobarát üzletekben és országszerte a bioboltokban. www.tibetikapszulák.hu. A javallatokra való alkalmazása a régóta fennálló használaton alapul. Fogyasztása nem helyettesíti a változatos, kiegyensúlyozott étrendet.
4: Egy friss kutatás szerint a magyar cégvezetők többsége rabszolgának érzi magát a saját cégében, és úgy gondolja, nélküle a vállalkozás egyáltalán nem működne. Csatlakozz azokhoz a KKV vezetőkhöz, akik már kitörtek ebből a mókus kerékből. A Mini CRM-mel automatizálhatod a folyamataidat, átláthatod a cégedet, és teljesen önjáróvá teheted. Ne hagyd, hogy bedaráljon a saját céged. Felejtsd el a felesleges munkát. Keresd minket a minicrm.hu oldalon.
5: A Budapest Motorsnál közel 20 éve hiszünk abban, hogy első az élmény. A Mini pedig évtizedek óta a go-kart élményt helyezi középpontba. Így lettünk mi a tökéletes páros. Mini márka kereskedésünk és szervizünk sportos John Cooper Works modellekkel, tisztán elektromos minikkel, kalandvágyó countrymenekkel, jó kávéval és segítőkész értékesítőkkel vár téged. Budapest Motors Mini márka kereskedés. Budapest, Szentendrei út 63.
0: Töltse le a Sláger FM alkalmazást és csatlakozzon a rádiózás új dimenziójához.
6: Itthon? Persze, hogy a Sláger FM-et hallgatom.
7: A Sláger FM-et hallgatja.
8: Ha megkeresik telefonon vagy online,
0: kérjük, mondja el. Sláger FM.
8: Köszönjük.
9: Mindennek oka van ezen a világon. Minden mélypontnak, minden fájdalmas tanulságnak, de minden találkozásnak, örömnek vagy boldog percnek is. Ismert vendégeimmel és szakértőkkel az élet és a sors mélyebb összefüggéseit keressük egy-egy lélekmelegítő beszélgetés során. Ha csak egyetlen hallgató másként kezdi szemlélni az életét, miután velünk tartott, már elértük, hogy jobb hely legyen ez a világ.
0: Lélekközösség Peller Mariannal minden hónap utolsó csütörtök estéjén 20 órától itt a Sláger FM-en. A reklám után

0: Átvészelte a nyári főszezon a MÁV. Augusztus 31-ével véget ér a strandszezon Balatonfűzfőn. Veszprém megvédte címét a kézilabda szuperkupában. Üdvözlöm Önöket, Szendő Fibori vagyok. Véget ért a nyári főszezon a MÁV-nál. Vitézi Dávid közlekedési miniszter szerint a súlyos örökölt problémák ellenére sikerült elkerülni a teljes összeomlást. A tárcavezető közölte, a szezon kezdetén a vasúti kocsik negyede üzemképtelen volt, a pályahálózat 40%-án pedig valamilyen korlátozás volt érvényben. A nyári forgalom fenntartásához mozdonyokat és kocsikat béreltek az ÖBB-től, újraindították a dunakeszi járműjavítást, és több helyen megkezdték a sebességkorlátozások felszámolását. Fejlesztették az utastájékoztatást, és ismét elérhetővé tették a vonatok valós idejű követését is. Vitézi Dávid ugyanakkor elismerte, hogy továbbra is sok volt a késés, a járatkimaradás és a meghibásodott légkondicionáló, ezért elnézést kért az utasoktól. Hozzátette, a Magyar Vasút helyreállítása több éves munka lesz, miközben már elindították a 3550 milliárd forintos Baross Gábor vasútfejlesztési tervet és egy új Intercity flotta beszerzésének előkészítését. A MÁV intézkedéseinek köszönhetően a nyári főszezonban 7%-kal javult a Balaton északi partján a vonatok menetrendszerűsége. Ezt még a vasúttársaság vezérigazgatója írta a közösségi oldalán. Hegyi Zsolt a változást a nagy teljesítményű mozdonyok forgalomba állításával magyarázta, valamint azzal, hogy a villamosított szakasz határán, Balatonfüreden felülvizsgálták a mozdonycsere technológiáját, továbbá lassú jeleket számoltak fel és egyszerűsítették a hosszú, zavarérzékeny járatok menetrendjét. Gyorsabb lett a fel- és leszállás is, mert a peronokon utas irányító jelzések mutatják, hogy hol fognak a szerelvények megállni. A modern, klímás Katica interrégió továbbra is naponta közlekedik Budapest és Balatonfüred között. A kék hullámok megtartják a gyorsított megállási rendjüket. Az osztrák vasúttársaságtól bérelt 10 IC-kocsi forgalomban marad. Augusztus 31-ével véget ér a strandszezon Balatonfűzfőn. A Fővenyés és a Tobruk strand szeptembertől közparkként működik tovább. A két terület a nap bármely szakában ingyenesen látogatható lesz, a strandszolgáltatások azonban megszűnnek. Nem lesz vízimentés és egészségügyi ellátás, valamint a mosdók sem üzemelnek, ezért fürdeni kizárólag saját felelősségre lehet. A strandokon található üzletek ettől függetlenül továbbra is nyitva tarthatnak. A területre járművel behajtani tilos, és változatlanul be kell tartani a közparkokra vonatkozó szabályokat. Energetikai korszerűsítés kezdődött a Siófoki Városházán, amelynek északi homlokzatát látják el külső hőszigeteléssel. Az 1970-es években épült hivatal korábban nem kapott megfelelő szigetelést, ezért magasak a fenntartási költségei. Az épület energiahatékonyságát az elmúlt időszakban ablakcserével és napkollektorok telepítésével is javították. A mostani bruttó 43,5 millió forintos beruházást teljes egészében saját forrásból finanszírozza az önkormányzat. A Veszprém 37-35-re legyőzte a Szegedet a férfi kézilabda szuperkupa vasárnapi mérkőzésén Székesfehérváron. A bakonyiak 3-0-ás sorozattal kezdték a találkozót, a 7. percben pedig már 5 góllal vezettek. Előnyük az első félidőben 7 találatra is nőtt, a szünetre azonban 4 gólra felzárkózott a Szeged. A második játékrészben Miklán Roland védéseire építve több góllal csökkentette hátrányát a tiszaparti együttes. Az egyenlítés azonban elmaradt, a Veszprém ugyanis a mérkőzés végéig megőrizte vezetését. A bakonyi csapat ezzel sorozatban harmadszor hódította el a szuperkupát.
1: Az M5-ös autópályán Röszke felé Kiskunfélegyháza térségében egy kamion a külső korlátnak ütközött, így a 108-as kilométernél jelenleg csak a belső sáv használható. Szintén az M5-ösön, ám de a főváros felé Újhartyán és az M0-ás csomópontja között több szakaszon is az erős forgalom miatt jelentősen lelassult a haladás, szakaszosan torlódás is kialakult. Az M0-ás autóúton az M1-es autópálya felé a 26-os kilométer közelében 4 személygépkocsi karambolozott, a 3 sávból a belső van zárva, de így is 7 kilométeres a torlódás. Az M2-esen pedig az M0-ás csomópontja előtt történt baleset, egy személyautó és egy furgon ütközött. A 18-as kilométernél most csak egy sáv használható, így nagyjából 3 kilométeres torlódás alakult ki. Tart a csatornajavítás a Bécsi úton és a Vörösvári úton a közös csomópontnál. Mától kifelé megszűnt a sávzárás, de időszakosan a Bécsi úton befelé lezárják a külső sávot, illetve a Vörösvári út szerviz útján kifelé úgy szintén korlátozásra kell számítani, és a mai naptól zárva a harmadik kerületben a Petúr utca az Anikó utcánál, mert vízvezetéket építenek.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: És most folytatódik a Sláger reggel.
1: És most nagyon tessék figyelni, hiszen a világ hetedik leglassabban öregedő embere lesz mindjárt a vendégünk, és ez az öregedéstől általában félnek vagy tartanak az emberek, hogy hogyan kell ezt a helyén kezelni, vagy megelőzni? Hát ma segítünk mindjárt! Jó reggelt!

0: Ez a Sláger reggel.
1: Jó reggelt kívánunk, 4:09 lesz már pontosan 2 perc múlva. És ahogy korábban ígértük, a világ 7. leglassabban öregedő ember a vendégünk, Hashtag Martin személyében. Szevasz, jó reggelt!
2: Jó reggelt, szia!
3: Jó reggelt, üdvözlöm a hallgatókat is.
2: Milyen lista ez pontosan, amire te felkerültél az előkelő 7. helyre, mert azért ez elég vagány.
1: Jól hangzik, csak nem tudjuk értelmezni még egyelőre.
3: Van egy ilyen verseny, egy Longevity World Cup, ez Longevity világkupának fordítható. Az a lényege, hogy embereknek a labor eredményei alapján egy algoritmus, amit több nemzeti kutatócsoport fejlesztett, ezt már jó pár éve fejlesztenek olyan biológiai kormérő algoritmusokat, amik kiszámolják, hogy neked a valódi életkorodhoz képest a szerveid hogyan funkcionálnak, hogyan működik a májad, a vesed, a szíved, és ez alapján létrejött egy lista, amire leginkább olyan emberek jelentkeztek, nem a legrandomabb emberek, hanem akik régóta foglalkoznak ezzel a biohackinggel, szóval, hogy a testüket minél inkább tökéletesítsék, optimalizálják a működését, és ez egy olyan lista, ami folyamatosan változik, ezen vagyok jelenleg most épp a 8. helyen, reméljük, hogy még a szezon végére visszakerülök a 7. köré, és az alapján rangsorolják az embereket, hogy hány évet tudnak fiatalítani magukon a valódi korukhoz képest.
1: Ja, akkor így már értem, mert amikor először láttam rólad egy fényképet, is mondom, Petek, de hát a korodnak megfelelő, mit tudom, az arcod. Tehát, hogy érted, most vagy 31 éves, tehát nem mondom azt, hogy hó, csak 18-nak néz ki, vagy 20-nak. Ugye sokan ezt értik talán félre, hogy akkor ezt jelenti, hogy nem öregszik valaki. Másrészt beszélj még egy picit a longevity-ről, mert ez egyre divatosabb téma, és volt már olyan vendégünk, aki orvosi egyetemen végzett, és próbálta így körül járni, hogy ez mit jelent, hogy egyre több műszer is rendelkezésre áll, plusz van ugye ez a milliárdos fickó, mindig elfelejtem a nevét, Petra?
2: Nem tudom a nevét. Ja,
3: Ryan Johnson.
1: Tessék. Ja, hát, bocs, igen.
2: Na, hogy te tudod.
1: Aki ugye a saját fiának a nem tudom vérplazmáját, meg nem tudom mit fecskedezi magába, és aztán
2: hogy
1: közben igen. Most ő is. És mi ez a longevity, ez mit jelent? Mert ezt is félreértik, azt már érteni vélem belőle, hogy nem az a lényeg, hogy minél tovább, minél hosszabban élj, hanem hogy amíg élsz, azon belül minél tovább maradj egészséges? Nagyjából ez a lényeg?
3: Igen, azt azért megtapasztaljuk, hogy hiába nőtt az elmúlt 100 évben elég magasra várható életkor, mondjuk 80-90 köré már fejlett országokban, azért annak az utolsó 20-30 évét orvosi kezelésekkel, fájóderékkel, alacsony energiaszinttel töltjük, hogy hiába jutunk el oda, hogy sokáig élünk, sok a szenvedés is az utolsó életszakaszban, és erre készít fel valamennyire a longevity, hogy olyan 70-80 évesen is úgy élj, mintha egy 40-es lennél, fitten, és minél tovább jobban karban tartsd a testedet, szóval az egészséghozt növeli meg, nem is csak az élethozt jelenleg, és ez lenne a szemléletnek a lényege.
2: És neked miért jött ez a szemlélet? Volt valami betegséged, ami ezt kiváltotta, vagy egyszerűen csak elkezdtél érdeklődni, olvasni a longevity-ről, és azt mondtad, hogy oké, én ezt kipróbálom saját magamon.
3: Igen, most, amit Brian Johnsonnál behoztatok, hogy van egy autoimmun betegsége, az is neki 21 éves korában alakult ki, nem most 50 évesen, hanem akkor nagyon rossz életmódot folytatott. Hasonló nekem is a sztorim, csak én nem a longevity törekvésem sokadik évében találtam ezt ki, vagy jöttek rá nálam, hanem 20 éves korom elején egy autoimmun sokizületi gyulladással diagnosztizáltak. Most kerestem elő különböző cikkekhez olyan képeket magamról, ahol minden kezem, lábam be volt kötözve, alig tudtam mozogni. És azt a pár évet, amíg elkezdtek kezelni, azt én csupa 80-90 éves néni és bácsi között töltöttem a kórházban, hogy fizioterápiára, fizikoterápiára jártam, és én voltam ott a legfiatalabb, de olyan súlyos volt a betegségem, hogy körbe mutogattak a kórházban, hogy a térdem milyen hatalmas például. Be volt duzzadva, be volt gyulladva a legtöbb izületem, és ez megrövidíteni jelentősen az élethosszamat. És ekkor kezdett el érdekelni az, hogy hűha, azért most még 20 éves vagyok, annyira nem érdekli olyankor az embert, hogy meddig fog élni, de ha azért kap egy olyan diagnózist, hogy 10-20 évvel kevesebb életet élhet, akkor megnézi, hogy mi is ez, és a longevity-be így kerültem bele.
1: Hát meg ettől függetlenül is azért az, hogyha be vagy fáslizva a 20 éves korodban,
2: és fájdalmaid vannak,
1: hát meg nem tudsz csak úgy elmenni, nem tudom, tökéletes most bulizni, vagy sportolni, vagy normális hétköznapi életet élni, akkor azért az embert kicsit megriasztja, azt hiszem.
2: Szóval és ebből vissza tudtál jönni?
3: Igen, és ebből nem csak visszajöttem egy normális szintre, és ez nem csak magamtól, hanem egy olyan biológiai terápiás kezelést is kaptam, ami egy kicsit alapszint közelébe hozta a testemet, de ez idővel hatást tud veszíteni, 2 hetente egy szurit kellett magamba szúrnom, az sem túl kellemes, és láttam azt, hogy én is tudnék ezért aktívan tenni. Átállítottam az étrendemet, a Máltára költöztem egy évre, aztán pont emiatt, de az nagyon sokat segített, hogy kihagytam egy hideg magyar telet.
2: Igen.
3: És az egész telet is kint sportolva újatlanban töltöttem. Napi mozgásrutint alakítottam ki, aztán szép lassan ezeket a biohacking kütyüket behoztam az életembe, a szaunától, az akupresszúrás matracig.
2: Ja, tehát a biohacking kütyű az például egy szauna, szóval itt ne nagy dolgokra gondoljunk.
3: Igen, nem kell egy krioterápiás kamrára gondolni, az én pesti albimba tanárhéfi zubol tartottam fel, hanem egy nagyon egyszerű eszközök is lehetnek biohacking módszerek, egy pár ezer forintos gumiszalag, amit mondjuk a tömegközlekedésen is tudok húzni a kezemmel, és az már egy erőfeszítés, amit kicsit.
1: Az milyen jutod a villamos kapaszkodójával, vagy rácsavarod, és közben csinálsz gyakorlatokat. Hashtag Martin a vendégünk, a világ hetedik leglassabban öregedő embere. Mondhatjuk, hogy longevity nagykövet, talán ezt szabad mondhatjuk használni. Maradj még kérlek, mert akkor mindjárt konkrét ötleteket kérnénk, hogyha valakinek nincs is problémája, de szeretne egy kicsit minőségibb életet élni, akkor mit tehet ennek érdekében?

0: Sláger reggel.
1: És 7:09 továbbra is Herstadt Martin biohacker a vendégünk, a világ hetedik leglassabban öregedő embere. És az előbb már arra kanyarodtunk, hogy tök jó, Petr is örült, hogy behoztad ezt, hogy nem kellenek ehhez feltétlenül drága eszközök, de mégis azt veszem észre, hogy a leggyakoribb kifogás, vagy magyarázat, hogyha valaki nem igazán szeretne mozogni, hogy hát a pénz, hát ugye nincs hozzá pénz, pedig szokták mondani, hogy a futáshoz is egy jó cipő kell, meg egy póló, aztán ennyi. A másik az meg az idő, ugye, hogy hát nincs rá idő. Miközben az is, hogyha ha akarod, azért egy fél órát, egy 40 percet a saját jól felfogott érdekedben ki lehet talán szakítani a napból.
2: Igen, én is azt gondolom, hogy ha egy olyan rendszert az ember ki tud alakítani az életében, még akár az is, aki váltott műszakban dolgozik, valamennyire láthatja előre azt, hogy hogyan fognak alakulni akár egy hétre előre a napjai, és ahhoz mérten hogyan tud beiktatni mondjuk napi egy órát, amikor az egészségére ügyel. Ha valakinek gyerekei vannak, akkor az még a gyerekei egészségére is ügyel, és nem kellenek ehhez milliók, nem kellenek még csak százezrek se, egy csomó egészséghack igazából valaminek az elhagyása. Hogy elhagyod az alkoholt, elhagyod a cigit.
1: Az, amik spórolsz is.
2: Elhagyod az autóba ülést, a boltba menet, esetleg a mozgó lépcső helyett a sima lépcsőt választod, vagy a lift helyett, és azok is egy csomót tudnak jelenteni, az ilyen apróságok. Vagy cukros üdítő helyett céklalevet iszol, vagy reggel egy narancslevet, az a koleszterin szintet segít szabályozni. Szóval egy tudatosságon múlik leginkább, nem az időn és a pénzen. Hogy te belefekteted-e azt a kis kutatást, hogy utána nézel, hogy a te jelenlegi helyzetedben, ha túlsúlyos vagy, ha idős vagy, ha autoimmunbetegséggel küzdesz, mit tudsz tenni.
3: Neked hogy, milyen egy napod? Hogy képzeljük el? Mert hogy nyilván dolgozol is, és mindemellett csinálod ezt.
2: Igen, nekem is elég nehéz volt kialakítani ezt a rendszert. Korábban a filmiparban dolgoztam, és ez azért olyan, hogy egyik nap bejelentik, hogy holnap reggeltől estig kell dolgozni, aztán két hétig semmi munka, szóval egy sokkal hektikusabb dolog. A tanári állás mellett egy állandóság volt az életemben, és ez alatt tudtam kialakítani ezt az életmódot. Reggel felébredek, akkor nincs olyan sok időm, mert nem szeretek túl korán kelni. Egy kis trambulinozással kezdek, ez felpestíti a vérkeringést.
1: Ez jó. És ez van az albiban? A tanári albiban van trambulin?
2: Igen, az albiban van egy trambulin, szerencsére alattam nem laknak, és így ez egy szerencsés dolog. Iszom egy nagy pohár vizet, kiállok a napfénybe, ez megindítja a hormonszabályozásban ezt, hogy az éjjeli melatonin szintet felváltja a nappali kortizol.
1: Kiállsz konkrétan mondjuk az erkére, és állsz egy pár percig a napon, és csak így...
2: Igen.
1: Ez a meditációnak is.
3: Ezt már oldottam, igen, hogy úgy kéne kezdenünk.
1: Nem hallottam ilyet, de ez nagyon tetszik.
2: Valami erős fény érjen reggel. Éjszaka pedig minél sötétebb legyen. Igen. Az alvásunk az nagyon fontos, hogy sötétben és viszonylag hűvösben legyen. És utána dolgozom, munka után megyek edzeni, szóval akkor többnyire még nappal. És minden nap edzek, minden nap fél óra kardióedzés, az fél óra futás szokott lenni, és fél óra erőedzés. És itt is nagyon fontos ez, hogy most, amikor megjelentem, mondtad te is, hogy még te is többet szoktál futni, mint 3 kilométer vagy 5 kilométer, és hogy át kell állni egy másfajta működésre, hogy én versenyfutó voltam 10 évesen, és akkor az ember próbál minél gyorsabban, minél többet futni, de itt az egészség megőrzés a lényeg, hogy ha leelőznek a futópályán, ne érezzük azt, hogy hú, most rosszak vagyunk, hanem ezt azért teszem, hogy nekem a kardió egészségem jó legyen. Vagy ha valaki több fekvőtámaszt tud csinálni, abba se kell ego emelésekbe belemenni, hanem én megcsinálom ezt a 20-at, 30-at, és ez teljesen elég.
3: Aha. Milyen jó, hogy ezt mondod. Képzeld el, hogy egy japán könyvben olvastam annak idején, hogy elkezdték az embereket kérni arra, hogy csak annyit csináljanak meg, hogy leülnek a földre, és onnan fölállnak. És első nap mondjuk csak csináljanak 3-at, aztán utána csináljanak 5-öt. És akik elkezdték, és mondjuk túlsúllyal küzdöttek, hogy csak ilyen tényleg, tehát mindenki a saját szintjén elkezdjen először 5 percet, 10 percet, hogy sikerélménye legyen. Tehát, hogy ne érezze azt, hogy ezt nem tudom megcsinálni, nem tudok lefogyni. Tehát ezek szerint ez ilyen apróságokkal kell elkezdeni mindenkinek. Szóval ez nem egy nagy truváj, csak nem csináljuk.
2: Igen, ilyen apróságok, és az időkifogás érvényes mondjuk arra, hogy egy vitamint ne tudjunk bevenni, egy csomó.
3: Ebben igazad van.
2: Hogyha csinálunk egy elég széles labort, mondjuk egy alapérték felmérésnek, akkor látjuk azt, hogy valaki magnézium részdeficites, akkor ha azt táplálék kiegészítővel pótolja, az egy csomót tud számítani. És ezért van nekem is egy ilyen táplálék kiegészítő rutinom, annak is utána lehet nézni, vagy megkérdezni a ChatGPT-től, hogy mikor érdemes bevenni, mondjuk az omega-3 zsírsavat egy jó zsíros ebéd mellé. És magamra szoktam főzni, szóval nincs olyan, hogy elmegyek egy étterembe, vagy gyors kaját eszem, hanem előre mondjuk 3-4 napra megfőzök, vannak ilyen nagy, viszonylag egyszerű tálak, egy mediterrán étrendet követek, ez sok hal, csirke, sok zöldség, gyümölcs, teljes kiörlésű kenyér, joghurt, Szóval nincs benne sok tiltás, annyi a tiltás, hogy túl cukros dolgokat nem eszem meg, újra feldolgozott ételeket.
1: Tulajdonképpen azért is tetszik, amit mondasz, mert a prioritások áthelyezéséről van szó. Szóval, hogyha valaki például leteszi a dohányt, kevesebb alkohol fogyaszt, akkor azt a pénzt, ami ebből felszabadul, lehet beleforgatni abba, hogy már pedig több gyümölcsöt fogyasztani, és hogy csak az ember ugye olyan furán működik az emberi elme, mert a rövid távú jutalmakat szeret, és azzal, amit csinálsz, az talán az első számú feladat megérteni azt, hogy ennek hosszú távon lesz meg a pozitív hatása. És tudod, sokan úgy vannak, hogy maga 30 meg 40 év múlva, és aztán 30-40 év múlva bánni fogja, hogy nem lépte meg, amikor már itt fáj, ott fáj, nem tud felegyenesedni, stb. De hogy ezt kéne átgondolni, csak ez benne a nehéz, ehhez van valami jó ötleted, hogy hogyan, vagy te mivel jutalmazod magad?
2: Igen, emberként ez a specialitásunk a többi állatfajhoz képest, hogy van egy jövő perspektívánk, meg tudjuk azt, hogy meg fogunk halni, aha, de nyilván nem mindegy, hogy mikor és milyen körülmények között. Bizonyán.
1: Hát nagyon nem.
2: És nekem erre mondjuk az a stratégiám, hogyha belegondolok, hogy mi lenne, ha holnap után egy nagy laborvizsgálatom lenne. Éljük úgy minden napunkat, mintha lenne egy nagy laborvizsgálatom. Okay. Nyilván az embernek ez nehéz.
3: A többség nem fogja megtenni.
2: Nehéz elhitetni magával, igen, de gondoljunk bele abba, hogy a jövőbeli önmagunk meg fogja ezt köszönni, hogy néha a jelenbeli önmagunk hálás lenne egy jó hamburgerért, élvezzük, de annak mindig megvan a böjtje, az lerakódik zsírként, a tüdőnkben a dohány felhalmozódik kátrányként.
3: De sosem kívánsz meg egy hamburgert?
2: De abszolút, imádom
3: és
2: a megkispaját.
3: És olyankor meg is eszed?
2: Látom a nagy plakátokon, vizuális szennyezésben vagyunk, de nem eszem.
3: Szóval nem eszed, aha, csak nem a szemeddel. Nézed, oké, meg vagyunk, megyünk tovább. Egyébként szükséges. Igen, én a sütivel ugyanígy jártam. Tehát, hogy egy ilyen 3 hónapja nem eszem édességet, mert eldöntöttem fejben, és mellette meheti a Zoli, vagy otthon a férjem, vagy bármelyik barátunk, voltunk szülinapon, semmi, már nem érdekel, mert hogy máshogy gondolkozom.
1: És hozzá
3: róla
1: lehet szokni, igen, nem? Ebben erősítsetek meg, hogy,
3: csak érdekes,
1: hogy egy idő
3: de
1: után
3: igen,
1: egyre kevésbé érzed azt a fajta sóvárgást.
3: Sem is kívánod.
1: Van
3: igen,
1: egy szakasz,
3: igen,
1: amíg nehéz, de utána...
3: Igen, igen, igen.
2: És ilyenkor jó, hogyha találunk egy alternatívát, hogy nem az van, hogy ha látok egy hamburgerről egy képet, akkor azt nagyon kívánom, de inkább nem eszem semmit, hanem inkább akkor várok 3 percet, és eszem egy banánt, beugrok egy zöldségeshez, aha, és eszem valamit, uh-huh, ami amúgy nem egy hamburger, nem olyan édes, nincsen tele azokkal a ránk mérnöki precizitással kifejlesztett ilyen incsiklandó, de amúgy nagyon káros anyagokkal, hanem valami gyümölcsöt bedobok, és akkor otthon pedig eltelítődöm azzal a céklás, húsos étellel, ami meg amúgy egészséges is, uh-huh, és vidom is.
1: Uh-huh. És mostában egyre többször mondjuk csoki helyett, akkor inkább egy banánt uh-huh választok, vagy szőlőt, vagy valami epret vette, meg nem tudom. És egyébként a fokozatosság is működhet, nem most a kapucsinónál vettem vissza kávén, hogy most már régen 3 kanál cukrot tettem bele, figyelj, mindjárt leesik a székre, Martin. Aztán egy pár évvel ezelőtt átálltam 2 kanálra, és most egy néhány hete már csak 1 kanálnyit teszek bele, de az is csak olyan nem púpozott, hanem éppen hogy. Szóval, hogy van ennek értelme, vagy tényleg akkor működik jobban, hogyha nagyon hirtelen, kategórikusan elvágsz bizonyos dolgokat?
2: Nem, szerintem nem is lehet másképp, hanem fokozatosan, igen, kell. Aha. Hogy én mielőtt felépítettem ezt a rutint, amit jelenleg csinálok, ez legalább 3 év volt, uh-huh, hogy először bevezetni egy edzés rutint. Amikor az már tök jó, azt látom a testemen, hogy most már nem gyulladnak be tőle az izületeim, most ezt uh-huh bírom, az izomtömegem az nagyon jó, nincsen rajtam zsír, akkor bevezetem az étkezésbe is, hogy oké, nagyon szeretem a csokit, akkor most már hetente csak egy tábla csokit eszem, vagy...
1: Te eszel csokit még? Cuccot.
2: Én most jelenleg ilyen nagyon sötét csokikat, aha, eszem, aha, ezeket igen, a... Ja. 70-80%-os csokikat. Igen. Szeretem továbbra is a csokit, de hogy nem ezeket a legalja tej csokikat.
3: Igen.
2: Szóval, hogy hozok valamilyen alternatívát. Szerettem például a sört is nagyon, de semmilyen alkoholt nem iszom jelenleg, és akkor egy pár napja barátnőmmel akartunk csapni egy görbe estét, és akkor ittam egy alkoholmentes sört.
3: Szóval mennyit változtatott az életeden az egyébként az, hogy az alkoholt azt abszolút eldobtad, mert hogy nagyon sokan azt mondják, hogy már a bőrükön 2-3 hét után látják, már az agyuk sokkal jobban működik.
2: Nekem ezt már alapból az autoimmun betegségem kezelése miatt, aha, el kellett hagynom, és ezért nagyon hálás vagyok ennek uh-huh a betegségnek, mert magamtól nem voltam egy alkoholista, persze, soha, de azért egy buliban uh-huh megittem egy pár sört, nem is rúgtam be sokszor, szóval messze állt tőlem ez az életmód, de mikor rákényszerített, hogy teljesen elhagyjam, az egy egész más perspektívába helyezte azt, hogy hogyan megyek bulizni mondjuk, uh-huh, mert szeretek bulizni, de el lehet menni úgy is, hogy az ember nem matrész.
3: Így van.
1: Még egy dolgot mondj meg, ha már a barátodat szóba hoztad, hogy egy társnak ezt nagyon nehéz elviselni, vagy fontos, hogy olyan társ legyen ilyenkor az ember mellett, aki mondjuk ugyanezt uh-huh csinálja ugyanígy.
2: Hát mind a két állításod igaz, szóval nehéz elviselni, de nyilván valamennyire kell alkalmazkodni, hogy akkor az a társ az elfogadja, hogy lehet, hogy filmezünk egy jó este, de előtte egy kis szauna férjen bele.
3: És ha társad
2: megszereti a szaunát, először például mérges volt a barátném, amikor egy ilyen mobil szaunát otthonra beszereztem, mert mégiscsak egy fél szobát elfoglal,
3: hát ez az, elfoglal
2: viszont jött. Utána, amikor ő is bejött velem egy párszor, mert ketten beférünk, szerencsére nem vagyunk nagy emberek, igen. Ezért utána ő is megszerette, és a közös szaunázás egy külön program lett,
3: amit párosan lehet csinálni. De a szauna tényleg ennyire jó?
2: A szauna az a gyulladás értékeken sokat segít például, meg a bőrnek a méregtelenítését. Aha. Mindenhonnan mikroműanyagok jutnak a testünkbe, a ruháktól a vízig, igen. És ez például a szauna segít belőlünk kiszedni egy kicsit. Ez például pont Brian Johnson kutatta a saját eredményein.
1: Vigyázz magatokra, és találkozzunk
3: és
1: még.
3: És élmény volt veled beszélgetni, igen. Tényleg.
2: Jó egészséget
3: köszönjük mindenkinek. Mindenkinek neked is.
1: A hallgatók nevén is köszönjük a megfogadható és szerintem praktikus jó tanácsokat.
3: Igen.
1: Hashtag Mártinnak köszönjük a látogatást itt a Sláger reggelben.
2: Én is köszönöm.
3: Köszi.

0: Sláger reggel.
1: És Tibi még visszahívott minket, hogy jaj, el is felejtettem mondani. Igen. Van ilyen, amit pedig nosztom, hogy meg lehet majd tekinteni.
2: Igen.
1: Megtekinthető majd ez a bizonyos gépjármű, meg a hordó, amivel ez az egész furcsa eset történt. Október 17-én a Veresegyházi Medve otthonnál, ahol Rota Kappa Kupa versenyt rendeznek majd, és ott kiállítják ezt az autót, hát mondjuk addigra beleszárad a cefre a hordóba. De...
2: Úgy.
1: Na mindegy, igen. Kérdeztük az ő sztoria nyomán, hogy kivel milyen malőr történt már autós szállítás közben. Hédiéknél a bőrülés csértette fel a gyerekülés hátul, Jencinek pedig csak, írt így idézőben, csak egy fél literes kóla játszott szökőkutat az autópálya menet közben a vezetőülésben felbontáskor. Az is fincsi.
2: Az is nagyon.
1: Amikor nem rázott föl, és azt gondolnád, mész száz, és elkezdett, és jó, hogy nem lett abból is baleset. Sándor pedig Budapestről hívott minket. Szavasz, jó reggelt.
2: Jó reggelt, szia.
3: Halló!
1: Szia! Hello. Veled mi történt?
3: Sziasztok, Kocsi Sanyi vagyok. Na, az történt, hogy horgászverseny volt Biatorbágyon. Arra készültünk.
1: Aha.
3: És Kiskumasáról rendeltünk ilyen speciális tetszeletetű anyagot. Itt a városban meg volt beszélve a futára, hogy találkozunk minden. Hát, mikor jött, láttam, az embernek lángolt a feje, az oldalkocsi a furgonnak kihúzva az ajtók. Azt mondja az ember, de az a kérdés, hogy ember mondja, mit küldtek magának ebbe a csomagba. Hát mondom, eltető anyagot a horgászversenyre. Hát azt mondja, ezt szerint Kiskomásnak szerint, azt mondja, elpusztulok. De nem az a lényeg, idatta az eltető anyagot, dupla fóliákba volt becsomagolva. Másnap horgászversenyként Biatorbágyon, stégen kipakolunk minden, csalizunk, látom, jobbról is balról is a stégekről tűnnek el a sportársak is, a pecások. Hát azt mondjuk, egész nap ezt nem fogják szagolni, amit én oda csináltam. És úgy képzeljétek el, hogy van írdatlan, büdös, ilyen teljes savas valami dolog történt volt, és de mindegy, bedobtam, 5 percre fogtam a halat.
2: De figyelj, te működött. Hogy nem érezted, ha mindenki,
1: igen,
2: ha mindenki körülötted érezte, hogy?
3: Hát éreztem én is, de még nem is az volt a baj, nem kesztyűvel fogtam, amikor csalisztam, egy hétig a kezemről nem bírtam lemosni.
2: Van feleséged?
3: Van, még van, 50 éve van.
2: Gyere babám, megsimogatom az arcot,
1: menjél
2: az én arcomat, te simogást, azért az jó lehet.
3: De mondom, a legjobb a futár volt az, hogy mondta, hogy ember, mit küldtek magának ebbe a csomagba.
2: Hát az.
1: Sanyi, köszi szépen, hogy ezt megosztottad velünk.
3: Cserébe. Nekem aztán volt az egy jó sztori, még annak idén a lottót mondtad, hogy inkább dobja, mert ne nézzem meg, hogy tudod, nagy összegű nyereményt írt a lottom. És közben egy hete lejárt a lottom. Beszéltem veled, és mondtad, hogy akkor azt a lottót inkább dobja, mert hogy ne tudjam meg, hogy mennyi pénz ment el.
2: Igen, ja. És ez igaz is.
1: Vissza a vízpartra, jön a rakpart a Velhelótól. Szevasz, közben várjuk Sanyi. Még. A további sztorikat, furcsa, félre sikerült szállításokkal kapcsolatban.
2: Én szívesen beszélgetnék, tényleg ott aztán lehetnek furcsa dolgok.

Sláger FM. Sláger FM. A legnagyobb slágerek változatosan. Változatosan. Változatosan.

0: Jó reggelt kívánunk, 3:10 után járunk 4 perccel.
1: Nem csak az lehet kellemetlen, hogyha valami kiborul az autóban, hanem például, ha valamit szállítani szeretné, nagyon vigyázol rá, aztán mégis jön a baj. 2,5 méteres plexi táblát vittem a kocsi tetején a munkahelyemtől hazáig, írja egy kedves hallgatón, körülbelül 1,5 kilométer nagyon óvatosan, lassan vezettem, nehogy alákapjon a húzat. Az udvarra csak tolatva tudok bemenni, ezért irányt kellett váltanom a kapu előtt. Ebben a pillanatban fordult a szélirány, és azonnal félbetörte a táblát. Hosszas anyázás közepette vettem ezt tudomásul. Szegény, most gondolj bele, gyökkettővel mész. Végig vigyázol arra, hogy nehogy véletlenül azt a plexit eltörd, és ha végén jön egy szél, hát az csodálatos.
0: Az is jó. Nekem most az Omen című film ikonikus jelenete ugrott be.
1: Na.
0: Amikor az üvegtáblát
1: szállít... Nem
0: láttam. Horrorfilm, nem csodám. Üvegtáblát szállítottak ilyen teherautón, és akkor ugye hát elkezdett csúszni lefelé, és hát ott átmögött egy ember, nem volt feje utána. Én tetőcsomagtartón 2 éve vittem le egy 160x200-as matracot. Próbáltam levinni vidékre.
1: Igen.
0: Pedig figyelj, én nem tudom hány gumipokkal, vagy mindennek kötöztem volna, és tudod, elindultál, és már 50-es napon és úgy autóztam 150 km-t, valami 3,5 óra alatt, hogy a bal kezemmel próbáltam tartani és leszorítani legalább azt a szélét a tetőcsomagtartóhoz. De mindez ilyen március-április volt, hogy lefagyott a kezem, mire megérkeztünk. Festés után vittem haza egy nagy vödör fehér disperzitet. Már jól kezdődik. A vödöt gondosan bekötöttem a biztonságjövővel, de a tetejét nem pattintottam rá rendesen. Egy satúféknél ugyan nem borult föl a vödör, de kilöttyintettünk belőle legalább 2 litert. Az hálás dolog a fehér disperzitet.
1: Hogy takarítod ki?
0: Nem tudom. Az ilyen kajaszállítás szokott még érdekes lenni, hogy amikor sütit kell valahova vinni, és akkor elhelyezed a csomagtartó, és csúszkál ide-oda. Egy születésnapi tortát vittünk az anyósomnak, a feleségem az ölében tartott az anyós ülésen, egy gyalogos lépett elénk, én fékeztem.
1: A torta meg plattant.
0: A feleségem pedig lefejette a tortát.
1: Mennyire rölgetett, de közben nem rölgetett, mert a feleségem nyilván nem
0: nevet. Nem tudom, hogy ki járt rosszabbul már, mint hogy aki a tortát kapta volna, vagy az asszony. Igen. 2 biciklit vittünk a tetőcsomagtartón, egy hirtelen fékezés után mondom a páromnak, nézd már, az árokban az a bicikli pont, amit a miénk.
1: Ne.
0: Tényleg a miénk volt. Igen. Na jó, írjanak még nyugodtan 0-30-30-39-5-8 itt a Sláger reggel. My name is Benson Brown.

0: Ezt még muszáj. 45 héliumos lufit zsúfoltunk be egy kis autóba egy születésnapos kedvéért.
1: Jaj.
0: A napon, ha a meleg hatására egymás után kezdtek kidurrani.
1: Jaj.
0: Az elsőnél félreálltam, mert azt hiszem defektet kaptunk. Az 5. és a 10. után már csak ültünk és vártuk, hogy elfogyjon. Körülbelül a 20-nál kezdtünk arról beszélgetni, hogy vajon le kell engednünk az ablakot, hogy ne legyen lufi hangunk. Mert tényleg a 40 kidurra, megtelik vele.
1: És akkor ide kijel? Igen, cincogó hangon kizártak
0: vagy nem,
1: a kocsiból.
0: Vagy nem tudom. Hát köszönjük szépen
1: nagyon
0: a történeteket.
1: Köszönjük.
0: És köszönjük szépen mai figyelmüket és aktivitásukat. Rengeteg jó sztorival leptek meg bennünket, de leginkább a figyelemért vagyunk hálásak, amire holnap is számítanánk, már csak azért is, mert...
1: Mert megyünk a sulitba. Izgulsz?
0: Igen, mert kiderült, hogy én ugye a színpadon is fölmegyek majd, és a tanévnyitóban aktív
1: Igen, és azért ez mennyire menő dolog, hogy ez a 125. tanévnyitó lesz. Ugye ez egy csodálatos jubileumi ünnepség, nem tudom, mi mit keresünk akkor, de jó, oké. Nem, ígérem, nem fogjuk szétrolkodni, de jön Attila is, meg a Mautner Zsófi, bocsánat, Zsófival kellett volna kezdenem, de hogy igen, szóval hogy lehet, hogy egy kicsit trollkodunk is, abban benne vagy a sulitban?
0: Hát meglátjuk, ők benne vannak.
1: Ja, jó, igen.
0: Szóval holnap reggel tanévet nyitunk, becsöngetünk, úgyis mindenki ezzel foglalkozik. Majd igyekszünk mindenféle praktikus, hasznos ötletekkel, tanácsokkal is szolgálni az iskola kezdéshez, meg az előttünk álló megpróbáltatásokhoz.
1: És azért én remélem, hogy lesz olyan tanárod, akivel tudunk beszélgetni arról, hogy a kicsi Zoli milyen fiú volt.
0: Na, annál nagyobb rosszulást alig, ha tudok elképzelni. Tehát, hogy...
1: Jó. Mi lehet, hogy csupa jót mondanak? Hát nem tudjuk. Vagy már, is,
0: gondolkodom, holnap elmarad. Na most szóltuk, hogy elmarad a tanévnyitó. Na
1: jó,
0: találkozunk holnap, addig is szép napot, kellemes hétkezdés. Búcsúzik Pordán Petra.
1: És Somogyi Zoltán.
0: Viszal. Csók. Right about now, the funk soul brother.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 103.1. Sláger FM Veszprém. Reklám.
1: A csillagpatikákban 20% kedvezménnyel vásárolhat az önkiszolgáló polcokról augusztus 31-e és szeptember 6-a között. Kupon a Veszprémi 7 napban. További részletek a patikákban. Csillagpatikák, biztos pont az egészségben.
2: Vajon ki az a hős, aki emberfeletti erővel rendelkezik, legyőz minden akadályt, hóban, sárban vagy izzasztó forróságban tör előre, aki előtt csak egyetlen cél lebeg, teljesíteni a küldetést.
3: Runner futár, az én hősöm.
2: Runner futár szolgálat. 061 20 30 100. Mert igenis szükség van hősökre. www.runnerkft.hu.
4: A Budapest Motorsnál a kimagasló BMW-s vezetési élmény már az autóvásárlás előtt elkezdődik. Ügyfeleink már 15 éve tudják, hogy nálunk első az élmény. Kedves mosoly a recepción, lenyűgöző BMW és mini modellek, autórajongó és szakértő kollégák, finom kávé beszélgetés közben, minden érzékszervre ható tesztvezetés, izgalmas rendezvények. Budapest Motors. Hivatalos BMW márka kereskedés. Budapest, Szentendrei út 63.
5: Egy friss kutatás szerint a magyar cégvezetők többsége rabszolgának érzi magát a saját cégében, és úgy gondolja, nélküle a vállalkozás egyáltalán nem működne. Csatlakozz azokhoz a KKV vezetőkhöz, akik már kitörtek ebből a mókus kerékből. A Mini CRM-mel automatizálhatod a folyamataidat, átláthatod a cégedet, és teljesen önjáróvá teheted. Ne hagyd, hogy bedaráljon a saját céged. Felejtsd el a felesleges munkát. Keresd minket a minicrm.hu oldalon.
6: Fedezd fel a Demjéni Cascade Hotelt, a természet és a luxus találkozását. Pihenj, töltődj, élvezd a barlangfürdő és a gyógyfürdő varázsát. Részletek és foglalás demjéncascade.hu.
7: Próbálja ki a Sláger FM prémiumot és élvezze zavartalanul a Sláger FM reklámmentes csatornáját. Visszahallgatás funkcióval. Most egy hónapig ingyen.
8: Munkahelyen is csak a Sláger FM-et hallgatom.
9: A Sláger FM-et hallgatja?
10: Ha megkeresik telefonon vagy online,
9: kérjük, mondja el!
11: Sláger FM.
12: Sláger FM.
13: Sláger FM.
14: Köszönjük!
15: Hétköznapi példaképek nem hétköznapi történetei. Minden szerdán este 19:30-tól. Kende Hoffer Krisztina műsora a Sláger FM-en és az Instagramon.
16: Vendégeim olyan sikeres emberek, akik itthon érték el az úgynevezett amerikai álmot. Akik példaképek, és akik utat mutathatnak a hétköznapokban bármelyikünk számára.
17: A reklám után.

0: Átvészelte a nyári főszezont a MÁV. Augusztus 31-ével véget ér a strandszezon Balatonfűzfőn. Veszprém megvédte címét a kézilabda szuperkupában. Üdvözlöm Önöket, Szendőfi Bori vagyok. Véget ért a nyári főszezon a MÁV-nál. Vitézi Dávid közlekedési miniszter szerint a súlyos örökölt problémák ellenére sikerült elkerülni a teljes összeomlást. A tárcavezető közölte, a szezon kezdetén a vasúti kocsik negyede üzemképtelen volt, a pályahálózat 40%-án pedig valamilyen korlátozás volt érvényben. A nyári forgalom fenntartásához mozdonyokat és kocsikat béreltek az ÖBB-től, újraindították a dunakeszi járműjavítást, és több helyen megkezdték a sebességkorlátozások felszámolását. Fejlesztették az utastájékoztatást, és ismét elérhetővé tették a vonatok valós idejű követését is. Vitézi Dávid ugyanakkor elismerte, hogy továbbra is sok volt a késés, a járatkimaradás és a meghibásodott légkondicionáló, ezért elnézést kért az utasoktól. Hozzátette, a Magyar Vasút helyreállítása több éves munka lesz. Miközben már elindították a 3550 milliárd forintos Baross Gábor vasútfejlesztési tervet és egy új Intercity flotta beszerzésének előkészítését. A MÁV intézkedéseinek köszönhetően a nyári főszezonban 7%-kal javult a Balaton északi partján a vonatok menetrendszerűsége. Ezt még a vasúttársaság vezérigazgatója írta a közösségi oldalán. Hegyi Zsolt a változást a nagy teljesítményű mozdonyok forgalomba állításával magyarázta, valamint azzal, hogy a villamosított szakasz határán Balatonfüreden felülvizsgálták a mozdonycsere technológiáját. Továbbá lassú jeleket számoltak fel és egyszerűsítették a hosszú, zavarérzékeny járatok menetrendjét. Gyorsabb lett a fel- és leszállás is, mert a peronokon utas irányító jelzések mutatják, hogy hol fognak a szerelvények megállni. A modern, klímás Katica interrégió továbbra is naponta közlekedik Budapest és Balatonfüred között. A kék hullámok megtartják a gyorsított megállási rendjüket. Az osztrák vasúttársaságtól bérelt 10 IC-kocsi forgalomban marad. Augusztus 31-ével véget ér a strandszezon Balatonfűzfőn. A Fővenny és a Tobruk strand szeptembertől közparkként működik tovább. A két terület a nap bármely szakában ingyenesen látogatható lesz, a strandszolgáltatások azonban megszűnnek. Nem lesz vízimentés és egészségügyi ellátás, valamint a mosdók sem üzemelnek, ezért fürdeni kizárólag saját felelősségre lehet. A strandokon található üzletek ettől függetlenül továbbra is nyitva tarthatnak. A területre járművel behajtani tilos, és változatlanul be kell tartani a közparkokra vonatkozó szabályokat. Energetikai korszerűsítés kezdődött a Siófoki Városházán, amelynek északi homlokzatát látják el külső hőszigeteléssel. Az 1970-es években épült hivatal korábban nem kapott megfelelő szigetelést, ezért magasak a fenntartási költségei. Az épület energiahatékonyságát az elmúlt időszakban ablakcserével és napkollektorok telepítésével is javították. A mostani bruttó 43,5 millió forintos beruházást teljes egészében saját forrásból finanszírozza az önkormányzat. A Veszprém 37-35-re legyőzte a Szegedet a férfi kézilabda szuperkupa vasárnapi mérkőzésén Székesfehérváron. A bakonyiak 3-0-ás sorozattal kezdték a találkozót, a 7. percben pedig már 5 góllal vezettek. Előnyük az első félidőben 7 találatra is nőtt, a szünetre azonban 4 gólra felzárkózott a Szeged. A második játékrészben Miklár Roland védéseire építve több góllal csökkentette hátrányát a tiszaparti együttes. Az egyenlítés azonban elmaradt, a Veszprém ugyanis a mérkőzés végéig megőrizte vezetését. A bakonyi csapat ezzel sorozatban harmadszor hódította el a szuperkupát.
1: Megszűnt a forgalmi akadály a Hegyalja úton a Döbrentei tér után a külső sávban, és a Ferenc körúton a Petőfi híd előtt a Mester utcánál, ennek örülünk. Megnyitották a Flórián téri felüljárót, északi ágát is, azonban a Flórián téren és környékén továbbra is korlátozásokra kell készülni. Tart a csatorna javítás a Bécsi úton és a Vörösvári úton, a közös csomópontnál mától kifelé megszűnt a sávlezárás, de időszakosan a Bécsi úton befelé lezárják a külső sávot, illetve a Vörösvári út szerviz útján kifelé útszűkületre kell készülni. Az M1-es autópályán a főváros felé vezető oldalon a terelésben az erős forgalom miatt Tatabánya és az M0-as autóúti csomópont között a külső sávban lassulás szakaszos torlódás alakult ki, aki teheti, használja a belső átterelt sávot. Az M5-ösön a főváros irányába Ócsa és az M0-as autóúti csomópont között az erős forgalom miatt lassulás szakaszos torlódás alakult ki, úgyhogy ott is türelemmel közlekedjünk. Jó utat mindenkinek! A Sláger FM-mel 06 30 30 30 95 8, ez a hívható és SMS számunk.
2: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: És
2: most indul egy újabb óra. A legnagyobb slágerek változatosan.
1: Indul a sláger napközben a mikrofonnál Jekkel Dániel. Hatalmas nagy üdvözlet mindenkinek, köszöntök mindenkit a nyár utolsó napján, egyben ez a nyári szünet utolsó napja is, és holnap nem akármilyen nap lesz, mondom hamarosan a részleteket, Ellen Anderson és a Ghost indítja az órát.

A Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan, nem akármilyen nap a mai, ugyanis pontosan 130 évvel ezelőtt, 1896. augusztus 31-én a millenniumi ünnepségek keretében adták át hivatalosan a teljes hosszában elkészült budapesti nagykörutat. A fővárosi közmunkák tanácsa negyed század alatt változtatta meg a korábbi mocsaras, árkok és düledező házak helyét, hogy a Margit hidat a Boráros térrel összekötő világvárosi léptékű eklektikus útvonalon, amelynek mentén olyan ikonikus épületek nőttek ki, mint a New York palota, megindulhasson a nagyszabású városi élet, mindez tehát 130 évvel ezelőtt, 1896. augusztus 31-én indult. Ha valaki mostanában a nagykörúton jár, akkor érdemes lehet neki így fejben boldog születésnapot kívánni. Addig is érkezik Lime-mal és a Never Ending Story.

a legnagyobb slágerek között a legújabbak is. Ez a Sláger FM. Minden, amit szeretünk.

0: Itt a Sláger FM-en a legnagyobb slágerek szólnak változatosan, a tavalyi év gigaslágere Huntrix és a Golden, melynek után érkeznek az időjárási és közlekedési információk, majd a Hurts és a Wonderful Life Purple Disco Machine remixében nyitja az óra második felét.
1: A kifejezetten sok napsütést ígértek a meteorológusok, csak késő délután este felé kezd növekedni a felhőzet, de napközben számottevő csapadék még nem várható. A déli eszelet napközben élénk lökések kísérhetik, majd késő délutántól a szél északnyugatira fordul, a hőmérséklet pedig 32-34 fok körül tetőzik. A fővárosban kifejezetten meleg idő lesz. Eleinte frontmentes időben lesz részünk, majd délutántól hideg front érkezik, az UV-sugárzás 11 és 16 óra között lesz a legmagasabb.
0: Megszűnt a forgalmi akadály a Hegyalja úton, a Döbrentei tér után a külső sávban, és a Ferenc körúton a Petőfi híd előtt a Mester utcánál, ennek örülünk. Megnyitották a Flórián téri felüljárót, északi ágát is, azonban a Flórián téren és környékén továbbra is korlátozásokra kell készülni. Tart a csatorna javítás a Bécsi úton és a Vörösvári úton, a közös csomópontnál mától kifelé megszűnt a sávlezárás, de időszakosan a Bécsi úton befelé lezárják a külső sávot, illetve a Vörösvári út szerviz útján kifelé útszűkületre kell készülni. Az M1-es autópályán a főváros felé vezető oldalon a terelésben az erős forgalom miatt Tatabánya és az M0-as autóúti csomópont között a külső sávban lassulás, szakaszos torlódás alakult ki, aki teheti, használja a belső átterelt sávot. Az M5-ösön a főváros irányába Ócsa és az M0-as autóúti csomópont között az erős forgalom miatt lassulás, szakaszos torlódás alakult ki, úgyhogy ott is türelemmel közlekedjünk. Jó utat mindenkinek, a Sláger FM-mel 06 30 30 30 98, ez a hívható és SMS számunk.
2: A legnagyobb slágerek változatosan, megszakítás nélkül. Ez a Sláger FM. A legnagyobb slágerek változatosan.

Itt a Sláger FM Madonna és a Hang Up szólt, ami annak idején egy hatalmas nagy diszkósláger volt. 2005-ből szólt ez a zene, és érdekesség, hogy kizárják az ausztrál slágerlistákról a mesterséges intelligenciával generált zeneszámokat, miután egy AI-jal felremixelt Madonna feldolgozás, a Like a Prayer az első helyre került az ausztrál toplistán. A zeneipar ezzel a globális katalógusok védelméért és az emberi alkotók jogaiért lép fel, miközben a kormány is szigorú szabályozást ígér az engedély nélküli AI eszközök ellen. Érdekesség, hogy már itt tartunk, hogy le kell tiltani a mesterséges intelligencia zenéket, mert nagyon megszeretik a hallgatók, és tényleg küzdeni kell ez ellen, hogy ne legyen az, hogy gépekkel kell embereknek harcolniuk tulajdonképpen azért, hogy ki lesz ott a toplista előkelő helyein. Magna cum laude, és a köszönet biztos, hogy nem AI-dal, úgyhogy ezzel folytatjuk.

0: Műsorajánló. Emlékszik még, milyen érzés volt szeptember 1-én újra belépni az iskola kapuján? A rég nem látott osztálytársak, a nyári történetek a folyosón és az első becsengetés. Szeptember 1-én a Sláger reggel visszaül az iskolapadba. Somogyi Zolival oda térünk vissza, ahol számára minden elkezdődött.
1: A 125. ünnepi tanévét indító budapesti Szent István gimnáziumba, ahol már diákként iskolarádiót szervezett és műsort készített.
0: Most Pordán Petrával és Kajdi Csaba Cilával együtt újra átéljük a tanévnyitó hangulatát. Sláger reggel tanévnyitó.
1: Szeptember 1-én reggel 6-tól 10-ig élőben a Szent István gimnáziumból.
0: Sláger FM. Minden, amit szeretünk.
1: A műsor támogatói a BMW Budapest Motors. Első az élmény. www.bmw-budapestmotors.hu. A Köki Bevásárlóközpont. www.kökibevásárlóközpont.hu. És a Color Nyomda. www.colornyomda.hu. Nyomda termékek egy helyen.
0: Műsorajánlót hallottak. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
2: Lemondott a Corvin Láncról Krausz Ferenc. Több mint 100 000 forintba kerülhet egy családnak az iskola kezdés, és a rekord létszámmal zárult a Generali Night Run Budapest. 11 óra van, köszöntöm Önöket, a Sláger FM friss hírei Csupos Ágitól hallják. Szeptember 1-től holnaptól a papíron és számítógéppel kiállított nyugtákról is adatot kell szolgáltatni a Nemzeti Adó és Vámhivatalnak. A NAV szerint ezt legegyszerűbben az e-pénztárgép alkalmazással lehet teljesíteni, amely automatikusan továbbítja és megőrzi az adatokat. Aki továbbra is papírnyugtát használ, a pénztárgép portálon kézzel rögzítheti az adatokat. Az új kötelezettség már szeptembertől él, de az adóhatóság évvégéig még nem bírságol a hibák vagy mulasztások miatt. Mártól viszont már szankcióra is számíthatnak az érintettek. Lemondott a Magyar Corvin Lánc testületben betöltött tagságáról és magáról a Corvin Láncról is. Krausz Ferenc Nobel-díjas fizikus, írta a Telex. Krausz szerint a testület működése és az a közéleti, tudományos és erkölcsi szerep, amit szerinte be kellene töltenie, jelentősen eltér egymástól. Döntésében szerepet játszott az is, hogy a testület nem állt ki mellette, sem egy ukrajnai gyermekkorházatért orosz rakétatámadás után, sem az általa létrehozott élvonal alapítványtért bírálatok idején. Corvin Lánc a magyar tudomány, irodalom és művészet kiemelkedő képviselőinek elismerése. Egy átlagos magyar háztartás mintegy 108 000 forintot költ az idei tanévkezdésre, gyermekenként pedig átlagosan csak nem 67 000 forinttal számol, derült ki a PVC friss kutatásából. A legtöbb család füzeteket, írószereket és más taneszközöket vásárol, de sokan ruházatra és sportfelszerelésre is költenek. A laptopok, tabletek és más műszaki eszközök jóval nagyobb kiadást jelentenek. Ezeket azonban kevesebben vásárolják kifejezetten az iskola kezdéshez. A legmagasabb átlagos költséggel a felsőoktatásban tanulók családjai számolnak. Mintegy 4500 néző vett részt az idei Veszprém Balaton Film Piknik programjain, ahol 8 helyszínen közel 70 filmet vetítettek. Az egész estés mozifilmek közönségdíját megosztva kapta a Bölöni, az Erdélyi Legenda és Deák Kristóf Egy Kutya című filmje. Az immerzív alkotások között a Csontvári, a Fotonok nyelvén lett a közönség kedvence. Több vetítés, köztük Dobó Kata, Még egy kívánság című filmje, és Tar Béla, Kárhozat című klasszikusa is teltházzal ment. Közel 6000-en vettek részt a Generali Night Run Budapest különböző futamain és sportprogramjain, ami rekordot jelent a rendezvény történetében. A hétvégi esemény félmaratonnal indult, majd 6 év után ismét megrendezték a Duna átúszást is. A 450 méteres távot csaknem 1000-en teljesítették. Napközben streetball programokat tartottak, este pedig több futam és kerékpáros program várta a résztvevőket. A biztonságot a Semmelweis Egyetem orvos és medikus hallgató futói segítették. Egyikük egy rosszul lett versenyző ellátását is azonnal megkezdte. Semmelweis Help a tányéron címmel indít ingyenes edukációs sorozatot a Semmelweis Egyetem. A program célja, hogy tudományosan megalapozott a hétköznapokban is könnyen alkalmazható táplálkozási tanácsokat adjon, és segítsen eligazodni az étkezéssel kapcsolatos tévhitek és álhírek között. A témák között szerepel az immunrendszer támogatása, a sérülések utáni regeneráció, valamint a várandóság alatti megfelelő táplálkozás. Ma kifejezetten meleg napsütéses időre számíthatunk, a vakító napfény miatt érdemes a kocsiban bekészíteni a napszemüveget, akkor a délutánra forró 30-34 fokos maximum lehet.
3: Az M1-es autópályán a főváros felé vezető oldalon a terelésben az erős forgalom miatt Tatabánya és az M0-es autóúti csomópont között a külső sávban lassulás, szakaszos torlódás alakult ki, aki teheti, használja a belső átterelt sávot továbbra is. Újhartyán térségében az M5-ös autópályán a Budapest felé vezető oldalon két kamion összeütközött a 36-os kilométernél, a helyszínelés és a műszaki mentés idejére a külső és a belső sávokat is lezárták. A forgalom a leálló sávban haladott, a torlódás jelenleg 8 kilométeres. Az M7-es autópályán a főváros felé vezető oldalon Szabadbattyán közelében mozgó munkavégzés mellett vágják a sövényt, a 73-as és a 60-as kilométerek között a belső sávban a munkaterület mögött lassulás, szakaszos torlódás alakult ki, ott is több kilométer hosszan. A 63-as főúton Cecebel területén egy kamion felborult a 43-as kilométernél, a műszaki mentés idejére forgalomkorlátozásra kell számítani. 06-30-30-30-9-8, ide várjuk az önök közlekedési infóit is. Előre is köszönjük őket.
4: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most indul egy újabb óra, a legnagyobb slágerek változatosan.
3: Indul az újabb óra. A mikrofonnál Jekkel, Dániel, belecsapunk az utolsó órába a délelőttből a legnagyobb slágerekkel változatosan. Harry Styles, Adele, illetve Miles Smith is itt lesz velünk. A Stargazing az első

Itt a Sláger FM-en szólnak a legnagyobb slágerek változatosan, és holnap reggel az iskola kezdéssel nem innen a Sláger FM stúdiójából, hanem a 125. tanévét kezdő Szent István gimnáziumból jelentkezik majd élőben reggel 6 és 10 óra között a Sláger reggel, mivel Somogyi Zolit kérték fel a jubileumi évnyitó műsorvezetésére. A külön kiadásban a műsorvezetők Somogyi Zoli, Kajdi Csaba, Cila és Pordán Petra saját vicces és ciki sulis emlékeikkel nosztalgiáznak, majd diákok és tanárok is mikrofonhoz lépnek majd. 8 óra 30 perctől pedig Mautner Zsófi is csatlakozik a csapathoz, úgyhogy érdemes a holnapi napon is a Sláger reggellel ébredni. Élőben a 125. tanévét kezdő Szent István gimnáziumból Keszti Péter és a Ne feküdj le haraggal majd Ed Sheeran és az Aziz érkezik itt a Sláger FM-en.

0: legnagyobb slágerekkel változatosan ez a Sláger FM Portugal The Man és a Feel It Still, ami után érkeznek az időjárási és közlekedési infók, majd az óra második felét az aktuális K-pop kedvenceinkkel, a Cat Szájjal kezdjük. Ez lesz tőlük a Gabriela.
1: Burkolatok és zavartalan látási viszonyok várják a közlekedőket az utakon jelenleg. A ragyogó napsütésben a volán mögött mindenképpen tartsák kéznél a napszemüveget. A délelőtti melegedés miatt viszont könnyebben elfáradhatunk. Vezetés közben is dekoncentráltabbak, bágyadtabbak lehetünk. Délutánra 30-34 fok köré emelkedik a maximum hőmérséklet, úgyhogy igazi kánikullával búcsúzik a meteorológiai nyár. A déli órákban tapasztalható erős UV-sugárzás miatt vigyázzanak a bőrükre.
0: Az M1-es autópályán a főváros felé vezető oldalon a terelésben az erős forgalom miatt Tatabánya és az M0-es autóúti csomópont között a külső sávban lassulás, szakaszos torlódás alakult ki, aki teheti, használja a belső átterelt sávot továbbra is. Újhartyán térségében az M5-ös autópályán a Budapest felé vezető oldalon két kamion összeütközött a 36-os kilométernél, a helyszínelés és a műszaki mentés idejére a külső és a belső sávokat is lezárták. A forgalom a leálló sávban haladott, a torlódás jelenleg 8 kilométeres. Az M7-es autópályán a főváros felé vezető oldalon Szabadbattyán közelében mozgó munkavégzés mellett vágják a sövényt, a 73-as és a 60-as kilométerek között a belső sávban a munkaterület mögött lassulás, szakaszos torlódás alakult ki, ott is több kilométer hosszan. A 63-as főúton Cecebel területén egy kamion felborult a 43-as kilométernél, a műszaki mentés idejére forgalomkorlátozásra kell számítani. 06-30-30-30-9-8, ide várjuk az önök közlekedési infóit is. Előre is köszönjük őket!
2: A legnagyobb slágerek változatosan, megszakítás nélkül. A legnagyobb slágerek változatosan, csak a slágerek.

Ez a slágerekem a legnagyobb slágerekkel változatosan, ez a Junior Senior slágere, a Move Your Feet, aztán menjünk tovább, érkezik a Moonlight Shadow, Mike Oldfield. 1983-as giga slágere, amely Maggie Reilly énekesnő fülbemászó suttogó stílusával a 80-as évek egyik legsikeresebb európai popdala lett, bár sokan tévesen John Lennon halálához kötötték a szövegét. Mike Oldfield egy palack bor és egy rikszótár társaságában részben a Tony Curtis féle Houdini című film hatására írta a dalt, amely egy tragikus éjszakai gyilkosság drámáját dolgozza fel fülbemászó dallamokba. És ilyen kis kedvesen csomagolva érkezik tehát ez a dal. Mike Oldfield, Moonlight Shadow, itt a Sláger FM-en.

szólt, amikor apának nem indult az autója. A két kazettással ezt másoltuk egymásnak. És az első MP3 letöltéseim. I said, are you gonna be my girl? A 80-as, 90-es és már a 2000-es évek legnagyobb slágerei. Megszakítás nélkül. Sláger

0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 103.1. Sláger FM Veszprém. Reklám.
1: A csillagpatikákban 20% kedvezménnyel vásárolhat az önkiszolgáló polcokról augusztus 31-e és szeptember 6-a között. Kupon a Veszprémi 7 napban. További részletek a patikákban. Csillagpatikák. Biztos pont az egészségben.
2: Hőhullám, hangulatingadozás, éjszakai izzadás, alvászavar, hajhullás.
3: Elég! A változókor nem a vég. A tünetek enyhítésére szolgál a Mirobalan gyógynövénykomplexe a Feminesz. Hormonmentes, természetes összetevőkkel készült étrendkiegészítő a tibeti gyógyászat elvei alapján. Találj rá a tibetikapszulák.hu-n, valamint a biobarát üzletekben és országszerte a bioboltokban. www.tibetikapszulák.hu. A javallatokra való alkalmazása a régóta fennálló használaton alapul. Fogyasztása nem helyettesíti a változatos, kiegyensúlyozott étrendet.
4: Egy utazás, ahol nem csak pihensz, hanem történelmet élsz át. Fedezd fel Egyiptom varázsát az Eti Magyarországgal. Hurghada, Makadi Bay és Sharm el-Sheikh. Tengerparti kikapcsolódás és az ókori világ csodái egy helyen. Piramisok, kultúra, élmények, nappal és este. Eti Magyarország. Több, mint nyaralás. Foglalás www.eti-utazás.hu.
5: A Budapest Motorsnál a kimagasló BMW-s vezetési élmény már az autóvásárlás előtt elkezdődik. Ügyfeleink már 15 éve tudják, hogy nálunk első az élmény. Kedves mosoly a recepción, lenyűgöző BMW és mini modellek, autórajongó és szakértő kollégák, finom kávé beszélgetés közben, minden érzékszervre ható tesztvezetés, izgalmas rendezvények. Budapest Motors, hivatalos BMW márka kereskedés. Budapest, Szentendrei út 63.
6: Egy friss kutatás szerint a magyar cégvezetők többsége rabszolgának érzi magát a saját cégében, és úgy gondolja, nélküle a vállalkozás egyáltalán nem működne. Csatlakozz azokhoz a KKV vezetőkhöz, akik már kitörtek ebből a mókus kerékből. A Mini CRM-mel automatizálhatod a folyamataidat, átláthatod a cégedet, és teljesen önjáróvá teheted. Ne hagyd, hogy bedaráljon a saját céged. Felejtsd el a felesleges munkát. Keresd minket a minicrm.hu oldalon.
0: Töltse le a Sláger FM alkalmazást, és csatlakozzon a rádiózás új dimenziójához.
7: Igen, az autóban is a Sláger FM-et hallgatom.
0: A Sláger FM-et hallgatja? Ha megkeresi telefonon vagy online, kérjük, mondja el. Sláger FM. Sláger FM. Sláger FM.
8: Köszönjük.
0: A reklám után.

0: átvészelte a nyári főszezont a MÁV. Augusztus 31-ével véget ér a strandszezon Balatonfűzfőn. Veszprém megvédte címét a kézilabda szuperkupában. Üdvözlöm Önöket, Szendő Fibori vagyok. Véget ért a nyári főszezon a MÁV-nál. Vitézi Dávid közlekedési miniszter szerint a súlyos örökölt problémák ellenére sikerült elkerülni a teljes összeomlást. A tárcavezető közölte, a szezon kezdetén a vasúti kocsik negyede üzemképtelen volt, a pályahálózat 40%-án pedig valamilyen korlátozás volt érvényben. A nyári forgalom fenntartásához mozdonyokat és kocsikat béreltek az ÖBB-től, újraindították a dunakeszi járműjavítást, és több helyen megkezdték a sebességkorlátozások felszámolását. Fejlesztették az utastájékoztatást, és ismét elérhetővé tették a vonatok valós idejű követését is. Vitézi Dávid ugyanakkor elismerte, hogy továbbra is sok volt a késés, a járatkimaradás és a meghibásodott légkondicionáló, ezért elnézést kért az utasoktól. Hozzátette, a Magyar Vasút helyreállítása több éves munka lesz. Miközben már elindították a 3550 milliárd forintos Baross Gábor vasútfejlesztési tervet és egy új Intercity flotta beszerzésének előkészítését. A MÁV intézkedéseinek köszönhetően a nyári főszezonban 7%-kal javult a Balaton északi partján a vonatok menetrendszerűsége. Ezt még a vasúttársaság vezérigazgatója írta a közösségi oldalán. Hegyi Zsolt a változást a nagy teljesítményű mozdonyok forgalomba állításával magyarázta, valamint azzal, hogy a villamosított szakasz határán Balatonfüreden felülvizsgálták a mozdonycsere technológiáját. Továbbá lassú jeleket számoltak fel és egyszerűsítették a hosszú, zavarérzékeny járatok menetrendjét. Gyorsabb lett a fel- és leszállás is, mert a peronokon utasirányító jelzések mutatják, hogy hol fognak a szerelvények megállni. A modern, klímás Katica interrégió továbbra is naponta közlekedik Budapest és Balatonfüred között. A kék hullámok megtartják a gyorsított megállási rendjüket. Az osztrák vasúttársaságtól bérelt 10 IC-kocsi forgalomban marad. Augusztus 31-ével véget ér a strandszezon Balatonfűzfőn. A Fővenny és a Tobruk strand szeptembertől közparkként működik tovább. A két terület a nap bármely szakában ingyenesen látogatható lesz. A strandszolgáltatások azonban megszűnnek. Nem lesz vízimentés és egészségügyi ellátás, valamint a mosdók sem üzemelnek, ezért fürdeni kizárólag saját felelősségre lehet. A strandokon található üzletek ettől függetlenül továbbra is nyitva tarthatnak. A területre járművel behajtani tilos, és változatlanul be kell tartani a közparkokra vonatkozó szabályokat. Energetikai korszerűsítés kezdődött a Siófoki Városházán, amelynek északi homlokzatát látják el külső hőszigeteléssel. Az 1970-es években épült hivatal korábban nem kapott megfelelő szigetelést, ezért magasak a fenntartási költségei. Az épület energiahatékonyságát az elmúlt időszakban ablakcserével és napkollektorok telepítésével is javították. A mostani bruttó 43,5 millió forintos beruházást teljes egészében saját forrásból finanszírozza az önkormányzat. A Veszprém 37-35-re legyőzte a Szegedet a férfi kézilabda szuperkupa vasárnapi mérkőzésén Székesfehérváron. A bakonyiak 3-0-ás sorozattal kezdték a találkozót, a 7. percben pedig már 5 góllal vezettek. Előnyük az első félidőben 7 találatra is nőtt, a szünetre azonban 4 gólra felzárkózott a Szeged. A második játékrészben Miklár Roland védéseire építve több góllal csökkentette hátrányát a tiszaparti együttes. Az egyenlítés azonban elmaradt, a Veszprém ugyanis a mérkőzés végéig megőrizte vezetését. A bakonyi csapat ezzel sorozatban harmadszor hódította el a szuperkupát.
1: Csepelen a második Rákóczi Ferenc úton a Szilvafa utca közelében lezárták a fél útpályát, mert vízvezetéket javítanak, a váltakozó irányú forgalmat jelzőlámpa irányítja. Tart a helyszínelés és a műszaki mentés a Soroksári úton befelé a Földvári utcánál, csak a buszsáv járható. Erős forgalomról kaptunk hírt az Ülői úton befelé a Nagykörút előtt, és a Bajcsi-Zsilinszky úton kifelé az Andrássy út előtt lezárták a középső sávot, mert útburkolatot javítanak ott. A 11. kerületben a Péterhegyi úton a Neszmélyi útnál sávlezárásra kell készülni Kelenföld vasútállomás felé, ott a vízvezetéket javítják jelenleg. Nézzük az autópályákon mi a helyzetet, azt látom, hogy az M1-es autópályán a szokásos szerint Tatabányától érdemes már az átterelt belső sávot választani Budapest felé, főleg Biatorbágy és az M0-as között alakul ki olyan dugó a külső sávban, amit annyira nem szeret, aki haladni szeretne. Jó utat!
2: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: egy újabb óra, a legnagyobb slágerek változatosan.
1: Indul a délután, az ebédhez nagy örömét vágyat kívánok a mikrofonnál. Jekkel Dániel, köszönöm, hogy délután is együtt rádiózunk, és hallgatjuk például a Guns N' Roses slágerét, Jennifer Page Crush-ját, hogy elsőként Charlie Puth. Tőle jön most az Attention.

Ez volt a Guns N' Roses Giga slágere, a Paradise City, a Sláger FM-en a mikrofonnál továbbra is. Gyekkel Dániel, idén szeptember 18-a és október 18-a között jön a 26. arc közérzeti kiállítás új helyszínen, a Petőfi híd Budai híd főjénél, a BME Egri József utcai parkolójában várja a látogatókat az Idegrendszerváltás alt című ingyenes szabadtéri tárlaton. Az év legizgalmasabb társadalmi témájú plakátjain keresztül mutatják be az alkotók, hogyan lehet újra gondolni a reflexeket és a közhangulatot egy változó országban. Szeptember 18-ától tehát a 26. arc közérzeti kiállítás új helyszínen a Petőfi híd Budai híd főjénél, a Budapesti Műszaki Egyetem Egri József utcai parkolójában várja a látogatókat. A Follow the Flow érkezik, és a Maradok távol itt a Sláger FM-en.

0: Ez a Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan, Gloria Estefan és a Turn the Beat Around után érkeznek a friss időjárási és közlekedési információk, mert hogy állítólag érkezik egy nyárzáró hidegfront, Ági mondja a részleteket, aztán Whitney Houston és Clean Bandit közösen nyitja meg az óra második felét a How Will I Know-val.
1: Következő egy-két órában fog tetőzni a kánikula a térségünkben, a napsütésé, a főszerep, a meleg és a közeledő hidegfront együttesen tompasságot és dekoncentráltságot is okozhat a forgalomban. A megélénkülő szél pedig a hidakon kissé mozgathatja a járműveket, vezessenek óvatosan. A legmelegebb órákban a mai napon 32-34 fokot jósoltak a meteorológusok. Vitelkörzetünk településein a tűzőnapot próbálják kerülni, hiszen ilyenkor a legkönnyebb napszúrást kapni.
0: Cseperen a második Rákóczi Ferenc úton a Szilvafa utca közelében lezárták a fél útpályát, mert vízvezetéket javítanak, a váltakozó irányú forgalmat jelző lámpa irányítja. Tart a helyszínelés és a műszaki mentés a Soroksári úton befelé a Földvári utcánál, csak a buszsáv járható. Erős forgalomról kaptunk hírt az Ülői úton befelé a Nagykörút előtt, és a Bajcsi-Zsilinszky úton kifelé az Andrássy út előtt lezárták a középső sávot, mert útburkolatot javítanak ott. A 11. kerületben a Péterhegyi úton a Neszmély útnál sávlezárásra kell készülni Kelenföld vasútállomás felé, ott a vízvezetéket javítják jelenleg. Nézzük az autópályákon mi a helyzetet, azt látom, hogy az M1-es autópályán a szokásos szerint Tatabányától érdemes már az átterelt belső sávot választani Budapest felé, főleg Biatorbágy és az M0-as között alakul ki olyan dugó a külső sávban, amit annyira nem szeret, aki haladni szeretne. Jó utat!
2: A legnagyobb slágerek változatosan megszakít.

Itt a Sláger FM-en a legnagyobb slágerek szólnak változatosan. Sean Kingston gyönyörű szép hölgyekről énekelt az előzőekben. Miley Cyrus pedig a világ végéről az End of the World című dala egy 70-es éveket idéző diszkó és europop hatású sláger, amely a bizonytalanság közepén megélt teljes életet és az apokalipszis alatti felhőtlen bulizást zenésíti meg. Az énekesnő elárulása szerint a számot részben az iklette, hogy amikor az édesanyja egy hétre elutazott Olaszországba nélkülözve őt, mindkettőknek olyan volt, mintha eljött volna a világ vége. Miley Cyrus, End of the World, ez érkezik itt a Sláger FM-en.

0: Műsorajánló. Emlékszik még, milyen érzés volt szeptember 1-én újra belépni az iskola kapuján? A rég nem látott osztálytársak, a nyári történetek a folyosón és az első becsengetés. Szeptember 1-én a Sláger reggel visszaül az iskolapadba. Somogyi Zolival oda térünk vissza, ahol számára minden elkezdődött.
1: A 125. ünnepi tanévét indító Budapesti Szent István gimnáziumba, ahol már diákként iskolarádiót szervezett és műsort készített.
0: Most Pordán Petrával és Kajdi Csaba Cilával együtt újra átéljük a tanévnyitó hangulatát. Sláger reggel tanévnyitó.
1: Szeptember 1-én reggel 6-tól 10-ig élőben a Szent István gimnáziumból.
0: Sláger FM. Minden, amit szeretünk.
1: A műsor támogatói a BMW Budapest Motors. Első az élmény. www.bmw-budapestmotors.hu. A Köki Bevásárlóközpont. www.kökibevásárlóközpont.hu. És a Color Nyomda. www.colornyomda.hu. Nyomda termékek egy helyen.
0: Műsorajánlót hallottak. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Igen, az autóban is.
1: A Sláger FM-et hallgatja.
0: Ha megkeresik telefonon vagy online,
1: kérjük, mondja el. Sláger FM.
0: Köszönjük.
3: Mozgásban, sokféle formában, díjmentes sportos program az egész családnak. Éljetek át felejthetetlen kalandokat a családi mozgás örömével. Szerezzetek élményeket a Családi Mozgás Fesztiválon. Találkozzunk szeptember 6-án vasárnap a Puskás Aréna Nyugati Park D-szektoránál, ahol egy időben, egy helyen jelenik meg a mozgás, a játék, a közösség és az egészség. További részletek masport.hu.
4: A minőség nem árkérdés, technológia kérdése. Color Nyomda. 30 év tapasztalat, Magyarország egyik legmodernebb gépparkja. Display, hullámkartoncsomagolás, szórólap, névjegykártya. Minden nyomda termék egy helyen. Colornyomda.hu.
5: Alacsony árak, magas minőség az Aldiban. Hétfőtől szerdáig a croissant pisztáciás krémmel töltve 33% kedvezménnyel csak 199 forint. Mindig Aldi.
4: Egész évben tökéletes zöld pázsit. Választa a műfűshop.hu-t. Holland és belga minőség már 2890 forinttól, akár 10 év UV garanciával. Széles kínálat és kedvező árak. Műfűshop.hu. Természetesen műfű.
6: Afrodite Hotel Zalakaros, ahol a farmunk az éléskamránk. Körágyas, jacuzzi lakosztályok, kinti és benti medencék, napozó terasz, római fürdő, saját farm és kalandpark. Afrodite Hotel Zalakaros. 30-383-5969.
7: Chocolate Brown Solarium, a piacvezető újdonság. Ledes készülékek, fényterápia, ultra high-tech barnulás, a hagyományos szolárium üzemeltetés töredékéért. Kiváló befektetés, passzív jövedelem, kedvező bérletkonstrukciók. www.ledsoli.hu.
8: Nos, ön pár hete levélben érdeklődött a meleget.hu-nál, hogy van-e olyan hőszivattyús hűtő-fűtő klímaberendezés, amely egyszerre képviseli a csúcsminőséget és a modern dizájnt. Emlékszik erre?
9: Igen, emlékszem.
8: Azért hívtam ma fel, John, mert jött egy bomba jó lehetőség, John. Talán a legtutibb buli az utóbbi időben. A neve Azuri. High-tech klímaberendezések, prémium minőség, elérhető áron. Ha van egy perce, John, érdeklődjön kiemelt klímaszerelőinknél, vagy a meleget.hu üzleteiben. Azuri, a komfort új neve.
10: Lovasi András, Mezőmisi, Tóth Vera, Kis Tibi, Sobluher Barbara és a teljes sztárcsapat. Szeptember 2-án újra Budapest Bár a Margit szigeten. Filmslágerek, kuplék és táncdalok újrahangolva cigányzene kíséretében. Margitszigetiszínház.hu.
0: A reklám után. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
11: Szabálytalanságokat talált az ÁSZ a Magyar Olimpiai Bizottság közbeszerzéseinél. Újra létrehozzák a fővárosi közfejlesztések tanácsát, és négy vármegyében gyérítik a szúnyogokat a héten. 13 óra van, köszöntöm Önöket, a Sláger FM friss hírei Dzsupos Ágitól hallják. Az állami számbevőszék szerint a Magyar Olimpiai Bizottság több esetben is jogtalanul mellőzte a közbeszerzési eljárást. A jelentés külön kiemeli a 2024-es Párizsi olimpiára utazó magyar csapat formaruháinak beszerzését, amelynek értéke több mint 300 millió forint volt. Az AS szerint a MOB-nak közbeszerzést kellett volna kiírnia, ehelyett nyílt felhívással választott beszállítót. A számvevőszék korábbi évekből is talált hasonló eseteket. A MOB egy kapcsolódó közbeszerzési ügyében bírósághoz fordult. Törvényben hozná létre újra a kormány a fővárosi közfejlesztések tanácsát, jelentette be Vitézi Dávid, közlekedési és beruházási miniszter. A testület a kormány és a főváros közötti együttműködés szakmai és politikai keretét adná, az eddigi informális egyeztetéseknél erősebb jogi alapokon. Karácsony Gergely főpolgármester szerint közös cél, hogy Budapest fejlesztése partnerségre épüljön. A javaslatot az országgyűlés elé terjesztik. Interaktív szabadulószobává alakított kamion érkezik szeptemberben Budapestre és Pécsre, hogy játékos feladatokon keresztül mutassa be az emberkereskedelem és a szexuális kizsákmányolás veszélyeit. A Holland Reshape alapítvány kezdeményezésére szeptember 8-án és 9-én Budapesten várják a fiatalokat. A program negyedszer érkezik Magyarországra. Egy korábbi kutatás szerint az interaktív módszer érdemben javíthatja a résztvevők ismereteit és szemléletét az emberkereskedelemmel kapcsolatban. 4 vármegye 27 településén végeznek földi kémiai szúnyoggyérítést a héten, közölte a katasztrófavédelem. Emellett Győr-Moson-Sopron vármegye nyugati részén és a ráckevei Duna-Ágnál biológiai lárvagyérítést is végeznek. A kifejlett szúnyogok elleni kezelést a lakott területeken platós járművekre szerelt permetezőkkel végzik az esti és éjszakai órákban. A katasztrófavédelem szerint a felhasznált szer az alkalmazott alacsony dózisban emberre és házi állatokra nem veszélyes, a méhekre pedig nincs hatással. Éjszakánként permetezik a vadgesztenyefákat a 17. kerületben szeptember 11-éig, írja az ittlakunk.hu. A munkák idején arra kérik a lakókat, hogy tartsák zárva az ablakokat, az erkélyeken pedig takarják le a használati tárgyakat és a fogyasztásra szánt növényeket. A permetezés erős zajjal járhat. A felhasznált szer a tájékoztatás szerint emberre és állatra nem veszélyes, a kezelt területre pedig a permet felszáradása után lehet visszatérni. A fogyasztásra szánt növényeknél 21 napos várakozási időt kell betartani. Megkezdődött Budapesten a 7. Marton Éva nemzetközi énekverseny, amelyen a világ számos országából érkezett 80 fiatal tehetség lép színpadra. Az elődöntők és a középdöntők a Zeneakadémián zajlanak, ezekre ingyenesen lehet beülni. A döntőt szombaton rendezik, a vasárnapi gálának pedig az Operaház ad otthont. Az idei versenyre rekordot jelentő 265 érvényes jelentkezés érkezett. A nemzetközi zsűri elnöke Marton Éva, a versenyt online is lehet követni. Folytatódik a felmelegedés vételkörzetünk településein, az égen szikrázóan süt a nap, csapadéktól napközben még nem kell tartanunk az előrejelzések szerint. Az élénk déli szélben az utak is szárazak maradnak, de érdemes kéznél tartani egy napszemüveget. A délután folyamán a maximum hőmérséklet már 32-34 fok körül tetőzhet.
9: Az M1-es autópályán a főváros felé a terelésben az erős forgalom miatt Bicske és az M0-as autóúti csomópont között a külső sávban lassulás, szakaszos torlódás alakult ki, aki teheti, használja a belső átterelt sávot továbbra is. Tatta és Komárom között az M1-esen a Hegyeshalom felé a 68-as és a 75-ös kilométerek között szintén lassulás, szakaszos torlódás alakul ki az erős forgalom miatt. Az M5-ös autópályán Újhartyánnál a Budapest felé vezető oldalon két kamion ütközött össze. A 36-os kilométernél a helyszínelés és a műszaki mentés idejére a külső és a belső sávokat is lezárták. A leálló sávban halad a forgalom, ott a torlódás meghaladja 12 kilométert. Az M6-os autópályán határ felé Ivándárda közelében egy teherautó a külső szalagkorlátnak ütközött a 203-as kilométernél. A rakománya szétszóródott több száz méter hosszan a külső és a leálló sávban. A takarítás idejére a forgalom a belső sávban tud csak haladni.
12: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most indul egy újabb óra. A legnagyobb slágerek változatosan.
9: Indul az újabb óra, a mikrofonnál továbbra is Jekkel Dániel. Köszöntök mindenkit a legnagyobb slágerek birodalmában. Kezdjük is ezt az órát Avicii-vel, illetve Aloe Black-kel. Jön tőlük a Wake Me Up, indulunk.

0: anyuékkal ezt hallgattuk otthon. Az első Walkman-em csak előre tudott tekerni. You're unbelievable. A Tini szerelmes éveim.
1: A 80-as, 90-es és már a 2000-es évek legnagyobb slágerei. Megszakítás nélkül. Sláger.

Sláger. Sláger. Sláger FM. Minden, amit szeretünk.

Ez a Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan ilyen volt. Chaperon és a Pink Pony Club is, ami a tavalyi évben a Sziget Fesztiválon is felcsendült. Több mint 45 sörfőzde és importőr mindegy 250 féle itallal várja a látogatókat. Szeptember 1-e és 6-a között a Szabadság téren érkezik ugyanis a Belvárosi Sörfesztivál. Idén már 10. alkalommal a 6 napos ingyenesen látogatható eseményen több mint 45 hazai és nemzetközi kiállító kézüves különlegességeit lehet megnézni, megszagolni, és természetesen meg is kóstolni. Cindy Laupert csak hallgatni lehet, de tőle érkezik most a Girls Just Wanna Have Fun itt a Sláger FM-en.

0: Hello és a Get Lucky, ezzel kívántunk mindenkinek nagyon szerencsés napot, hetet, és úgy látszik, hogy még egyelőre az időjárással szerencsék van, nincs olyan túl meleg, túl hideg sem, Ági mondja a részleteket már is, aztán én hozom a közlekedési infókat, majd Mark Ambor és a Belong Together nyitja az óra második felét itt a Sláger FM-en.
1: Ismét perzselőforróságban telik a kora délután vételkörzetünkben, az utak viszont mindenfelé teljesen szárazak és jól járhatók. A kiterjedtebb felhősödés még várat magára, a délies szél viszont többfelé élénk marad, ami a szélre érzékenyeknél nyugtalanságot és fejfájást is kiválthat, és az alakuló hidegfront miatt is jelentkezhetnek tünetek a frontérzékenyeknél. Az UV-sugárzás egészen délután 3-4 óráig erős lesz, illetve maximum hőmérséklet értékek akár a 35 fokot is elérhetik.
0: Baleset történt a 10. kerületben, a Korponai utcában, a Kőbányai út előtt. A Korponai utcában és a Kőbányai úton is útszűkületre kell készülni. A H6-os sév Pesterzsébet felső és a Közvágóhíd között mindkét irányban a Közvágóhíd irányú vágányon közlekedik. Baleset miatt Csepelen a 2. Rákóczi-Ferenc úton a Szilvafa utca közelében lezárták a fél útpályát, mert vízvezetéket javítanak ott. A váltakozó irányú forgalmat jelzőlámpa irányítja. Az M1-es autópályán a főváros felé vezető oldalon a terelésben az erős forgalom miatt Bicske és az M0-as autóúti csomópont között a külső sávban lassulás, szakaszos torlódás alakult ki. Aki teheti, használja az átterelt belső sávot. Tatabánya és Tata között Hegyeshalom felé a 60-as és a 67-es kilométerek között az erős forgalom miatt lassulás, szakaszos torlódás alakult ki. Újhartyán térségében az M5-ös autópályán a Budapest felé vezető oldalon korábban két kamion ütközött össze, a 36-os kilométernél a forgalom zavartalanul halad tovább mindkét sávban, de a torlódás meghaladja 12 kilométert, ami nem kevés. Kecskemét térségében az 5-ös főúton két személygépjármű ütközött össze, a 80-as kilométernél a forgalom félpályán halad, óvatosan arrafele is.
2: A legnagyobb slágerek változatosan megszokott.

a Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan, egy igazi trance legenda, Paul van Dyk és a Let Go után érkezik a Hooligans, és tőlük az egyik legikonikusabb és legsikeresebb rock balladájuk, amely mély érzelmekkel teli szövegével és fülbemászó dallamával azonnal a slágerlisták élére tört. A dal az emberi esendőséget, a magányt és a veszteség utáni újjászületés dolgozza fel. Jön a Hooligans és a félember, itt a Sláger FM-en egy picivel, 3-4-2.

0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 103.1. Sláger FM Veszprém. Reklám.
1: Kapcsolj ki a zajból, kapcsolódj be a történetekbe. Egy hely, ahol mindig vár rád a következő fejezet. Ötvös Károly Könyvtár. A legjobb sztorik itt kezdődnek.
2: Vajon ki az a hős, aki ember feletti erővel rendelkezik? Legyőz minden akadályt, hóban, sárban vagy izzasztó forróságban tör előre, aki előtt csak egyetlen cél lebeg. Teljesíteni a küldetést.
3: Runner futár. Az én hősöm.
2: Runner futár szolgálat. 061 20 30 100. Mert igenis szükség van hősökre. www.runnerkft.hu.
4: Hőhullám, hangulatingadozás, éjszakai izzadás, alvászavar, hajhullás.
5: Elég! A változókor nem a vég. A tünetek enyhítésére szolgál a Mirobalan gyógynövénykomplexe a Feminesz. Hormonmentes, természetes összetevőkkel készült étrendkiegészítő a tibeti gyógyászat elvei alapján. Találj rá a tibetikapszulák.hu-n, valamint a biobarát üzletekben és országszerte a bioboltokban. www.tibetikapszulák.hu. A javallatokra való alkalmazása a régóta fennálló használaton alapul. Fogyasztása nem helyettesíti a változatos, kiegyensúlyozott étrendet.
6: A Budapest Motorsnál a kimagasló BMW-s vezetési élmény már az autóvásárlás előtt elkezdődik. Ügyfeleink már 15 éve tudják, hogy nálunk első az élmény. Kedves mosoly a recepción, lenyűgöző BMW és mini modellek, autórajongó és szakértő kollégák, finom kávé beszélgetés közben, minden érzékszervre ható tesztvezetés, izgalmas rendezvények. Budapest Motors. Hivatalos BMW márka kereskedés. Budapest, Szentendrei út 63.
7: Fáradt? Kimerült? Feszült és ingerléke?
8: A Vitongo 200 mg filmtabletta vény nélkül kapható gyógyszer a stressz és a túlterheltség tüneteinek enyhítésére.
9: Hatóanyaga a Rhodiola rosea speciális kivonata.
10: A Vitongo nem álmosít, nincs hozzászokás, és 18 év felett napi két tabletta megoldja a gondokat.
11: Vitongo. Stresszre Vitongo.
12: Hagyományos növénygyógyszer. A javallatokra való alkalmazása a régóta fennálló használaton alapul. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
13: Próbálja ki a Sláger FM prémiumot, és élvezze zavartalanul a Sláger FM reklámmentes csatornáját. Visszahallgatás funkcióval. Most egy hónapig ingyen.
14: Itthon? Persze, hogy a Sláger FM-et hallgatom.
15: A Sláger FM-et hallgatja.
16: Ha megkeresik telefonon vagy online,
17: kérjük, mondja el.
18: Sláger FM.
19: Sláger FM.
20: Köszönjük.
21: A reklám után

0: Béremelésre számíthatnak a tanítást segítő pedagógiai asszisztensek. Erdőlátogatási korlátozás lép életbe a gímszarvasok párzási időszakában. Sophie Alice Baxter lesz a 2027-es Paloznaki Jazz Picnic egyik sztár fellépője. Üdvözlöm Önöket, Szendő Fibori vagyok. Béremelésre számíthatnak a tanítást segítő pedagógiai asszisztensek, jelentette be Magyar Péter miniszterelnök Nagykanizsán. A kormányfő az országos tanévnyitó ünnepségen közölte, rövidesen ismertetik a bérrendezés ütemezését és várható kezdőidőpontját. Magyar Péter szerint az oktatásban kiszámítható életpályára van szükség, nem pedig hosszú időközönként végrehajtott egyszeri emelésekre. Hozzátette, hasonló szemléletre van szükség az egészségügyben, a honvédelemben és az államigazgatásban is. A cél, hogy ezek a pályák több munkavállaló számára vonzóvá váljanak. Traktorral ütközött a Veszprémből Győrbe tartó vonat hétfő délelőtt egy vasúti átjáróban Olaszfalu külterületén. A szerelvényen mintegy tucatnyian utaztak, a traktoron csak a vezetője tartózkodott, a balesetben nem sérült meg senki. A vonat nem tudta tovább folytatni az útját, az utasokért pótlóbuszt indítottak. Erdőlátogatási korlátozás lép életbe a gímszarvasok párzási időszakában. Szeptember 1-től október 15-éig időszakosan korlátozzák az erdők látogatását a Verga-Veszprémi erdőgazdaság területén. A királyszállási, a zirci és a kaphegyi vadász területeken minden nap reggel 9 óra előtt, valamint délután 4 óra után lesz érvényben a korlátozás. Napközben az erdők gyalogosan, kerékpárral és lóval továbbra is látogathatók. Az intézkedés célja, hogy a párzási időszakban biztosítsák a gímszarvasok nyugalmát és óvják a látogatókat. Több mint 400 új hallgató jutott be a Pannon Egyetemre az idei pótfelvételi eljárásban. A 687 jelentkező közül 407-en kezdhetik meg szeptemberben tanulmányaikat, közülük 35-en állami ösztöndíjas, 372-en pedig önköltséges képzésen. A legtöbb új hallgatót, 188 főt a humántudományi kar fogadja. A gazdaságtudományi karra 91-en, a műszaki informatikai karra 64-en, a mérnöki karra 47-en, a zalaegerszegi gazdálkodási karra pedig 17-en kerültek be. Az általános felvételi eljárásban korábban 2486 jelentkezőt vettek fel, 19%-kal többet, mint egy évvel korábban. A két eljárásban így összesen 2893 új hallgató nyert felvételt idén a Pannon Egyetemre. A Bölöni, az erdélyi legenda és az Egy kutya nyerte a Veszprém Balaton Filmpiknik közönségdíját az egész estés filmek kategóriájában. Az immerzív alkotások közül a Csontvári a Fotonok nyelvén lett a közönség kedvence. A megújult rendezvény augusztus 27-e és 29-e között mintegy 4500 nézőt vonzott. Veszprém és Balatonfüred 8 helyszínén csaknem 70 filmet vetítettek, több előadásra minden jegy elkelt. Közel 50 alkotás készítői személyesen is részt vettek a fesztiválon, amelyet szakmai beszélgetések és közönségtalálkozók egészítettek ki. A Filmpiknik klasszikus alkotásokkal és külön programokkal emlékezett meg, mások mellett Latinovics Zoltánról és Tar Béláról. Sophie Alice Baxter lesz a 2027-es Paloznaki Jazz Picnic első bejelentett sztár fellépője. A brit dance-pop énekesnő július 31-én a fesztivál zárónapján ad koncertet a Balatonfelvidéki településen. A közönség olyan világslágereket hallhat tőle, mint a Groove Jet, a Get Over You vagy a Murder on the Dance Floor. A Paloznaki Jazz Picnic jövőre ünnepli 15. születésnapját, a rendezvényt július 29-e és 31-e között tartják majd. A további fellépőket később jelentik be.
1: Az M1-es autópályán a főváros felé vezető oldalon a terelésben az erős forgalom miatt Bicske és az M0-as autóúti csomópont között a külső sávban lassulás, szakaszos tolódás alakult ki, aki teheti továbbra is a belső átterelt sávot válassza. Tatabánya térségében az M1-es autópályán a Hegyeshalom felé vezető oldalon az 50-es és az 58-as kilométerek között az erős forgalom miatt lassulás, szakaszos tolódás alakul ki a terelésben. Az M6-oson a határ felé Ivándárda közelében egy teherautó a külső szalagkorlátnak ütközött a 203-as kilométernél, a gépjármű rakománya szétszóródott több száz méter hosszan a külső és a leálló sávon, a takarítás idejére a forgalom a belső sávon tud csak haladni. Kecskemét térségében az 5-ös főúton két személyautó ütközött össze a 80-as kilométernél, a forgalom félpályán haladott. Budapesten egy műszaki hibás jármű akadályozza a forgalmat az Erzsébet hídon Pest felé a Döbrentei térnél a külső sávban, illetve történt egy baleset a Soroksári úton is kifelé az Illatos út előtt a külső sávban. Jó utat mindenkinek a Sláger FM-mel!
2: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: És most indul egy újabb óra. A legnagyobb slágerek változatosan.
1: Köszönjük szépen, a híreket pörgetjük tovább, a legnagyobb slágereket változatosan ebben az órában. És itt lesz velünk Lola Young ADHD himnusza, ez lesz a Messy Pink, és a Today is the Day a második, az első pedig Alex Warren zenéje, jön a Pure Dream.
3: Napjainkban ez a sláger. Ez a sláger. Sláger FM. A legnagyobb slágerek változatosan.

Sláger FM.

üdvözöljük a legnagyobb slágerek birodalmában. Már is itt egy újabb dal a 90-es évek legnagyobb slágerei közül. Sláger FM, a legnagyobb slágerek változatosan.

Ez a Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan. Ray Dalton és a Blood Running, ez szólt itt nálunk. Most hétvégén lesz a 36. Budafoki Pezsgő és Bor Fesztivál, az ingyenes programsorozat a borrendek felvonulásával és szőlőáldással kezdődik. A rendezvényen 40 borászat mutatkozik be. A fesztiválon mások mellett a Takács Tamás Blues Band, Paulina, a Góbé, a Cimbali Band és a Budafok Big Band is koncertet ad. A rendezvényhez több kiállítás is kapcsolódik. Utoljára lesz látható az Életképek című helytörténeti tárlat jelenlegi formájában. A Művészkertben kortársalkotók szabadtéri installációit lehet megtekinteni, míg a Barlanglakás emlékkiállítás Budafok egykori lakóinak életébe enged bepillantást. A gyermekeket egésznapos családi programokkal is várják a Gyermekligetben. Mindez tehát most hétvégén a Budafoki Pezsgő és Borfesztiválon. Jön a Bananarama és a Vénusz, aztán Király Viktor elvisz minket futni a Rannal.

Faláda és a Good Feeling alapozta meg a jó hangulatunkat, ami után érkeznek az időjárási és közlekedési információk. Majd a következő zenei szakasz Teddy Swims útja a The Door-ral.

0: Öpélyen elértük a mai napra jósolt maximumokat, 33-35 fok közötti csúcsértékeket mérhetünk, miközben a Dunántúl felől fokozatosan megkezdődik a hidegfronti hatás érvényesülése. Az utak állapota a térségben még túlnyomó részt száraz, de a késő délutáni órákban nyugat felől már megnövekszik a felhőzet. Az időjósok ígéretei szerint is helyenként futózápor, vagy akár egy zivatar is kialakulhat. A hőség és a front okozta figyelmetlenség miatt ne siessünk az utakon, vezessenek óvatosan.
1: Az M1-es autópályán a főváros felé vezető oldalon a terelésben az erős forgalom miatt Bicske és az M0-as autóúti csomópont között a külső sávban lassulás, szakaszos tolódás alakult ki, aki teheti továbbra is a belső átterelt sávot válaszza. Tatabánya térségében az M1-es autópályán a Hegyeshalom felé vezető oldalon az 50-es és az 58-as kilométerek között az erős forgalom miatt lassulás, szakaszos tolódás alakul ki a terelésben. Az M6-oson a határ felé Ivándárda közelében egy teherautó a külső szalagkorlátnak ütközött a 203-as kilométernél, a gépjármű rakománya szétszóródott több száz méter hosszan a külső és a leálló sávon, a takarítás idejére a forgalom a belső sávon tud csak haladni. Kecskemét térségében az 5-ös főúton két személyautó ütközött össze a 80-as kilométernél, a forgalom félpályán haladott. Budapesten egy műszaki hibás jármű akadályozza a forgalmat az Erzsébet hídon Pest felé a Döbrentei térnél a külső sávban, illetve történt egy baleset a Soroksári úton is kifelé az Illatos előtt a külső sávban. Jó utat mindenkinek a Sláger FM-mel!
2: A legnagyobb slágerek változatosan megszakítják.

legnagyobb slágerekkel változatosan. Sophie Alice Baxter és a Get Over You, ez szólt itt nálunk. Sophie Alice Baxter zenei karrierje egy váratlan kanyarral indult. Az ezred forduló előtt még az indie rock világában mozgott, majd egy felejthetetlen együttműködés DJ Spillerrel a Groove Jet végleg a dance pop királynőjévé tette őt. A világhírnevet hozó Murder on the Dance Floor pedig több mint 20 évvel a megjelenés után a Saltburn című filmnek köszönhetően teljesen újjá született és újra felrobbantotta a globális slágerlistákat, őt hallgattuk. Aztán a Human League-gel megyünk tovább. 1981-ben most a Don't You Want Me-t indítom itt a Sláger FM-en.

0: hallgattuk otthon. That's the power of love. Az első Walkman-en csak előre tudott tekerni. A tini szerelmes éveim. And then I saw her face.
1: A 80-as, 90-es és már a 2000-es évek legnagyobb slágerei. Megszakítás nélkül. Sláger FM. Műsorajánló. Emlékszik még, milyen érzés volt szeptember 1-én újra belépni az iskola kapuján? A rég nem látott osztálytársak, a nyári történetek a folyosón és az első becsengetés. Szeptember 1-én a sláger reggel visszaül az iskolapadba. Somogyi Zolival oda térünk vissza, ahol számára minden elkezdődött.
2: A 125. ünnepi tanévét indító budapesti Szent István gimnáziumba, ahol már diákként iskolarádiót szervezett és műsort készített.
1: Most Pordán Petrával és Kajdi Csaba Cilával együtt újra átéljük a tanévnyitó hangulatát. Sláger reggel tanévnyitó.
2: Szeptember 1-én reggel 6-tól 10-ig élőben a Szent István gimnáziumból.
1: Sláger FM. Minden, amit szeretünk.
2: A műsor támogatói a BMW Budapest Motors. Első az élmény. www.bmw-budapestmotors.hu. A Köki Bevásárlóközpont. www.kökibevásárlóközpont.hu. És a Color Nyomda. www.colornyomda.hu. Nyomda termékek egy helyen.
1: Műsorajánlót hallottak. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
3: Mintegy 50 hektáron ég az aljnövényzet Hegyeshalom és Rajka között. Vitézi Dávid szerint sikerült megszerezni az összes elérhető uniós forrást, és csaknem 1200 sérülést láttak el a balatoni első segélynyújtók a nyári szezonban. 15 óra van, köszöntöm Önöket! A Sláger FM friss hírei Csupos Ágitól hallják. Nagy területen ég a száraz aljnövényzet Hegyeshalom és Rajka között, közölte az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság. A tűz mintegy 50 hektárt érint, és egy erdősávra is átterjedt. A katasztrófavédelem tájékoztatása szerint lakott terület nincs veszélyben. A helyszínen több hivatásos és önkéntes tűzoltóegység dolgozik a lángok megfékezésén, köztük Mosonmagyaróvári, győri, csornai, kapuvári, rajkai és hegyeshalmi tűzoltók. A munkálatok jelenleg is tartanak. Sikerült megszerezni Magyarország számára az összes elérhető Európai Uniós forrást, közölte Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter. Tájékoztatása szerint a következő időszak fő feladata már a pénzek hatékony és átlátható felhasználása lesz. A tervek között vasútfejlesztések, megfizethető lakások és kollégiumok építése, vízügyi beruházások, valamint az energiahálózat korszerűsítése szerepel. Vitézi emlékeztetett, a kormány és az Európai Bizottság májusban állapodott meg a források felszabadításának feltételeiről, ezt követően pedig több jogszabályt és intézményi változtatást kellett végrehajtani. A miniszter szerint ezzel mintegy 10 milliárd eurónyi helyreállítási forrás vált elérhetővé. Csaknem 1200 esetben nyújtottak segítséget a balatoni első segélynyújtó szolgálat önkéntesei a nyári szezonban, közölte a Magyar Vörös Kereszt. A Balaton déli partján dolgozó 135 fiatal leggyakrabban kagylók és kövek okozta vágásokat, horzsolásokat, valamint rovarcsípéseket látott el, de a nagy meleg miatt hőkimerüléshez és napszúráshoz is többször riasztották őket. A szezon során 19 alkalommal mentőt is hívtak, például ájulás vagy súlyos allergiás reakció miatt. A szolgálat már 19 éve működik a Balatonnál, önkéntesei ez idő alatt több 10 000 sérültnek segítettek. Kábítószer kereskedelem gyanúja miatt fogtak el egy 37 éves férfit Angyalföldön, közölte a budapesti rendőrfőkapitányság. A nyomozók lakossági bejelentések alapján tartottak kutatást egy Szent László úti lakásban, ahol kábítószer gyanús fehérport, készpénzt, elektromos sokkolót, gumibotot, lőszereket és egy működőképes lőfegyvert találtak. Kábítószer kereskedelem, valamint lőfegyverrel és lőszerrel visszaélés gyanúja miatt hallgatták ki, majd őrizetbe vették, a bíróság pedig elrendelte letartóztatást. Online videósorozat indult a Madách Színház szeptemberi musical bemutatójához. Evita a legenda nyomában Szirtes Tamással címmel, amelyben a rendező az alkotás folyamatáról beszél. Andrew Lloyd Webber és Tim Rice idén 50 éves musicaljét, az Evitát szeptember közepén mutatja be a Színház 3-as szereposztásban. Mint írják a jubileum alkalmából, Andrew Lloyd Webber megkeresett néhány rendezőt a nagyvilágban azzal a kéréssel, ha van rá lehetőség, idén vigye színre a musicalt. Szirtes Tamás és a Madács Színház örömmel fogadta a felkérést, és a jubileumi premierhez a színház online videósorozattal is készült, amelyben a rendező az alkotás összetett folyamatáról mesél, olyan részletekről, amely a nézők elől rendszerint rejtve maradnak. Sok napsütéssel kísért száraz idő van, most kora délután a felhőzet csak a későbbi órákban kezd növekedni. A közlekedők fennakadásmentes forgalomra számíthatnak az egész régióban, 34-35 fok lesz a maximum.
4: Budapesten egy műszaki hibás autó okoz fennakadást az Erzsébet hídon, Pest felé a Döbrentei térnél a külső sávban, vigyázzunk rá. Baleset nehezíti a közlekedést a Soroksári úton kifelé, az Illatos út előtt a külső sávban. Megnyitották viszont a Flórián téri felüljáró északi ágát, azonban a Flórián téren és a környéken továbbra is korlátozásokra kell készülni. Csepelen a második Rákóczi-Ferenc úton a Szilvafa utca közelében lezárták a félútpályát, mert vízvezetéket javít. A váltakozó irányú forgalmat jelző lámpa irányítja. Az autópályákat, ha megnézzük, azt látom, hogy az M1-esen továbbra sem könnyű a helyzet a főváros felé, a terelésben az erős forgalom miatt Bicske és az M0-as autóúti csomópont között a külső sávban szakaszos lassulás, torlódás, lassulgatás alakul ki, aki teheti, az átterelt belső sávot válassza. Még időben Kecskemét térségében az 5-ös főúton két autóút között össze a 80-as kilométernél halad, emiatt csak félpályán a forgalom. Jó utat mindenkinek a Sláger FM-mel.
1: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most indul egy újabb óra. A legnagyobb slágerek változatosan.
4: Indul az újabb óra a legnagyobb slágerek birodalmában, a mikrofonnál továbbra is Jekkel Dániel. Köszönöm, hogy együtt rádiózunk, és együtt töltjük a nyár utolsó napját. Legalább nem lesz irgalmatlan meleg, mint amilyen nyár volt most. Ravin Linei, Love Me or Not, ezzel indulunk.
1: A legnagyobb slágerek között a legújabbak is. Ez a Sláger FM. A legnagyobb slágerek. Változatosan.

0: Itt a Sláger FM-en a legnagyobb slágerek szólnak változatosan, Billy Ocean és a Caribbean Queen, aztán már is megyünk tovább Ray-jel, de előtte még beszéljünk arról, hogy visszacsúszott Budapest 4 helyet az Economist Intelligence Unit friss élhetőségi rangsorában, így a magyar főváros a 173 vizsgált város közül a 36. helyen végzett, a magyar főváros 91 pontot kapott a 100-ból, ami egy ponttal marad el a tavalyi eredményétől, de továbbra is magas értéknek számít, a felmérésben a stabilitás, az egészségügy, az oktatás, az infrastruktúra, valamint a kultúra és a környezet alapján rangsorolták a városokat. A listát idén Koppenhága vezeti, Nyugat-Európa továbbra is a legerősebb régió, az ázsiai városok azonban egyre jobb eredményeket érnek el, a közel-keleti nagyvárosok közül több a romló biztonsági helyzet miatt veszített korábbi pozíciójából. Menjünk tovább Ray-jel, ahogy ígértem, ez most tőle a Where's My Husband, itt a Sláger FM-en.
1: Sláger! Sláger FM. A legnagyobb slágerek vált.

0: Genesis, I Can't Dance, ez szólt itt az előzőekben, aztán megyünk tovább egy olyan énekesnővel, aki nemrégiben hagyott itt minket, ő lesz Bonnie Tyler, a Holding Out for a Hero-val megyünk tovább az időjárási és közlekedési infok után.
1: Meleg, napos időjárásban indul a hétfő délutáni csúcsforgalom. A munkából hazaindulók még száraz utakra számíthatnak. A légmozgás a késő délutáni órákban fokozatosan északnyugatira fordul és megerősödik a közeledő front előtt. A mai 33-35 fokos forró csúcsérték után az este érkező hidegfront nyomán lassan mérséklődik majd a hőség, a levegő pedig a holnap hajnali órákra már egészen 20 fokig hűl le, felfrissülést hozva a mai forró nap után.
0: Budapesten egy műszaki hibás autó okoz fennakadást az Erzsébet hídon, Pest felé a Döbrentei térnél a külső sávban, vigyázzunk rá. Baleset nehezíti a közlekedést a Soroksári úton kifelé az Illatos út előtt a külső sávban. Megnyitották viszont a Flórián téri felüljáró északi ágát, azonban a Flórián téren és a környéken továbbra is korlátozásokra kell készülni. Csepelen a második Rákóczi-Ferenc úton a Szilvafa utca közelében lezárták a félútpályát, mert vízvezetéket javít. A váltakozó irányú forgalmat jelző lámpa irányítja. Az autópályákat, ha megnézzük, azt látom, hogy az M1-esen továbbra sem könnyű a helyzet a főváros felé a terelésben, az erős forgalom miatt Bicske és az M0-as autóúti csomópont között a külső sávban szakaszos lassulás, torlódás, lassulgatás alakul ki, aki teheti, az átterelt belső sávot válassza. Még időben Kecskemét térségében az 5-ös főúton két autóút között össze a 80-as kilométernél halad emiatt csak félpályán a forgalom. Jó utat mindenkinek a Sláger FM-mel!
2: A legnagyobb slágerek változatosan megszakadnak.

0: eső már. Itt a Sláger FM-en a legnagyobb slágerek szólnak változatosan, itt a kis Katával, ő veszi át innentől kezdve a mikrofont és a stafétát itt sertepertélget, aztán négytől érkezik. Én pedig most búcsúzom, úgyhogy köszönöm szépen mindenkinek a figyelmét. Jekkel Dánielt hallották az elmúlt 6 órában, és fogják, és a holnapi napon is 10-től 4-ig bízom benne, hogy önök is itt lesznek. Köszönöm szépen még egyszer, holnap találkozunk a viszont hallásra. Ciao.
1: Egy újabb sláger. A Sláger FM-en.

0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 103.1. Sláger FM Veszprém. Reklám.
1: A csillagpatikákban 20% kedvezménnyel vásárolhat az önkiszolgáló polcokról augusztus 31-e és szeptember 6-a között. Kupon a Veszprémi hétnapban. További részletek a patikákban. Csillagpatikák. Biztos pont az egészségben.
2: Vajon ki az a hős, aki ember feletti erővel rendelkezik? Legyőz minden akadályt, hóban, sárban vagy izzasztó forróságban tör előre, aki előtt csak egyetlen cél lebeg, teljesíteni a küldetést.
3: Runner futár, az én hősöm.
2: Runner futár szolgálat. 061 20 30 100. Mert igenis szükség van hősökre. www.runnerkft.hu.
4: Egy utazás, ahol nem csak pihensz, hanem történelmet élsz át. Fedezd fel Egyiptom varázsát az Eti Magyarországgal. Hurghada, Makkadi Bay és Sharm el-Sheikh. Tengerparti kikapcsolódás és az ókori világ csodái egy helyen. Piramisok, kultúra, élmények, nappal és este. Eti Magyarország. Több, mint nyaralás. Foglalás www.eti-utazás.hu.
5: Egy friss kutatás szerint a magyar cégvezetők többsége rabszolgának érzi magát a saját cégében, és úgy gondolja, nélküle a vállalkozás egyáltalán nem működne. Csatlakozz azokhoz a KKV vezetőkhöz, akik már kitörtek ebből a mókus kerékből. A Mini CRM-mel automatizálhatod a folyamataidat, átláthatod a cégedet, és teljesen önjáróvá teheted. Ne hagyd, hogy bedaráljon a saját céged. Felejtsd el a felesleges munkát. Keresd minket a minicrm.hu oldalon.
6: Fáradt? Kimerült? Feszült és ingerlékeny? A Vitongo 200 mg filmtabletta vén nélkül kapható gyógyszer a stressz és a túlterheltség tüneteinek enyhítésére. Hatóanyag a Rhodiola rosea speciális kivonata. A Vitongo nem álmosít, nincs hozzászokás, és 18 év felett napi két tabletta megoldja a gondokat.
7: Vitongo. Stresszre Vitongo.
8: Hagyományos növényi gyógyszer. A javallatokra való alkalmazása régóta fennálló használaton alapul. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
0: Töltse le a Sláger FM alkalmazást, és csatlakozzon a rádiózás új dimenziójához.
9: Igen, az autóban is a Sláger FM-et hallgatom.
2: A Sláger FM-et hallgatja?
0: Ha megkeresi telefonon vagy online,
2: kérjük, mondja el.
0: Sláger FM.
2: Köszönjük!
0: A reklám után...

0: Átvészelte a nyári főszezont a MÁV. Augusztus 31-ével véget ér a strandszezon Balatonfűzfőn. Veszprém megvédte címét a kézilabda szuperkupában. Üdvözlöm Önöket, Szendő Fibori vagyok. Véget ért a nyári főszezon a MÁV-nál. Vitézi Dávid közlekedési miniszter szerint a súlyos örökölt problémák ellenére sikerült elkerülni a teljes összeomlást. A tárcavezető közölte, a szezon kezdetén a vasúti kocsik negyede üzemképtelen volt, a pályahálózat 40%-án pedig valamilyen korlátozás volt érvényben. A nyári forgalom fenntartásához mozdonyokat és kocsikat béreltek az ÖBB-től, újraindították a dunakeszi járműjavítást, és több helyen megkezdték a sebességkorlátozások felszámolását. Fejlesztették az utastájékoztatást, és ismét elérhetővé tették a vonatok valós idejű követését is. Vitézi Dávid ugyanakkor elismerte, hogy továbbra is sok volt a késés, a járatkimaradás és a meghibásodott légkondicionáló, ezért elnézést kért az utasoktól. Hozzátette, a Magyar Vasút helyreállítása több éves munka lesz. Miközben már elindították a 3550 milliárd forintos Baross Gábor vasútfejlesztési tervet és egy új Intercity flotta beszerzésének előkészítését. A MÁV intézkedéseinek köszönhetően a nyári főszezonban 7%-kal javult a Balaton északi partján a vonatok menetrendszerűsége. Ezt még a vasúttársaság vezérigazgatója írta a közösségi oldalán. Hegyi Zsolt a változást a nagy teljesítményű mozdonyok forgalomba állításával magyarázta, valamint azzal, hogy a villamosított szakasz határán, Balatonfüreden felülvizsgálták a mozdonycsere technológiáját. Továbbá lassú jeleket számoltak fel és egyszerűsítették a hosszú, zavarérzékeny járatok menetrendjét. Gyorsabb lett a fel- és leszállás is, mert a peronokon utas irányító jelzések mutatják, hogy hol fognak a szerelvények megállni. A modern, klímás Katica interrégió továbbra is naponta közlekedik Budapest és Balatonfüred között. A kék hullámok megtartják a gyorsított megállási rendjüket. Az osztrák vasúttársaságtól bérelt 10 IC-kocsi forgalomban marad. Augusztus 31-ével véget ér a strandszezon Balatonfűzfőn. A Fővenny és a Tobruk strand szeptembertől közparkként működik tovább. A két terület a nap bármely szakában ingyenesen látogatható lesz. A strandszolgáltatások azonban megszűnnek. Nem lesz vízimentés és egészségügyi ellátás, valamint a mosdók sem üzemelnek, ezért fürdeni kizárólag saját felelősségre lehet. A strandokon található üzletek ettől függetlenül továbbra is nyitva tarthatnak. A területre járművel behajtani tilos, és változatlanul be kell tartani a közparkokra vonatkozó szabályokat. Energetikai korszerűsítés kezdődött a Siófoki Városházán, amelynek északi homlokzatát látják el külső hőszigeteléssel. Az 1970-es években épült hivatal korábban nem kapott megfelelő szigetelést, ezért magasak a fenntartási költségei. Az épület energiahatékonyságát az elmúlt időszakban ablakcserével és napkollektorok telepítésével is javították. A mostani bruttó 43,5 millió forintos beruházást teljes egészében saját forrásból finanszírozza az önkormányzat. A Veszprém 37-35-re legyőzte a Szegedet a férfi kézilabda szuperkupa vasárnapi mérkőzésén Székesfehérváron. A bakonyiak 3-0-ás sorozattal kezdték a találkozót, a 7. percben pedig már 5 góllal vezettek. Előnyük az első fél időben 7 találatra is nőtt, a szünetre azonban 4 gólra felzárkózott a Szeged. A második játékrészben Miklár Roland védéseire építve több góllal csökkentette hátrányát a tiszaparti együttes. Az egyenlítés azonban elmaradt, a Veszprém ugyanis a mérkőzés végéig megőrizte vezetését. A bakonyi csapat ezzel sorozatban harmadszor hódította el a szuperkupát.
1: Köszönjük szépen a híreket, nézzük az időjárás alakulását. 35 fokot mutat a Sláger FM hőmérője, nagyon-nagyon meleg idővel búcsúzik tőlünk a nyár, és hát holnap sem lesz sokkal hidegebb, de azért valamivel hűvösebb lesz, igazi szeptember 1-jei lesz az időjárásunk. 28-29 fokot ígérnek nekünk a meteorológusok, mert ugye érkezik egy hideg front, ami miatt egy picivel visszafogottabbá válik a napközbeni felmelegedés, de azért ne sirassuk még a nyarat, lesz még kánikula, a következő például a hétvégén érkezik. Gyorsan szétnézünk az utakon. Történt egy baleset a 6-os számú főúton kifelé az M0-ás autóútnál a belső sávban, itt útszűkületre készüljenek, és ugyancsak baleset nehezíti a közlekedést a Könyves Kálmán körúton, az Árpád híd felé a Vajda Péter utcánál a külső sávban, és egyre erősebb a forgalom a fővárosban, úgyhogy elkél a türelem. De nézzük ehhez képest a vasútvonalakon, mi a helyzet. Vonalban a MÁV Inform ügyeletesen Bogáti Bence. Szerbusz, mire készüljenek a vonattal útrakelők?
2: Szia Kata, köszöntöm a hallgatókat. Sajnos ma nincs jó hírem. A győri fővonalon felső vezeték szakadás okoz fennakadást. Emiatt jelentősen hosszabb bejutási időre, kimaradó vonatokra, illetve Tatabány és Tata között pótóbuszos átszállásra kell számítani várhatóan az esti órákig. Aktuális információk a MÁV Inform honlapján találhatók. Tata déli körvasút felújítása. Jó hír, hogy mától a G43-as vonatok ismét Kőbánya-Kispestig járnak, de az E42-es vonatok továbbra is Kelenföldön fordulnak vissza a Dunaújváros felé. És ugyancsak egy jó hír a Mátra interrégiók utasainak, már csak ma kell pótlóbusszal utazni Vámosgyörk és Gyöngyös között, holnaptól a vonatok ismét teljes útvonalon a megszokott menetrend szerint járnak. Jó utazást kívánok!
1: Bogáti Bencének, a MÁV Inform ügyeletesének köszönjük az összefoglalót. Jó utat!
3: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most indul egy újabb óra, a legnagyobb slágerek változatosan.
1: A legnagyobb sztárok kísérnek bennünket hazafelé a munkából. Jön például George Ezra is az Annie One For You, előtte azonban Benson Boone Beautiful Things című dala indítja az óránkat. Én Kiskata vagyok, és kívánok laza hazautat és jó rádiózást!

Egy perzsa hangulatúdal a perzselő forróságban Ed Sheerantől forgott a Sapphire itt a Sláger FM-en. Hát rendesen befűtöttek nekünk ma is az égiek, úgyhogy ezért is várjuk már nagyon a szeptember közepén, hogy akkor csillapszik majd egy kicsit talán a nyár heven, meg azért, mert akkor rendezik a kulturális örökség napjait. A szeptember 19-20-ai hétvégén megint nagyon sok izgalmas program vár bennünket, amikre már most lehet regisztrálni, és azért igyekszem időben szólni, mert ugye a legtöbb népszerű programra nagyon gyorsan betelnek a helyek. Ez alatt a két nap alatt egyébként olyan helyekre juthatunk be, ahova egyébként nem nagyon van lehetőségünk. És hát a legjobb, hogy szinte minden program ingyenes. Például felfedezhetjük a ma már fővárosi védelem alatt álló rákospalotai MÁV telepet, amit a 20. század elején az István Telki főműhely dolgozói számára építettek. Bekitárja majd a kapuit a Konti utcai börtön, Mincenti Bíboros börtöne. Ez is csak előzetes regisztrációval látogatható, és hát is lehetetlen felsorolni minden programot, böngészték át a kínálatot, és aztán regisztráljanak minél előbb. Itt a Sláger FM-en pedig regisztrált Eddie Grant-ot szeretne nekünk énekelni. I Don't Wanna Dance című dala szól már is.

0: Sláger FM, a legnagyobb slágerek változatosan, ez volt a Train dala, a Drive-by, és holnap megkezdődik a nagy visszaszámlálás. 180 iskolában töltött nap után ismét kitör majd a vakáció, és hát ez a 180 nap is kisebb-nagyobb megszakításokkal telik majd, nem lesz olyan vészes. Ráadásul a Sláger FM is a gyerkőcökkel együtt indítja majd a tanévet, holnap a Sláger reggel a Szent István gimnáziumból jelentkezik majd, amelynek padjait még annak idején Somogyi Zoli is koptatta, úgyhogy érdemes lesz velünk ébredni. Most pedig mondom, hogy mi vár bennünket hazafelé az utakon, a közlekedési infók után pedig Jennifer Lopez és David Guetta dala, a Save Me Tonight forog.
1: Műsorajánló. Emlékszik még, milyen érzés volt szeptember 1-én újra belépni az iskola kapuján? A rég nem látott osztálytársak, a nyári történetek a folyosón és az első becsengetés. Szeptember 1-én a Sláger reggel visszaül az iskolapadba. Somogyi Zolival oda térünk vissza, ahol számára minden elkezdődött.
2: A 125. ünnepi tanévét indító budapesti Szent István gimnáziumba, ahol már diákként iskolarádiót szervezett és műsort készített.
1: Most Pordán Petrával és Kajdi Csaba Cilával együtt újra átéljük a tanévnyitó hangulatát. Sláger reggel tanévnyitó.
2: Szeptember 1-én reggel 6-tól 10-ig élőben a Szent István gimnáziumból.
1: Sláger FM. Minden, amit szeretünk.
2: A műsor támogatói a BMW Budapest Motors. Első az élmény. www.bmw-budapestmotors.hu. A Köki Bevásárlóközpont. www.kökibevásárlóközpont.hu. És a Color Nyomda. www.colornyomda.hu. Nyomda termékek egy helyen.
1: Műsorajánlót hallottak. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám. A Sláger FM hivatalos logisztikai partnere az Express One. Express One, a csomagszállító. www.expressone.hu.
3: Mozgásban, sokféle formában, díjmentes sportos program az egész családnak. Éljetek át felejthetetlen kalandokat a családi mozgás örömével. Szerezzetek élményeket a Családi Mozgás Fesztiválon. Találkozzunk szeptember 6-án vasárnap a Puskás Aréna Nyugati Park D-szektoránál, ahol egy időben, egy helyen jelenik meg a mozgás, a játék, a közösség és az egészség. További részletek masport.hu.
4: A szezon egyik legjobb lépése itt kezdődik. Friss őszi kollekcióval várunk a debreceni Dorko üzleteinkben. Kedvenc visszatérők és vadonatúj darabok. Szerezd be most a sznékereket, ruhákat, kiegészítőket az egész családnak, és készüljünk együtt a hűvösebb napokra. Keresd a Dorkót a Debrecen Fórumban és a Stop Shopban.
5: Mindjárt szeptember 1-e. Kezdődik a sulis bevásárlás a Kökiben. Vásárolj 5000 forint felett, töltsd fel a blokkodat a Köki appban, és nyerj 50000 forint értékű vásárlási utalványt a Half Price, a Sports Direct, a Budmill, a Pirex vagy a Flying Tiger üzleteibe. Szerezd be egy helyen a suli kezdéshez szükséges holmikat. Részletek a Köki appban. Várunk a Köki bevásárlóközpontban.
6: Afrodite Hotel Zalakaros, ahol a farmunk az éléskamránk. Körágyas, jacuzzi lakosztályok, kinti és benti medencék, napozó terasz, római fürdő, saját farm és kalandpark. Afrodite Hotel Zalakaros. 30 383 5969.
7: Jött egy üzenet, meghallgatom.
8: Drágám, a gyerekek reggel elindultak az első tanítási napra. Kissé komoran indult a napjuk, de mindkettőjüknek csomagoltam a 10 óraihoz pölöskei szörből készült üdítőt. Jó ötlet volt, így már boldogabban mentek iskolába. Este találkozunk, puszi!
7: Pölöskei, a családi szörp.
9: Sürgős esetben miért várna a kiszállításra? A Patika 24 kedvező árai már Újpesten is elérhetők azonnali átvétellel. Rendeljen a diszkontpatikák.hu oldalon, és vegye át akár most!
10: Nos, ön pár hete levélben érdeklődött a meleget.hu-nál, hogy van-e olyan hőszivattyús hűtő-fűtő klímaberendezés, amely egyszerre képviseli a csúcsminőséget és a modern dizájnt. Emlékszik erre?
11: Még nem emlékszem.
10: Azért hívtam ma fel, John, mert jött egy bomba jó lehetőség, John. Talán a legtutibb buli az utóbbi időben. A neve Azuri. High-tech klímaberendezések, prémium minőség, elérhető áron. Ha van egy perce, John, érdeklődjön kiemelt klímaszerelőinknél, vagy a meleget.hu üzleteiben. Azuri, a komfort új neve.
12: Minden szeptemberben eljön az a négy nap, amikor a borok szerelmesei újra találkoznak. Rád is vár egy új kedvenc, egy rég nem látott barát és egy hosszúra nyúlt este. Ez a Budapest Borfesztivál. Találkozzunk szeptember 9 és 12 között a Budai Bárban. www.aborfesztivál.hu.
11: A reklám után.
0: Na nézzük, milyen időjárást ígérnek a meteorológusok szeptember 1-ére. Kedre virradóan egy front hatására több helyen lehet zápor, zivatar, napközben azonban már csak az ország északi felén alakulhat ki. Kisebb-nagyobb eső, a felhők elvonultával sok napsütésre van kilátás, helyenként pedig erős lesz a légmozgás. A kora reggeli órákban 19-20, délután pedig 28-29 fok várható. A frontnak köszönhetően egyébként szinte egész hétre mérséklődik a napközbeni felmelegedés, szerdán 29, csütörtökön pénteken 30-31 fok várható, de szombaton megint 33-34 fokot élvezhetünk. Jönnek az utak hírei. Az M0-ás autóúton a keleti szektorban az M1-es autópálya felé vezető oldalon Vecsés térségében több személygépjármű ütközött össze. A 40-es kilométernél a sérült gépjárművek a belső sávban állnak, és egy sávon tud csak haladni a forgalom. A torlódás már meghaladta 3 kilométert is. Az M4-esen pedig Üllő térségében történt egy baleset a Szolnok felé vezető oldalon. A 28-as kilométernél áll a forgalom, a torlódás itt is már csak nem 5 kilométer, de Kecskemét térségében is volt egy baleset az 5-ös számú főúton, itt két személyautó ütközött össze, a 80-as kilométernél a forgalom félpályán halad. A fővárosban közlekedőknek jó hír, hogy mostanra megszűnt a forgalmi akadály a 6-os főúton, ugye az M0-ásnál a belső sávban volt korábban egy baleset, és az itt korábban kialakult torlódás is csillapodott már. Azonban arra figyeljenek, hogy Csepelen a 2. Rákóczi-Ferenc úton a Szilvafa utca közelében lezárták a fél útpályát, mert javítják a vízvezetéket, és a váltakozó irányú forgalmat jelző lámpa irányítja, ezért torlódik a kocsisor az Erdősor utcától kifelé. Jó utat!
11: A legnagyobb slágerek változatosan megszakítják.

0: Egy jó kis pörgős dal így a nyár utolsó napján. Ez volt a Last Girl-től a Something, itt a Sláger FM-en, és pontosan 9 perccel járunk 5 óra előtt, úgyhogy már is érkeznek a friss információk Ortutai Dóritól. Előtte azonban még zárjuk az órát Charlie és Király Linda dalával. Jön a játszóma, hogyan lélegzem.
1: Néztem az üvegen át.

0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Igen, a munkahelyen is.
0: Ha megkeresik telefonon vagy online, kérjük, mondja el. Sláger FM. Köszönjük.
2: Prémium életérzés milliós kedvezménnyel. Válasz ki álmaid otthonát a Metrodom River lakópark negyedik ütemének hamarosan költözhető lakásai közül, és használd ki az 5%-os áfa visszaigénylést, valamint a további, akár 5% kedvezményt. Metrodom River. Egy csepp luxus a Dunapartján. További információ metrodom.hu.
3: Mozgásban, sokféle formában, díjmentes sportos program az egész családnak. Éljetek át felejthetetlen kalandokat a családi mozgás örömével. Szerezzetek élményeket a Családi Mozgás Fesztiválon. Találkozzunk szeptember 6-án vasárnap a Puskás Aréna Nyugati Park D-szektoránál, ahol egy időben, egy helyen jelenik meg a mozgás, a játék, a közösség és az egészség. További részletek masport.hu.
4: Sürgős esetben miért várna a kiszállításra? A Patika 24 kedvező árai már Újpesten is elérhetők azonnali átvétellel. Rendeljen a diszkontpatikák.hu oldalon, és vegye át akár most!
5: Emlékszel még a budapesti atlétikai VB-re? Újra nagyot álmodtunk! Atlétikai világdöntő Budapesten! Nincsenek előfutamok, csak elődöntők és döntők! Gyémántliga győztesek, világ és olimpiai bajnokok csapnak össze! Csak egy abszolút bajnok lehet! Vedd meg a jegyed és szurkolj a magyaroknak! Atlétikai világdöntő Budapesten szeptember 11 és 13 között!
6: Anya!
7: Apa!
6: Anya!
7: Apa!
6: Anya!
7: Apa!
6: Anya!
7: Apa!
8: Aqua.
9: Aqua. A zökkenőmentes suli kezdés és a nyugodt home office támogatója az aqua.hu.
10: Székre állok.
0: A Sláger FM műsora. Ortutai Dóri és Hajdú Steve kérdeznek.
11: A kicsik pedig elmondják.
12: Hadd adjunk át egy Lutra albumot, egyet az Árvinnak, egyet pedig. Na mit szóltok hozzá?
13: Azt a... köszönjük.
14: A van benne matrica is.
13: Jó, én ezeket gyűjtem.
12: Gyűjtöd és gyűjteni is fogod, nézd, és akkor be lehet ragaszgatni dolgokat. Szoktál Árminbe ragaszgatni dolgokat valahova?
13: Csak a focis albumomba szoktam a focis kártyáimat betenni.
12: És örülsz neki, hogy most már van ilyen állatos, egy Lutra albumod, amiben védett állatokat vagy kihaló félben lévő állatokat próbálsz beragasztani?
13: Igen, nagyon örülök. Köszönjük szépen.
15: Nagyon szívesen.
10: Székre állok.
0: Szombaton reggel 6 órától a Sláger hétvégében a YouTube-on és minden podcast felületen.
16: A műsor támogatója a Lidl Magyarország, amely a WWF Magyarországgal közösen újra életre keltette a Lutra albumot.
0: A reklám után társadalmi célú reklám.
17: A fontos idő 2000 óra. 2000 fejlesztő óra. Becsengetéskor sok nehéz sorsú gyermek kezdi meg a tanévet. Ők segítség nélkül fokozatosan lemaradnának. Hívd a 1353-at és segítsd 500 forinttal a rászoruló gyermekek felzárkózását. 1353. Minden hívás segít. Készült az Ökumenikus Segélyszervezet megbízásából.
0: Társadalmi célú reklámot hallottak. Legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
18: Pályázaton választja ki a Nemzeti Parkok igazgatóit a kormány. Gyors hajtás miatt kellett a legtöbbször intézkedni a nyári budapesti közlekedés biztonsági kampányban. Biológiai lárvagyérítés lesz Pest megye déli részén a héten. Köszöntöm Önöket, Ortutai Dóra vagyok. Pályázatot hirdett valamennyi Nemzeti Park igazgatóság igazgatói pozíciójának betöltésére az élő környezetért felelős minisztérium, jelentette be Gajdos László. A TELCE vezető közölte, azért írták ki a pályázatot, hogy a vezetők kiválasztása tiszta eljárásban a jelentkezők szakmai tudásának, tapasztalatának és vezetői képességeinek figyelembevételével történjen. Mint írta, szakítanak azzal a korábbi gyakorlattal, amely során előfordult, hogy az igazgató kiválasztása ajánlás útján vagy ismertségi alapon történt. Ezért sok kiváló szakember nem tudta megmérettetni magát. A kormány a pályázat kiírásával számukra is lehetőséget biztosít annak érdekében, hogy minden nemzeti park igazgatóság élére a legmegfelelőbb vezető kerüljön. A sebesség túllépés, a nem megfelelő műszaki állapotú vagy a forgalomból kivont járművek használata, valamint a biztonsági eszközök elmulasztása voltak a leggyakoribb intézkedési okok. A budapesti rendőrfőkapitányság és a budapesti közlekedési központ közös nyári közlekedés biztonsági kampányában közölték a Hősök terén tartott záró eseményen. A gyalogosok elsőbségének megsértése már csak az 5. helyen szerepelt. A kampány június 19-én indult, a rendőrök a vakáció alatt 11 alkalommal ellenőriztek olyan helyszíneken, ahol sok gyermek közlekedik. A cél a gyalogosok védelme és a gyermekek biztonságát veszélyeztető szabályszegések megelőzése volt. A BRFK arra kéri a szülőket, hogy beszéljék át a közlekedési szabályokat, és szükség esetén kísérjék el gyermekeiket az iskolába. Letartóztatták azt a 24 éves férfit, aki szombaton engedély nélkül felszállt egy kis repülővel Kalocsáról, majd Paks térségébe repült. A Tolna vármegyei főügyészség közlése szerint a férfi Gerjen közelében mezőgazdasági területen kényszerleszállást hajtott végre, és a segítségére siető emberek autójával akart elmenekülni, de megakadályozták. A Tolna vármegyei rendőrfőkapitányság nyomozói jármű önkényes elvétele és rablás kísérletének megalapozott gyanúja miatt hallgatták ki, a szekszárdi járásbíróság pedig egy hónapra elrendelte letartóztatását. Továbbra is nagy kiterjedésű csípőszúnyoglárva tenyészőhelyek alakulnak ki az országban. A legtöbb településen az inváziós fajok, főként az ázsiai tigrisszúnyogok jelenléte meghatározó. Biológiai lárvagyérítésre van szükség Győr-Moson, Sopron megye nyugati részén és Pest megye déli részén a Ráckevei Dunaágon. A Tisza-tónál korábban ugyancsak végeztek beavatkozást, most a környező településeken a kifejlett szúnyogok ellen lépnek fel. A héten 4 megye 27 településén lesz kémiai gyérítés. A lakott területen platós gépjárműbe szerelt permetező berendezésekkel nagyon alacsony dózisban az esti és éjszakai órákban. Egy átlagos magyar háztartás 107.539 forintot költ a tanév kezdésre, gyermekenként pedig 66.928 forinttal számol. A PVC felmérése szerint a legtöbb család papírírószert, ruházatot és sportfelszerelést vásárol, miközben a digitális eszközök jelentik a legnagyobb kiadást. Laptopot a családok 10,1%-a, tabletet 6%, nyomtatót 3,8%, mobiltelefont 2,4% szerez be. A gyerekek 75,5%-ának egyébként van mobiltelefonja, 61,9%-ának laptopja, és egyre többen használnak mesterséges intelligenciát információ keresésére vagy a tananyag magyarázatára. A vásárlások többsége augusztusban történik Budapesten is. A Sláger FM híreit Ortutai Dórától hallották.
6: Dóri, köszönjük szépen a híreket. Már is mondom, hogy mit ígérnek nekünk a következő napokra a meteorológusok. Hát mintha az időjárás érezné, hogy holnap szeptember 1-e van, és egy picit próbál majd együttérzőnek mutatkozni, de nem nagyon megy neki, mert azért holnap is egész nap gyönyörű lesz a napsütés, viszont a kora hajnali órákban esőt kapunk majd végre a nyakunkba. Reggel azonban, amikor kikerünk az ágyból, már kezd kiderülni fölöttünk az ég, mire becsöngetnek, addigra pedig szikrázó lesz a napsütés. Reggel 19-20 fokkal indítjuk a napunkat, délután pedig 28-29 fokot várhatunk, és egész nap élénk lesz a légmozgás, napközben azonban már csapadékra nem kell számítanunk. Hasznos tudni az úton lévőknek, hogy baleset nehezíti a közlekedést az Egér úton kifelé a Balatoni út előtt a külső sávban, és baleset okoz fennakadást a Hungária körúton a Rákóczi híd felé a Hős utcánál a középső sávban, és a Margit körúton a Margit híd felé a Bem József utca előtt, ugyancsak a külső sávban. Csepelen a második Rákóczi Ferenc úton a Szilvafa utca közelében félpályás az útzár, mert javítják a vízvezetéket, a váltakozó irányú forgalmat pedig jelzőlámpa irányítja, ezért alakult ki nagyobb torlódás az Erdősor utcától, az érintett BKK járatok is megnövekedett menetidővel közlekednek a külső végállomások felé. Városon kívül pedig az M0-ás autóúton a keleti szektorban az M1-es autópálya felé vezető oldalon Vecsés térségében több személygépjármű ütközött össze, valamint a 41-es kilométernél két személyautó és egy motoros ütközött. A forgalom itt a külső sávban halad, a torlódás pedig meghaladta az 5 kilométert. Az M4-esen pedig Üllő térségében a Szolnok felé vezető oldalon történt baleset, a 28-as kilométernél a forgalom egy sávon már elindult, de a torlódás még így is több kilométeres. Jó utat és balesetmentes közlekedést!
7: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most indul egy újabb óra, a legnagyobb slágerek változatosan.
6: És folytatódik a sláger délután. Volt lehetőségük megnézni a nyáron a Toy Story legújabb részét. Ennek volt betétdala Taylor Swift I Knew It, I Knew You című dala, ami már is forog. Előtte azonban Miley Cyrus-szal indul az óránk. Jön a Flowers, én Kiskata vagyok.

0: Ez a dal soha nem megy ki a divatból, ez volt Rick Astley és Together Forever itt a Sláger FM-en. Nagyon kellemes délutánt kívánok önöknek így 3 perccel 4:45 után, és ha már divat, hát hadd invitáljam meg önöket egy jó kis divat bemutatóra. Szeptember 3-án, vagyis csütörtökön újra Mama Fashion Show vár bennünket. Az új textil és divattervező tehetségeket a szakma és a nagy közönség a Zugligeti úti kampuszon ismerheti majd meg csütörtökön. Több mint 100 öltözetből álló bemutatót láthatunk. A munkák pedig valóságos alkotás, amelyek a kortárs művészet és a design határterületein mozognak. A divattervező tehetségek a kortárs kérdésekre reagálva személyes történeteket mesélnek el a ruhadarabokon keresztül. Érdemes elmenni és megnézni ezt a fashion show-t, hogy képet kapjunk egy kicsit az új generáció gondolkodásáról. Itt a Sláger FM-en pedig, ha már új generáció, a Valmar érkezik már is, és a színvak előtte azonban Bruno Mars dala forog, az I Just Might.
1: A legnagyobb slágerek változatosan. Csak a

0: Egy kis buli hangulat a Snap-től, ez volt a Rhythm is a Dancer itt a Sláger FM-en a nyár utolsó napján, a szorgalmi időszak előtti utolsó pillanatokban. 0630 30 30 95 8, ez pedig a Sláger FM SMS és telefonszáma. Várom a közlekedési információkat, remélem, hogy önöknek is rengeteg élménnyel telt meg az idei nyár, amivel ki lehet húzni az őszi szünetig. És hát ha már nyári élmények, ugye volt egy futballvilágbajnokságunk, amit itt Budapesten is több helyszínen együtt követhettünk és együtt szurkolhattunk a kedvenc csapatainknak. Ennek a VB-nek pedig két hivatalos himnusza is volt. Az egyik Shakira dala, Die Die. Ezt hallgatjuk meg hamarosan teljes hosszában, előtte azonban megnézzük, hogy milyen időjárással kecsegtet bennünket az ősz első napja. A mai hőséget holnap visszafogott kellemes meleg idő követi, ugyanis érkezik egy hideg front, ami miatt a kora hajnali órákban még eső is érkezhet, de reggelre már szakadozottá válik a felhőzet, és aztán teljesen kiderül fölöttünk az ég. 19-20 fok lesz korra reggel, délután pedig 28-29 fokra számíthatunk, viszont egész nap élénk lesz a légmozgás. Aztán szerdán, csütörtökön, pénteken olyan 28 és 30 fok között alakulnak majd a csúcshőmérsékletek, szombaton azonban ismét jön a kánikula, 33-34 fokban telhet el az idei ősz első hétvégéje. Nézzük, mi a helyzet az utakon. A Dózsa-György utat lezárták a Kerepesi út felé az István utcánál hatósági intézkedés miatt, ezért a 30-as autóbusz is terelve közlekedik. Nem érinti a Dembinszki utca és a Keleti pályaudvar közötti megállókat a Keleti pályaudvar felé. Történt egy baleset a Margit körúton, a Margit híd felé, a Mem József utca előtt a külső sávban, és az Egér úton kifelé a Balatoni út előtt a belső sávban, és erős a forgalom a Bajcsy-Zsilinszky úton és az Andrássy úton az Erzsébet tér előtt, a Pesti úton kifelé a Zsigmond utcán, valamint a Hungária körgyűrűn és a Nagykörúton a nagyobb csomópontoknál, és lassú a haladás az Alkotás utcában is befelé a déli pályaudvarnál. Városon kívül pedig történt egy baleset az M0-ás autóúton a keleti szektorban, az M1-es autópálya felé vezető oldalon Vecsés térségében, a 40-es kilométernél a sérült gépjárművek a belső sávban állnak, és egy kicsit távolabb a 41-es kilométernél szintén volt egy baleset, itt két autó és egy motoros ütközött, a forgalom itt is a külső sávban tud haladni, a torlódás pedig meghaladta a 8 kilométert. Jó utat!
1: A legnagyobb slágerek változatosan megszakadnak.

Keresen Pápua Új-Guineából érkezett Justin Wellington az Aiko Aiko című dalával, ez szólt itt a Sláger FM-en, és én egy rövidke időre, mindössze 2 órára most elbúcsúzom önöktől, hiszen a hónap utolsó hétfője van, sőt, a nyár utolsó hétfője, úgyhogy a következő órát édes kettesben tölt.

Tehetik Liptai Klaudiával és Pataki Ádámmal, akik hozzák a nyári élménybeszámolót többek között. Azonban még az ő érkezésükig meghallgatjuk a halott pénzdalát, jön a szívedből minden kell. Aztán a friss infók, én pedig Kiskolta vagyok, és 8 órától ismét számítok önökre. Tartsanak velünk! Látom.

0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 103.1. Sláger FM Veszprém. Reklám.
1: Kapcsolj ki a zajból, kapcsolódj be a történetekbe. Egy hely, ahol mindig vár rád a következő fejezet. Ötvös Károly Könyvtár. A legjobb sztorik itt kezdődnek.
2: Hőhullám, hangulatingadozás, éjszakai izzadás, alvászavar, hajhullás.
3: Elég! A változókor nem a vég. A tünetek enyhítésére szolgál a Mirobalan gyógynövénykomplexe a Feminess. Hormonmentes, természetes összetevőkkel készült étrendkiegészítő, a tibeti gyógynövény.

0: kereskedés. Budapest, Szentendrei út 63.
1: Egy utazás, ahol nem csak pihensz, hanem történelmet élsz át. Fedezd fel Egyiptom varázsát az Eti Magyarországgal. Hurghada, Makadibé és Sharm el-Sheikh. Tengerparti kikapcsolódás és az ókori világ csodái egy helyen. Piramisok, kultúra, élmények, nappal és este. Eti Magyarország. Több, mint nyaralás. Foglalás www.eti-utazás.hu.
2: Egy friss kutatás szerint a magyar cégvezetők többsége rabszolgának érzi magát a saját cégében, és úgy gondolja, nélküle a vállalkozás egyáltalán nem működne. Csatlakozz azokhoz a KKV vezetőkhöz, akik már kitörtek ebből a mókus kerékből. A Mini CRM-mel automatizálhatod a folyamataidat, átláthatod a cégedet, és teljesen önjáróvá teheted. Ne hagyd, hogy bedaráljon a saját céged. Felejtsd el a felesleges munkát. Keresd minket a minicrm.hu oldalon.
3: Próbálja ki a Sláger FM prémiumot, és élvezze zavartalanul a Sláger FM reklámmentes csatornáját. Visszahallgatás funkcióval. Most egy hónapig ingyen.
4: Igen, az autóban is a Sláger FM-et hallgatom.
3: A Sláger FM-et hallgatja.
5: Ha megkeresik telefonon vagy online, kérjük, mondja el.
3: Sláger FM. Sláger FM. Köszönjük!
6: A reklám után!

Béremelésre számíthatnak a tanítást segítő pedagógiai asszisztensek. Erdőlátogatási korlátozás lép életbe a gímszarvasok párzási időszakában. Sophie Alice Baxter lesz a 2027-es Paloznaki Jazz Picnic egyik sztár fellépője. Üdvözlöm Önöket, Szendő Fibori vagyok. Béremelésre számíthatnak a tanítást segítő pedagógiai asszisztensek, jelentette be Magyar Péter miniszterelnök Nagykanizsán. A kormányfő az országos tanévnyitó ünnepségen közölte, rövidesen ismertetik a bérrendezés ütemezését és várható kezdőidőpontját. Magyar Péter szerint az oktatásban kiszámítható életpályára van szükség, nem pedig hosszú időközönként végrehajtott egyszeri emelésekre. Hozzátette, hasonló szemléletre van szükség az egészségügyben, a honvédelemben és az államigazgatásban is. A cél, hogy ezek a pályák több munkavállaló számára vonzóvá váljanak. Traktorral ütközött a Veszprémből Győrbe tartó vonat hétfő délelőtt egy vasúti átjáróban Olaszfalu külterületén. A szerelvényen mintegy tucatnyian utaztak, a traktoron csak a vezetője tartózkodott, a balesetben nem sérült meg senki. A vonat nem tudta tovább folytatni az útját, az utasokért pótlóbuszt indítottak. Erdőlátogatási korlátozás lép életbe a gímszarvasok párzási időszakában. Szeptember 1-től október 15-éig időszakosan korlátozzák az erdők látogatását a Verga Veszprémi erdőgazdaság területén. A Királyszállási, a Zirci és a Kaphegyi vadászterületeken minden nap reggel 9 óra előtt, valamint délután 4 óra után lesz érvényben a korlátozás. Napközben az erdők gyalogosan, kerékpárral és lóval továbbra is látogathatók. Az intézkedés célja, hogy a párzási időszakban biztosítsák a gímszarvasok nyugalmát és óvják a látogatókat. Több mint 400 új hallgató jutott be a Pannon Egyetemre az idei pótfelvételi eljárásban. A 687 jelentkező közül 407-en kezdhetik meg szeptemberben tanulmányaikat, közülük 35-en állami ösztöndíjas, 372-en pedig önköltséges képzésen. A legtöbb új hallgatót, 188 főt a humántudományi kar fogadja. A gazdaságtudományi karra 91-en, a műszaki informatikai karra 64-en, a mérnöki karra 47-en, a zalaegerszegi gazdálkodási karra pedig 17-en kerültek be. Az általános felvételi eljárásban korábban 2486 jelentkezőt vettek fel, 19%-kal többet, mint egy évvel korábban. A két eljárásban így összesen 2893 új hallgató nyert felvételt idén a Pannon Egyetemre. A Bölöni, az erdélyi legenda és az Egy kutya nyerte a Veszprém Balaton Filmpiknik közönségdíját az egész estés filmek kategóriájában. Az immerzív alkotások közül a Csontvári a Fotonok nyelvén lett a közönség kedvence. A megújult rendezvény augusztus 27-e és 29-e között mintegy 4500 nézőt vonzott. Veszprém és Balatonfüred 8 helyszínén csaknem 70 filmet vetítettek, több előadásra minden jegy elkelt. Közel 50 alkotás készítői

0: személyesen is részt vettek a fesztiválon, amelyet szakmai beszélgetések és közönségtalálkozók egészítettek ki. A filmpiknik klasszikus alkotásokkal és külön programokkal emlékezett meg, mások mellett Latinovics Zoltánról és Tarbéláról. Sophie Alice Baxter lesz a 2027-es Paloznaki Jazz Picnic első bejelentett sztár fellépője. A brit dance-pop énekesnő július 31-én a fesztivál zárónapján ad koncertet a Balatonfelvidéki településen. A közönség olyan világslágereket hallhat tőle, mint a Groove Jet, a Get Over You vagy a Murder on the Dance Floor. A Paloznaki Jazz Picnic jövőre ünnepli 15. születésnapját, a rendezvényt július 29-e és 31-e között tartják majd. A további fellépőket később jelentik be.
1: Köszönjük szépen a híreket. Mielőtt még érkezne az édes kettes csapat, gyorsan megnézzük, hogy hogyan alakul a holnapi időjárásunk. Nos, kedre virradóan egy front hatására több helyen lehet zápor, zivatar, aztán napközben már nem esik az eső, csupán az ország északkeleti felében lehet számítani jelentéktelen esőre. Mindenhol kisüt a nap, a gyönyörű napsütésnek azonban nem lesz már olyan ereje, mint ma volt, úgyhogy holnap csupán 28-29 fokig emelkedik a hőmérséklet. Szeptember 2-án pedig, vagyis szerdán szintén visszafogottabb lesz a melegedés, fátyol és gomoly felhők mellett többnyire napsütéses lesz aznap is az időjárásunk, a hőmérséklet csúcsértéke pedig 29-30 fok körül alakul majd. Jönnek az utak hírei, először városon kívül nézünk szét, mert az M0-as autóúton a keleti szektorban két baleset is történt. Az M1-es autópálya felé vezető oldalon Vecsés térségében a 40-es kilométernél ütközött több jármű, a 41-es kilométernél pedig két személyautó és egy motoros szaladt egymásba. Mindkét baleset mellett a külső sávban tudunk elhajtani, a torlódás több mint 8 kilométer. Az M4-esen pedig Üllő térségében a Szolnok felé vezető oldalon volt egy baleset a 28-as kilométernél. Itt a forgalom szintén egy sávon halad, és ugyancsak több kilométeres a torlódás. A fővárosban sem egyszerű a helyzet, nem járható a Pongrácz út a Kőbányai útnál baleset miatt. A 95-ös, a 195-ös autóbusz, valamint a 73-as trollibusz is terelve közlekedik. Csepelen pedig a második Rákóczi-Ferenc úton a Szilvafa utca közelében félpályás az útzár, mert javítják a vízvezetéket. Itt a változó irányú forgalmat jelző lámpa irányítja, úgyhogy torlódik a kocsisor kifelé az Erdősor utcától, és az érintett BKK járatok is megnövekedett menetidővel közlekednek a külső végállomások felé. Jó utat!
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: És most édes kettes Liptai Klaudiával és Pataki Ádámmal a Sláger

0: édes kettes. Liptai Klaudia és Pataki Ádám műsora a Sláger FM-en.
1: 95.8 Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan. Welcome back!
2: Wow, úristen, már csak ezen a nyelven tudsz, de azért mi tudsz magyarul?
1: Oh, wow! Figyelj, ez a dal idén-nyáron sokkal nagyobb jelentőségű, mint eddig azelőtt.
2: Igen, hiszen ezt élőben hallhattuk és láthattuk is.
1: Így van.
2: Lent az egyik pikniken, és már csak azért is. Egyébként egy nagyon fontos közérdekű információ. Ha bárki elmegy rádiózni, vagy most szeretné elkezdeni, akkor egy jó tanácsot fogadjon el. Soha ne vegyen föl bedugós fülbevalót, mert oda az agyamba nyomja bele a fülbevaló végét. Ez
1: bedugós,
2: a füles.
1: Ja, fülbevalót?
2: Fülbevalót.
1: Én nem füldugót mondtál?
2: Nem, fülbevalót.
1: Én füldugót értem, hogy miközben
2: már kicsit. És például a süketek se, akik
1: azok
2: semmiképp ne. Mert ha férjünk nem hall jól, annak vannak előnyös oldalai, de például egy rádióműsor annyira nem jó.
1: És még egy szolgálati közlemény, szeretném köszönteni így az éteren keresztül Gyula barátomat, akivel az imént beszéltem, és azt kérdezte, hogy nem izgulok-e. Mondom, nem izgulok, és természetesen a kereszt gyerekeimet és az én fiam kereszt apját is, Tibort Veszprémbe, hiszen Veszprében is szól a Sláger FM.
2: Na, hát akkor mindenkit nagyon nagy szeretettel köszöntök, akik minket választottak. Tudjuk, hogy már ez az utolsó löket, ugye itt az augusztus 31-én, amikor már mindenki baromira készül, le kell feküdnöd, kislányom, kisfiam, időben, hidd el. Jó, de 11-kor feküdtem, most hogy tudjak lefeküdni, nem tudom, bunkosbottal, valamivel üssék le a gyerekeket este. A Marci már kijelentette, hogy ő 6-kor kell, mert hogy mindenre legyen ideje.
1: Mondjuk mi mindenre? Ez itt a kérdés, hogy mondjuk nekem vannak tippjeim, hogy neki mire szeretne, hogy legyen ideje holnap reggel.
2: Igen,
1: is.
2: Én nekem is, de minden esetre az biztos, hogy ő nagyon várja az iskolát. Én remélem, hogy a legtöbb gyerek várja, mert én például egyébként vártam annó az iskolát, csak leginkább a haverokat.
1: Te a Marti helyet is várod az iskolát, nem?
2: Nem. Egyébként ez is egy fura dolog, mert ugye tényleg úgy van, hogy jaj, Istenem, legyen már szünet, hogy tudjak aludni. 2 hét múlva. Jaj, Istenem, legyen már iskola, hogy legyen rendszer. Nekem tök mindegy. Nekem minden jó, mert egyszerűen alkalmazkodunk, nem? Hát ahhoz,
1: hát,
2: ami van.
1: Azért ebben én nem vagyok annyira biztos, hogy neked minden jó, de ma még ebben erről fogunk a mai műsorban beszélni, hogy neked mi jó, vagy mi nem jó a nyári élményeink kapcsán, de én azt gondolom, hogy mind a szülők és mind a tanárok, legalábbis nagyon remélem, hogy azért van egy kis türelmi idejük, hogy a gyerekek visszaszokjanak a nyári szünetből az iskolába, a rendszerbe. Szerintem a következő egy, maximum 2 hét az erről szól, hogy mindenki visszarázódjon a, hát nem is szürke hétköznapok, mert azt gondolom, hogy mit tudjuk kiszínesíteni a mindennapjainkat az iskolai rendszerben. Ennyi.
2: Szerintem ez egy tök jó dolog. Tehát, hogy én szerintem, tudod, én hiszek benne, hogy minden, ami rendszerben van, az biztonságot ad. Tehát nem, az nem mindig olyan, hogyha rossz lenne. Tehát ez, amit én mindig mondok, hogy a gyerekeim soha nem hallják tőlem, hogy Istenem, dolgoznom kell. Persze, néha fáradt vagyok hozzá, de hát alapvetően hát ez a jó az életben. Hát egyébként akkor mivel töltenném a napjaimat, hogy túléljem, és akkor majd egyszer csak már keresem a megfelelő urnát, vagy mi az? Nem. Én örülök neki, hogy történni fognak. Nagyon sok minden történik velünk, de hát erről majd a műsor végén fogunk
1: beszélni.
2: Így
1: van, pont ezen gondolkoztam most, hogy hallgattam, amit mondasz, és néztem a szemedbe bele, és eszembe jutott ez a rengeteg minden dolog a munka kapcsán is, hogy nagyon sokat dolgoztunk. Tényleg nagy öröm volt benne, például a fagyiskocsi kapcsán, ami most is egyébként is dolgozik, és innen üdvözöljük Márkot. Más dolgokon is dolgoztunk, az őszi terveinken is dolgoztunk már, úgyhogy persze pihentünk, és nagyon sok élményünk volt, de erről mind fogunk itt beszélni. Te hogy értékeled csak néhány szóban ezt az idei nyarat?
2: Az idei nyarat szerintem az egyik, számomra az egyik legizgalmasabb és legpihentetőbb volt. Ugye én elhatároztam nyár elején, vagy még korábban, hogy én most tényleg odaadom ezt a nyarat, vagy oda, az én családomnak, az én szeretteimnek, az én barátaimnak, és saját magamnak. Tehát, hogy ez legyen, szóljon ez erről. Szóval annyira sok mindent csináltam, és mindig állandóan van egy olyan megfelelési kényszer bennem, ezt sokan nagyon nem is hiszik el, vagy nem is gondolják rólam. De van bennem, és magam felé is, meg nem tudom, olyan elvárásokat. Egyébként ez nagyon érdekes, mert erről te pont nyáron az egyik kutatásunk alatt beszéltél.
1: Miről?
2: Hogy azért vagyok én ilyen, meg az Ica barátnőm, meg is soroltál neveket, mert hogy gyerekkorunkban van, tehát amikor nem olyan tökéletes az egész ott a gyerekkorban, akkor az ember ezt valahogyan felnőtt korban nagyon-nagyon tökéletesíteni akarja. És minden olyan dolgot meg akar kóstolni ebből, amit akkor nem sikerült. Kóstolt. És és ebben egyáltalán nem az van, amit szoktak mondani, hogy hú, hát akkor én azért akarom ezt elérni, meg ezt, mert ezt nem kaptam meg, hanem hogy ez a tényleg ez az éjség, hogy hú, még azt is nézzük meg. Tehát én ezért is nagyon sok mindent sűrítettem ebbe a nyárba talán túl sok mindent, ennek ittuk a levét is. De
1: olyan régen, de erről is fogunk beszélni.
2: Így van. Na és akkor neked mi volt? Hogyan értékeled ezt a nyarat?
1: Én fantasztikusan, de tényleg. Szóval, hogy a nyárnak van egy misztikuma. Nem tudom, hogy miért. Meg hogy mikor kezdődik a nyár. Akkor kezdődik a nyár, amikor vége van az iskolának, június közepén, vagy június elsőjén kezdődik a nyár, vagy már májusban kezdődik a nyár. Vagy miért van a nyárnak ilyen misztikuma? Miért nincs mondjuk a tényleg misztikum, hogy az ősznek, vagy a tavasznak,
2: van,
1: például, amikor nyílik a
2: természet. Van.
1: Valahogy a nyár szerintem nagyon sok olyan dolgot hoz magával, mint a többi évszak nem. Ugye nyáron rengeteg kerti van, parti van, az emberek tudnak a vízpartra menni, vízre tudnak menni, hajózni tudnak, szapozni tudnak, vízibiciklizni tudnak, lángost tudnak enni, hekket tudnak enni, tehát valahogy ez jön a nyárhoz, hát meg persze a kedvenced a palacsinta, a görögdénnyel, meg egy csomó
2: ami
1: minden.
2: Szerintem nagyon fontos, hogy nyáron sokkal toleránsabbak vagyunk például annak szemben, hogy szabadságon vannak az emberek, mert ha télen vagy ősszel történik ez, akkor úgy elcsodálkozol, hogy most nem lehet valakit elérni. Szokott ilyen lenni, de nyáron valahogy úgy vagy ezzel, hogy igen, hát nyáron az emberek nyaralnak, és akkor próbálja kipihenni azt. De azért ez hogy bele van sűrítve egy évszakba? Ahelyett,
1: hát meg 2,5 hónapban mondjuk.
2: Hát igen, de ahelyett, hogy egyébként ami vannak jobb rendszerek, például akár mondjuk a német iskola rendszert nézzük, ott sokkal rövidebb a nyári szünet, de sokkal több szünet van évközben. Tehát lehet, hogy ez így elosztásában például egy jobb a szervezetnek, vagy jobb a tűrőképességnek, akár a gyerekeknél, akár a szülőknél is.
1: Hát meg lehet, hogy könnyebben rázódnak ők vissza a rövidebb szünet után az iskolába, és könnyebben felveszik a fonat, mint egy ilyen hosszú kihagyás után.
2: Hát egyébként pont most mondta a tanítónőnk, ugye ők ilyen speciálisan tanulnak, természetesen egyébként az alaptantervet tanulják, de hogy van egy csomó minden, amit hozzátanulnak a marcék, és mondták, hogy na most mindenki kösse fel a gatyáját az összes szülő, mert most negyedikbe fogják tanulni a jogokat, méghozzá a saját személyiségi jogaikat. Tehát majd jön haza a gyerek, jogom van a szabadidőhöz, jogom van pihenni.
1: Meg is jelent
2: itt az ajtóban.
1: Nem hívtunk most kisfiam. Ez most nem az a pillanat, amikor neked be kell jönnöd.
2: A kis jogi osztály megjelent, de már ki is ment. Szóval ez a lényeg, hogy ez egy különleges ilyen szempontból, hogy tényleg egyébként nem baj, megtanulja, hogy mihez van joga, mert pont ez például a mi generációnkban, vagyis az enyémből biztosan hiányzik. Fogalmam nem volt, hogy mihez van jogom, meg milyen jogaim vannak, mert egyáltalán nem volt erről szó. Kötelességeim vannak, de hogy milyen jogaim, azt nem tudtam.
1: Hát inkább én úgy fogalmazik, inkább milyen lehetőségem, sokkal szerintem ez ebben hangzik, hogy tudni azt, hogy neki mire kell rálátni az életbe, milyen mankói vannak ehhez, hogy szoktam mondani, hálót adjunk, és ne halad a gyereknek.
2: Annyira fantasztikus vagy, tényleg. Szóval a közhely tár hozzád képest.
1: És mi történik, hogyha odaérünk a hídhoz?
2: Akkor el kell ugrani az oroszlán szájától. Drágám, fantasztikus vagy.
1: Tényleg, a következő dal.
2: Ha nem Coelho, akkor tényleg Pataki Ádám összes közhelymondását lehet, hogy így
1: kapol még ma, de azt hiszem, hogy én is. Nem baj, menjünk egy kicsit zenélni. Itt van a mi kis efelemünk. Oh. És hát dalban mondjuk el, hogy véget ért a nyár. De csak naptár szerint, hiszen még jó idő van a héten is. Meg reméljük,
2: lesz
1: hogy a jövő héten is
2: nyara.
1: Így van.
2: Tehát az én nyaram is.
1: A fagylalt még mindig finom.
3: Véget ért a nyár. Strand is üres már, az úszómester is alszik.

a Sláger FM. A legnagyobb slágerek változatosan.

0: Édes Kettes. Liptai Klaudia és Pataki Ádám műsora a Sláger FM-en.
1: Bizony-bizony újra itt vagyunk. Egy hónap, két hónap után újra?
2: Két hónap után, igen. Igen, két hónap után vagyunk újra itt. Mindenkit nagyon-nagyon-nagyon nagy szeretettel köszöntünk. Nagyon szép idő van még kint, legalábbis Budapesten egyértelműen, a többi helyet nem tudom, mert ugye gyerekkoromban ezt már egyszer elmondtam, azt hittem, hogyha itt nem esik, akkor sehol nem esik. Tehát, hogy ezt én nem tudtam, hogy ez nem így van. De aztán rájöttem erre, és még mindig tart a nyár, de mi úgy döntöttünk, hogy akkor most tényleg így a nyári élményeket megpróbáljuk így természetesen nyugi, nem az összeset, meg nem mondjuk el, hogy hány lángost tettünk, de hogy megpróbáljuk kiemelni, hogy mi az, ami nekünk maradandó volt. A nyári nyaralások, amiből elég sok volt, az egyik legfontosabb állomása az az volt, amikor végre tényleg az összes gyerekünkkel, szinte egy kivételével, de ő már felnőtt teljes mértékben, el tudtunk menni ugyanarra a helyre, Törökországba, ahol voltunk tavaly is. Akkor tavaly Panka nem tudott velünk jönni, most már januárban megmondtam neki, hogy tudom, hogy minden, ő nem tud tervezni két percnél előbb, de ezt most tegye meg, hogy beírja, mert nekem ez fontos.
1: Egy kis aranyhal.
2: Igen, igen, ő ilyen szempontból másfajta, teljesen, mint én. Meg én egyébként már én ebben az koromban is már én nagyon ilyen tervező voltam, hogy tudjam, hogy mi fog történni, hogy fog, ő nem ilyen.
1: Hogy állsz a januárra?
2: Hogy hát egyébként már igen, tehát már szinte az egész őszöm sold out.
1: Sold out?
2: Tehát igen. Tehát
1: nekem
2: már
1: még marad egy kis...
2: Valami, igen, hát igen, te is benne vagy, nyugi. Ja, jó, benne okay. Vagy a tervezőbe, te is. Mindenki más színnel. Megpróbálom az egyensúlyt megtartani.
1: Balansz.
2: Szóval a lényeg, hogy Törökországban voltunk, ugyanabban a Szállodában, Panka nem volt, tehát neki ez egy újdonság volt, nagyon tetszett neki, csodálatos volt megint a helyszín, fantasztikus volt, tényleg megint csak ezt tudjuk elmondani, hogy Anikó, akivel együtt utazunk, mindig ugye ő segít nekünk, fantasztikusan, tényleg egyszerűen nem tudom mondani.
1: Tényleg egyszer utazhatnánk együtt, mert szegényként annyit dolgozik.
2: Hát már utaztunk egyszer, de hát az semmire se elég, úgyhogy mennünk kéne még sokat. És ebből a utazásból én szerintem egy dolgot kéne ott kiemelnünk, mert azon kívül, hogy hédereltünk, meg vízbe voltunk, meg csúszdaparkban voltatok, meg ettünk, meg itt csináltunk, volt egy olyan kaland, ami...
1: Ahol nem mertél oda nézni, hogy beledöglök-e, vagy sem.
2: Igen, de túlélted, mivel itt beszélsz. Ez pedig nem más volt, mint egy rafting. Igen. Életemben nem voltam még raftingon. Ancsa itt egy kicsit...
1: Na, akkor álljunk egy pillanatra. Tehát én itt, igen, akkor hagyd vegyem át a szót. Tehát azért megcsináltunk már azért egy-két túrát együtt. Voltunk Izlandon, voltunk itt, voltunk ott, ismerlek, hogy milyen vagy. És ez nem a hipohonda sztori most
2: nyugodtan.
1: Hanem azért csak hideg a víz, jó, meg a Marci, mi fog történni, tehát picit, és azt gondolom, hogy a Panka is elmondhatja ezt a nevemben, vagy a nevében is elmondhatom, hogy mi ketten azért aggódtunk, hogy te hogy fogod ezt a rafting túrát megugrani.
2: Sőt, tehát Anikó is, mert ő mindig ilyenkor várja, hogy majd telefonálok, hogy jó, akkor ezt nem. Tehát akkor én ezt nem, meg Marci sem megy. Mert a többiek azok már tudnak vigyázni, magukra nem. Eszembe se jutott. Úgy vártam. Tehát én nekem ez egy... Tehát egyrészt, hogy gondoltam, hogy azért nem az a vadvízi rafting lesz, amikor tényleg olyan zubogókon, meg kiskajakba mennek az emberek. Nem tudtam. Egyébként én egy kicsit ennél még kisebb csónakra számítottam, de hát jó sokat mentünk busszal is, meg aztán még egyszer busszal is.
1: A Kaprüli kanyomba. Jól mondtam? Hát jól mondtam. Igen, Kaprüli.
2: De minden esetre mondták, hogy egy ilyen 15-16 fokos a víz. Venni kellett ugye ilyen kis cipőcskét, meg mellénkét, meg mindenfélecskét, hogy jól bírjuk. És hát beültünk, és elindult a túra, és akkor elmondta, egyébként nagyon jó fej volt, pont aki az egész túrát szervezte, ő volt velünk a mi csónakunkban, úgyhogy tök jó kezekben voltunk, hogy mikor mit kell csinálni, mikor kell jobbra, balra, nem tudom, kinek, mikor, mit, hogyan csinálja. És végül is én azt gondolom, hogy nagyon szépen lehoztam egy darabig.
1: Tényleg?
2: Egy darabig.
1: Miért? Mikor készültél ki?
2: Hát amikor úgy döntöttél, hogy az
1: egyébként... a folyót keresztbe?
2: Igen, de ezt most tényleg mindenki úgy képzelje, hát azért még ha nem is egy zubogó Niagara vízesés, de hát ezek ilyen gyorsodrású folyók.
1: Ez így volt.
2: És ugye mit láttam? Ádám beugrott Ában? majd megérkezett Zsében, mert hogy nem tudott A-ból A-ba átúszni, mert hát...
1: De nem is ez volt a cél, mondta a fiatalember, hogy akkor Ferdén fölfelé úszak, és akkor nagyjából szinkronba érkezek meg. Csak amikor megérkeztem, ott volt egy kősziklon, amit próbáltam megkapaszkodni, és ott letörött a körmöm, hát ennyi történt, bum. De te nem, hogy azt figyeled, hogy na most partot ér-e gyermekeim apja, nem. Ő inkább elfordította
2: a fejét. Ne, az nem akkor volt. Nem, az átúszás, egyébként az átúszásnál én úgy voltam, hogy biztos, hogy át tudsz úszni, mert tudom, hogy nagyon jól úszol.
1: Valahol majd kikötök.
2: És meg fogsz kapaszkodni. De ugye már volt arra példa a görögországi nyaralásunk során, nem a török, a görög nyaralásunk során, hogy az első napon az én 50-es lábú férjem úgy érezte, hogy ő átszökken egyik szikláról a másikra. Hát volt egy hetünk az ágyban. Én cuccoltam lefelé a kicsi gyerekkel, és föl.
1: Egy könyv is kevés lenne, hogy leírja mindazokat a gondolatokat, amit akkor kaptam útilapuként.
2: Igen. Tehát az a mennyiségű trágár szó, ami elhagyta a számot.
1: Nincs a világon.
2: Mert hogy tényleg, hát egy löpőtibárom, aki ilyet csinál, hát most tényleg, hát mit ugrál a 50-es lábával?
1: De térjünk vissza Törökországba.
2: Oké, és nem ennél a résznél, hogy úszol, hát meg letörik a körmöt, hát kit érdekel? De te, mert ugye izé vagy, Jaszkari, meg...
1: Nem Jaszkari voltam, nem.
2: Kasza Jenő, tehát te vagy az...
1: Kasza.
2: Kasza Jenő vagy. Mondja neked az ember, hogy gyere, barátom, my friend, ugorjunk le innen a szikláról.
1: De ő mondta, hogy nekifutásban, én mondtam, hogy ne nekifutásban menni, és csak ott van a feleségem, nagyon aggódik, és balhé lesz a végén.
2: Nem is kell ott neki? Hát eleve ugye ezek a sziklák nem olyanok, hogy kiállsz a végére, tehát azért ez nem a nemzeti sportuszod, ahogy pont látod ott a kis vizet, hanem az egyik gömbölyű szikla.
1: Jó, de cipő volt rajtam.
2: Hát kit nem érted, hogy nem az, hogy fölvágod a lábadat, hanem konkrétan meghalol. Hát mit tudjuk mi, hogy mire ugrasz rá?
1: Na és ekkor fordított el Claudia a fejét, hogy inkább ne is lássa.
2: Nem, én mondom, végig nem nézem, hogy itt ez felszúródik valami.
1: Annyit hallottam, túloldalról ennyit hallottam.
2: És adjanak egy mojitot.
1: Ádám, nem muszáj ugranod.
2: Igen. Igen, mert egyszerűen
1: és
2: nem
1: Ádám ugrott.
2: Igen, mert nem értem. Tehát értem, hogy a férfiakban van ez, hogy jó, ez nem baj, meg fogom csinálni.
1: De most ne haragudj, a lányod múlt héten Görögországban nem ugrott szikláról?
2: Mert a nyomorúdra se tudott már visszamászni. Ugye azért ugrott le, mert egyébként nem tudott visszamászni. Tehát az volt a baj, hogy ő le akart ugrani.
1: De nem. Sőt, nagyon látszott rajta, hogy félt volna ettől az ugrástól.
2: A szívét a barátja odavitte a papucsát, mert neki is szúrta a lábát a szikla, tehát hogy papucsba ugorjon. Na mindegy, szóval a lényeg, hogy leugrottál, és aztán tényleg utána valahol...
1: Kisúztam. Hát tudtam, hogy ott fogok kiúszni.
2: Paks 2-n
1: fúztunk ki, de hát... Nem volt olyan messze.
2: Na mindegy. A lényeg, hogy egyébként nagyon jól sikerült, és utána még a végén megkoronázták a gyerekek egy zipline-nal. Na most, hogy zipline ki, hogy szereti. A lényeg, ott is, az már nem féltem, de azt néztem, hogy gyerekek, hát a Marcit csak egy ilyen nyomorult szírszarral kötötték be, összes többi kettőt kapott. Hát mondom, kössék már be kettővel azt a gyereket, mert ha az egyik kiódódik, akkor mi lesz?
1: Nem oldódott ki. Szóval a lényeg, hogy tényleg a Törökország egy hét, hogy együtt voltunk mindannyian, és mindenki azt csinált majdnem, amit szeretett volna. Igaz, drágám?
2: De így van, nem?
1: De így van, abszolút, igen.
2: Szerintem azért ez is egy fontos dolog, hogy a nyaralás nem arról kell szóljon, hogy mint az Oberstudmann Führer, hogy na, ma pedig most itt...
1: Reggeli van, evén van, vacsora van, medence van, tengem,
2: így van,
1: mindenki.
2: Én azt mondtuk, hogy akartok, jöttök velünk reggelizni, aki aludni akar, az alhat, nekem tök mindegy, majd eztek később, majd eztek ugye all inclusive, tehát aztán azt teszik, amit akar, most ez engem nem érdekel.
1: Szabad volt mindenki.
2: Így van, free willy.
1: Így, hát így is jön, Ultranét és a Free Itta Sláger FM az édes kettesben. Ez a dal nekem mindig valahogy a nyarat jutatja az eszem, úgyhogy remélem, a kedves
2: meg még
1: hallgat...
2: száz másik, de minden.
1: Kösz szépen, hogy végigmondhattam. Na mindegy, megyünk, zenéljünk egy picit. Itt jön Ultranét és a Free Itta Sláger FM-en.

0: Édes Kettes. Liptai Klaudia és Pataki Ádám műsora a Sláger FM-en.
1: 95.8 Sláger FM a legnagyobb slágerekkel, változatosan, meg a legnagyobb élményekkel,
2: Jézus gondolatokkal. Máriam, kicsit megijedtem, hogy mi itt fogsz mondani. Igen, a legnagyobb gondolatokkal, de...
1: Gombócokkal.
2: Igen, hát már nem is gombócba mérjük. Na, hát a most következő kis élménybeszámolónk az egyik csúcspontja volt a nyárnak, több szempontból is. Mert valójában pontosan ezen a helyen született meg egy évvel ezelőtt a fagylaltos kis
1: köszönöm, hogy ezt kiemelted.
2: Autónknak a története. Ugye ez a Forma 1-es verseny volt, és akkor nekünk olyan szerencsénk van most már, vagy volt már évek óta, hogy mi hátulról, tehát a hátsó részről a Box utcából, meg a mi a neve, ahol voltunk, Pedok, meg hát
1: Motorhome,
2: igen, ezt a szót kerestem, volt tudtuk figyelni eddig az eseményeket, és akkor tavaly felmerült ez az ötlet, hogy valamilyen formában megjelenni. És akkor hogy lehetne? Hát valami guruló forma, és akkor így jött ugye a kis fagylaltos autó.
1: Igen, akik nem

0: van saját étkezdéje, meg saját olyan része, ahova visszavonulnak, de azért nagyon-nagyon sokan dolgoznak, jönnek, mennek.
1: Újságírók, vendégek.
0: Igen, és akkor őket is ki kell szolgálni. És persze van magyar vonatkozása is, tehát néptáncosok is, zenészek, cigányzenészek is ott zenélnek hátul, és van egy kialakítva egy rész, ahol egyébként magát a versenyt is néznének egy nagy kivetítő. És akkor begurult a kis fagyis autónk. Erről te tudsz mesélni, mert te gurítottad be a csütörtöki napon.
1: Igen, csütörtöki napon már kitelepültünk, és akkor még azért, hát már ott voltak a csapatok, megállt minden, de nagyon-nagyon szigorú szabályok szerint lehetett magára a területre belépni, tehát külön láthatósági mellény kellett fölvenni, és csak zárt lábbeli betett papucsba nem lehetett ott lenni. Nyilván ennek munkavédelmi feltételei voltak, és akkor megépítették az oázist, akkor kerültek még a végső helyeikre a különböző bútorzatok, a különböző kis installációk. Úgyhogy nagyon érdekes volt látni, hogy tényleg valójában, hogy épül fölött hátul a motorhome.
0: Én ugye szombat és vasárnap voltam kint Marcival, úgyhogy én ehhez tudok csatlakozni, mert én már pénteken is kint voltatok. Hát az egyértelmű volt, hogy már az elejétől láthatóan hatalmas sikere lesz. Tehát mi ki se nyitottuk a kis palettát, már ott álltak az emberek, főleg már szombaton, amikor már megtapasztalták pénteken, hogy itt kérem szépen.
1: Hát valószínűleg híre ment a Box utcában, hogy itt kérem szépen, itt finom a fagylalt.
0: Hát annyira híre ment, hogy már szombaton már rendeltek. Tehát már rendeltek csapatok, hogy vigyenek, milyen fagyikat vigyenek oda nekik, és hát tényleg, aki követi mondjuk a közösségi médiás oldalainkat, láthattak róla kisfilmet, hogy ilyen hosszú sorokban különböző színű csapatok, ugye ott látható volt.
1: Hogy... Az Aston Martin, a Red Bull, ugye a McLaren mellett voltunk közvetlenül, tehát neki csak át kellett lépniük, jöttek, tényleg a Mercedes-től, tényleg nagyon sokan jöttek hozzánk.
0: Ugye nagyon sokáig, ameddig tart a verseny, ez egy fontos dolog, tehát mert ugye ilyenkor mindig megkérdezik, na és először és a pilóták nem ehetnek egy csomó mindent. Tehát ugye mindig van egy ilyen félelem, azért ha valaki belegondol, hogy két hetente nekik teljesíteni őkkel biztosan egy versenyt, mert nem lehet kihagyni. Tehát hogy ugye itt tényleg az, már volt, aki ugye például a Stroll törött csuklóval vezetett, mert ez akkora biznisz, hogy itt nem tudsz kiszállni belőle. Na, például most a Verstappen legutóbbi versenyen nagyon betegen vezetett, azt tudom. Szóval ez egy nehéz ügy, tehát ők akármit nem ehetnek, és most attól függően, hogy nagyon finom a fagyink, benne van, hogy mondjuk valakinek mondjuk ez nem biztos, hogy annyira jót tesz, hogyha most egy ilyen teljes fagylaltot eszik, de amikor véget ért a verseny, akkor megjelentek. Jöttek. Igen. És akkor ott volt a Perez, a Hülkenberg, és akkor...
1: Toto Wolff is jött fagylaltozni, a FIA elnöke is.
0: Szóval nagyon-nagyon jó érzés volt, meg az nagyon jó érzés volt, hogy ugye az ember nem tudja, mire számíthat. Nem, először fogalmunk nem volt, hogy hogy veszik ezt, már olyan szempontból, hogy hogyan fog ízleni az embereknek, hát azt tudom, hogy nagyon jó a fagyink, de hogy majd ezért ez milyen visszhangja lesz. És érezhető volt azokból a sorokból, meg azokból a csalódott emberekből, akik amikor már tényleg az utolsó csepp is elfogyott, és még jöttek.
1: Hogy igen, vagy még.
0: És biztos semmi nincs már.
1: És valójában tényleg az öröm benne, hogy a márkon, amit kitaláltunk, fagylaltokat, hogy azokat szerették.
0: Mondd el, hogy miket találtatok ki, mert ugye ez is kapcsolódott a Forma 1-hez.
1: Hát például, hogy próbáltunk egy kis helyi jellegzetességet, a Rákóczi túrost, a túrót megmutatni a fagylaltokban, az nyilván egy picit nehezebben ment át, de egy némi kis edukációval nagyon szívesen megkóstolták, vagy a klasszikus puncs, ugye, amit te nagy kedvenced, hát ugye azt nem értették, hogy mi ez, hogy puncs, pedig ugye angolul írtuk is, akkor azt elmagyaráztuk, hogy ez egy mozsolás, egy picit ilyen romos ízesítésű, arra hajazó dolog, de például a francia csokoládé twistet, vagy például az argentin karamellt, a dulce lécsét is nagyon szerették, vagy például a lemon curdot.
0: Hát a lemon curd, igen, megpróbáltál azért ugye nagyon
1: kicsit
0: sok...
1: nemzetközi lenni.
0: Igen, van. Igen, hogy legyen a pisztácia az olaszoknak, az olaszok.
1: Hát igen, ugye a szicília pisztácia, a brontei pisztácia, igen, tehát hogy az tehát, egy kicsit olaszosabb vonal.
0: És érezhető is volt egyébként, én nem tudom, én tudom, hogy én leszek talán az egyetlen, én nem szeretem a pisztáciát, és mindenki imádja, tehát az fogy a legjobban mindig, a pisztácia. De azt mondják, hogy azért olyan jó a te pisztáciád, mert nem édes, hanem sós is.
1: Enyhén sós. Ugye a pisztácia, meg szerintem minden fadlátnál nagyon fontos, hogy egyrészt milyen az alapod, amit főzöl, ahhoz milyen olajos magpasztát választasz, azt milyen arányba teszed hozzá, mennyi a só még mellette, és maga a technológia

0: hogy ezt hogyan készíted el. Tehát nagyon sok buktatója, meg nagyon sok olyan része van, amivel még kellemesebb, jobbá tudod tenni a fagylaltodat.
1: Nekem az egyik hogy a szívmelengető pillanat az volt, amikor elkezdődött a futam, és akkor leültünk mi is a Marcival ott nézni, te még ott tevékenykedtél, és körbenéztem, és mindenkinek a kezében pataki fagyi volt. Tehát, hogy az annyira hihetetlen volt, hogy ültek ott az emberek, kiemelt vendégek, csapattagok nem ugye, mert ők bent dolgoztak, de azért rengeteg újságíró, ilyen-olyan, amolyan például a BBC-nek a műsorvezető nője is ott ült a kisgyerekével, és mindenki ott ült, és gyalta a fagyit, és így éreztem, hogy nézik is azt a versenyt, de közben ránéztek a fagyira, ebből is megérettem volna még egy kicsit.
0: Azért azt meséld el, hogy te kivel találkoztál személy szerint.
1: Hát én sok mindenkivel, például Ralf Schumacherrel találkoztam, vele készítettem képet, aztán ugye a Marcival, hát ő neki nagyon nagy vágya volt, hogy valahogy a Hamiltonnal készítsünk képet. Hát ő nem volt túl jó kedvében. Egyébként sem egy ilyen típusú ember, bele nagyon nehéz, mert elég undok béka, de értem, mert vagy egyfelől értem, hogy egy kicsit zárkózottabb, ha kicsit talán jobban hasonlítok Kimre, akkor lehet, hogy több esélyünk van, de nem.
0: Tehát David Coulthard-dal is találkoztál.
1: Igen, vele.
0: Damon közös Hill-lel.
1: Jaj, hát úristen, az egyik fantasztikus pillanat volt, hogy Damon Hill, igen, megtaláltuk őt, meg hogy tényleg ezek olyan legendák, akik viszont tényleg az én fiatalkoromnak a nagy autóvezetői, és például Charles Leclerc nagyon kedves volt, és ő Marcinak adott is autogramot.
0: De még találkoztál valaki nem Forma 1 kapcsán volt ott, és hát, egy igazán nagy,
1: hát aki az életünkhöz kötődik.
0: Ikon, így van, abszolút.
1: Aki
0: ott volt az esküvőnkön is.
1: Igen, ott volt az esküvőnkön is, idézőjelben, és aki ott volt már tényleg a gyerekkoromban is, és ő pedig nem más, mint George Lucas. És egészen döbbenetes volt. Én odaszaladtam hozzá, nem is reméltem, hogy fogok vele közös képet készíteni, és nagyon kedves volt, aki mellette volt, mondtam, hogy you are my hero, és akkor ott készítettünk közösen egy képet.
0: Én például találkoztam Zsanálézivel, vele is készítettem egy fotót, úgyhogy...
1: És találkoztunk egy magyar származású Párizsban élő csodálatos művész emberrel, aki egyébként a McLarennek volt az egyik fő kiemelt a vendége, és nagyon édes volt, és hogy együtt ünnepeltük ott már ott a pódium alatt a győzteseket. Szóval nagyon nagy élmény volt, úgyhogy nagyon örülünk, hogy ez megvalósult. És
0: így van, robog tovább a Forma 1, robog tovább a fagyiskocsi, és mi is robogunk tovább. A következő órában jövünk vissza, most pedig Bagosi Brothers, és a visszajövök itt a Sláger FM-en az Édes 2-esben.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
1: A rövidtávú lakáskiadás jövőjéről indít szavazást a budavári önkormányzat. 3 hónapig tesztelhetik a MOL Bubit a 17. kerületben. Dupla égi csoda jön szeptember elején. Köszöntöm Önöket, Ortutai Dóra vagyok. Társadalmi egyeztetés indult arról a kormányrendelet tervezetről, amely alapján októberben egyszeri diákonként 26 ezer forintos kiegészítő támogatást kaphatnak az egyházi iskolák a megnövekedett rezsijárak miatt. A minisztérium közlése szerint a támogatás az idei energiaárnövekedés és a víz és csatornadíjak emelkedésének ellentételezését szolgálja. A magyar államkincstárra tavaly október 1-jei ténylétszám és az idei október 1-jei becsült létszám alapján határozza meg az összeget. A társadalmi egyeztetés szeptember 8-áig tart. A 8 szakmaközi szervezet és terméktanács november 21-én és 22-én újra megrendezi az Európai Nyúlhús napokat, amelyet tavaly tartottak meg először Magyarországon. A szervezet közlése szerint az első évben 32 étterem csatlakozott a programhoz, ahol többek között rozvaringos nyúlcombot, fekete erdősonkába göngyölt nyúlgerincet és klasszikus nyúl erőlevest kínáltak. A tapasztalatok azt mutatták, hogy a vendégek nyitottak a kevésbé megszokott alapanyagokra, ha az izgalmas és könnyen elkészíthető. Magyarország Európa egyik jelentős nyúlhús termelője, a hazai termelés 92%-a mégis külföldre kerül. Itthon az éves fogyasztás mindössze 50 gram fejenként. Ezen szeretne változtatni a nyúl szakmaközi szervezet és terméktanács az Európai Nyúlhús napokkal. Szavazást indít a budavári önkormányzat a rövid távú lakáskiadás szabályozásáról, hogy az ott élők véleménye alapján dönthessenek a jövőbeni lépésekről. Az önkormányzat kérdése azért aktuális, mert az év végével lejár az új szálláshelyek nyilvántartásba vételére vonatkozó moratórium, így az első kerületben is szükség van döntésre. A turisták által kiemelten látogatott területeken, különösen a budai várban több lakó fogalmazott meg problémákat, miközben a rövid távú lakáskiadás sok vállalkozásnak és helyi szereplőnek fontos. A szavazásban a 18. életévüket betöltött első kerületi lakosok vehetnek részt, akik két kérdésre válaszolhatnak az Airbnb teljes tiltásáról és

0: Átvonul fölöttünk egy hideg front, amelyet követően kicsit felfrissül a levegő, aztán a hétvége felé ismét jelentősebb melegedéssel lehet számítani, és szombatra visszatér a hőség, de addig nagyon kellemes 28 és 30 fok közötti hőmérséklet értékek várnak bennünket. Az éjszakai órákban lehet számítani esőre, akár zápor zivatar is érkezhet térségünkben, de holnap reggelre már szakadozottá válik a felhőzet, és mire kezdődik az első iskolai nap, addigra ismét zavartalan lesz majd a napsütés. Egyébként kora reggel 19-20 fokban indulunk majd otthonról. Jön a segítség az úton lévőknek. Az M0-ás autóúton korábban volt két baleset, az egyik Vecsés térségében, itt több személygépjármű ütközött az M1-es autópálya felé vezető oldalon, a 40-es kilométernél a sérült járművek a belső sávban állnak, a forgalom csak a külső sávban tud haladni, a 41-es kilométernél pedig három személyautó és egy motoros ütközött össze, itt véget ért a helyszínelés, de még mindig 8 kilométert meghaladó a torlódás ezen az útszakaszon. A fővárosban pedig az okoz nehézséget most az autósoknak, hogy Csepelen a második Rákóczi-Ferenc úton a Szilvafa utca közelében lezárták a fél útpályát, mert javítják a vízvezetéket, a váltakozó irányú forgalmat jelző lámpa irányítja, és ezért torlódik a kocsisor kifelé az Erdősor utcától. Erős a forgalom a Károly körúton és az Asztória előtt, a Széll Kálmán tér környékén, valamint az Andrássy úton az Erzsébet tér előtt, de lassan lecseng a mai délutáni csúcs, azonban arra figyeljenek, hogy lezárták a harmadik kerületben a Petúr utcát az Anikó utcánál, mert vízvezetéket építenek, a Bajcsy-Zsilinszky úton pedig kifelé az Andrássy út előtt a középső sáv van lezárva, mert javítják az útburkolatot. Jó utat!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most Édes Kettes Liptai Klaudiával és Pataki Ádámmal a Sláger

0: Édes kettes. Liptai Klaudia és Pataki Ádám műsora a Sláger FM-en.
1: Újra itt vagyunk, újra úton vagyunk.
2: Jaj, hát a mi kis Petikénk, Pöti Peti.
1: Ő is újra úton van, kis botjával.
2: Milyen botjával?
1: Hát a botorkátodat.
2: A botorkát, igen, igen, a lábfájós, kézfájós emberünk. Igen, hát egyébként tessék, itt van Petike, mindig mondott, hogy nem játsszák a számaidat, azt tessék, itt
1: mi
2: van.
1: Mi játsszuk.
2: Így van, mi játsszuk a számaidat, majd ezt az egyet most játszottuk, de minden esetre hello Peti innen neked. És hát újra itt vagyunk, és... ugye az előző órában már elkezdtük feldolgozni a nyarunkat. Mi a következő állomás?
1: Hát ugye arról beszélgetünk, hogy ugye megyünk mindig gyerekekkel is, megyünk külön is, már hogy mi ketten, és persze megyünk úgy, hogy egymás nélkül is megyünk nyaralni, bulizgatni, kirándulni, hol belföldön, hogy külföldön.
2: Azért ez a legritkább, szóval azért ez...
1: Sajnos. Ez,
2: mi sajnos? Hogyan kérlek? De egyáltalán nem. Ne haragudjál, nem.
1: Mindenkinek jót tesz, hidd el.
2: Ez nem kérdés. De
1: hát nem csak neked.
2: De én löklek.
1: Nem csak nekem.
2: Tehát én állandóan löklek.
1: Hanem a család a többi
2: tagjának is. Én löklek. Én mindig mondom neked, hogy menjél a fiúkkal, neked nagyon jót tesz, cuki leszel, kisbaba
1: neked
2: leszel.
1: Is. Nem leszek kisbaba, hagyjál már. De, hát, de hogy leszek kisbaba.
2: De egy ilyen kis nyeretlen, hogy hívják ezt nyeretlen,
1: nyeretlen kétés. De na, akkor térjünk. Mi neked a nyeretlen kétés, amikor faszik, elmennek bulizni, jól érzik magukat, nem. Esznek, isznak és vidámkodnak.
2: És most mindenféle, mert nagyon jól tudod, hogy semmilyen szüfrazset nincs bennem, tehát ez a női mozgalmak nagy ellenállója vagyok én magam. Én nagyon szeretem az egyensúlyt, szerintem az erőben az a lényeg, hogy férfi-nő az együtt legyen, márhogy úgy, hogy megtalálják
1: igen,
2: az
1: igen.
2: Egyensúlyt, vagy férfi, vagy bárki, bárkivel, mindegy, nem semmiképpen ebben a mai pénzi világban nem akarom azt mondani, hogy ki hogy legyen. A lényeg, hogy én szerintem a férfiak valójában sokkal inkább megőrzik ezt a gyermeteg lelküket. Sokkal inkább kerülnek hirtelen, most nem véletlen, hogy akik sokat többet játszotok, szerencsejátékoznak, a gamerség, vagy bármi ilyesmi, jobban beszippantja őket. Ilyen szempontból nekem van egy erős férfi lelkületem, mert én is gyermeklelkű vagyok, neked meg van egy erős női lelkületet, tehát te meg át tudod érezni a női részt. De amikor elmész a fiúkkal, az úgynevezett parti virsli csapatotokkal, ezt el lehet mondani?
1: Bár hogy ne lehetne, persze.
2: Ez a nevük, vajon miért virsli, és miért nem parti szafaláné, de mindegy, nem tudom. Ezt föl nem fogom. Mondjuk, jobb, mint egy parti ceruza lenne, de hogy a lényeg, hogy...
1: Zsírkréta. Egy kis zsírkréta.
2: Szóval az a lényeg, hogy akkor, tehát én már látom előre, hogy már
1: szerveződik a következő, csak hogy tudjál róla.
2: Röhögtök.
1: Nagyon.
2: Már mindenki, nagyon. Hogy ki mit csinál, ki mit hoz, és akkor együtt, és akkor iszunk, és akkor eszünk. És
1: Radír
2: akkor...
1: húzza a boomboxot, Miki hozza az étlapot, meg a grillsütő, de konkrétan, tehát múltkor a Józsó autójában nem féltem, egy egész grill lapot hozott el otthonról, és Miki a legjobban főzni szeret, és minket jól tartani.
2: Igen, szóval ez csodálatos, és szerintem, amikor a semmi nem, ugye ezen a tényleg egy görbe ujját mutatok, és azon is nevettek, én ezt imádom. Én nem tudom, hogy miért van olyan nők, akik erre irigyek, vagy féltékenyek, vagy gyere már haza. Mondjuk mi magyarul baromi jól megosztjuk.
1: Ezt meg szoktad kérdezni, mikor jössz már haza?
2: De ezt én, amikor hétköznap van.
1: Nem, a buliból mikor.
2: De úgy is kérdezem meg, most ne játsz már meg az eszedet, tényleg, szóval ne sajnáltasd magad, ez már elmúlt.
1: Én nem sajnáltatom, te megkérdezed.
2: De. Na, a lényeg, igen, és én is most úgy döntöttem nyáron, egyébként én is szoktam a barátnémmel, azért nem szoktam elmenni nyaralni, velük néha-néha elutazgatok a...
1: De sűrűbben tegyetek ezt
2: egyébként
1: meg.
2: Ez így van.
1: Hát tényleg.
2: Szuper volt, hármasba elmentünk, Dél-Spanyolországba, Markbejára, és egyszerűen egész nap semmi más nem csináltok, mint feküdtünk a medence mellett. És én megdöbbentem azon, bár mondjuk nem is értem, miért döbbentem meg. Nagyon jók szoktak lenni a nézettségeim a különböző közösségi oldalakon, de hogy egy olyan posztom, ami csak arról szól, hogy ott mi jól érezzük magunkat, lányok, de valószínűleg nem ez kapta ezt a majdnem 1,5 millió nézettséget, hanem az, hogy azt írtam ki, hogy is volt a mondat, hogy én... vagyis nem tudom, tehát kétféle embert ismerek, aki 11-kor koktélozik velem, a másik fajtával még nem utazom. Tehát, hogy ez és ez olyan, tehát a mi országunk, az szeret inni. Na, Nincs mese. Az rögtön együtt érzett. 1,5 millió néző velem. Hogy így van. Vagy valaki odaírta, hogy jó, hát akkor én nem megyek. Úgyhogy ebből egy volt. A többi. A 99% az ezt írta.
1: De mit csináltak ilyenkor egyébként azon kívül, hogy ide fekszetek, oda fekszetek, röhöréztek?
2: Én néha szeretek hallgatni, de ugye mivel ez ritkán adódik meg, mert adatik
1: de
2: meg.
1: De otthon miért nem?
2: Hallgatok? Hát én imádok hallgatni. Ne arra, hogy én vagyok, aki a legjobban szeret hallgatni, és egyedül nem akar beszélgetni, mert az a szakmám, hogy állandóan pofázok. Szóval én szeretek hallgatni, de itt ebben a kis utazásunkban nem is volt erre igény, meg nem is volt lehetőség, mert mindenki jól ki akarta beszélni. Kibeszéljük a pasikat, kibeszéljük a munkát, kibeszéljük a idiótákat, szóval egy csomó mindent, de alapvetően...
1: Tudjon azt, amit mi férfiak, csak itt csajosban.
2: Persze.
1: Király.
2: Elmegyünk utána. Elindultunk, hogy valami nevezetességet nézzünk meg, de aztán rájöttünk, hogy sokkal érdekesebbek az üzletek.
1: Teljesen valami kis bulika. Marbella-óváros. Kis bulika itt, nem? Marbella semmi, nem?
2: Figyelj, az az igazság, hogy ez nem. Rövid is volt, meg annyira szeretjük egymás társaságát. Mm-hmm. Én egyébként az összes barátnőmmel, hogy nem igénylem. Tehát most az, hogy elmenjek, hosszabb lenne, egy hétig lettünk volna, akkor biztos, persze, hogy lett volna legalább két olyan este, amikor csapatjuk. Táncoltam én eleget az asztal tetején, mindenféle bárokban. Jó nekem ez, hogy pörkölődöm a napon. Jobb ez
1: így. Ott.
2: És meg kell, hogy mondjam...
1: Veszélyesek már az asztal tetők.
2: Így... Én azt mire gondoltál most? A mennyiségre, ami én vagyok? Pedig most kicsi vagyok, most nem vagyok nagy.
1: Kicsi vagyok, szépen állom.
2: Igen, igen, onnan nagyot kiáltok. Tehát, hogy például nekem teljesen mást vesz észre az ember. Például volt egy nagyon-nagyon egyszerűen, komolyan majdnem hazahoztam és örökbe fogadtam, egy nagyon kedves fiatal ember, aki körülbelül 20-22 éves lehetett. Ne, hajtogass végig.
1: Hát ezt a végére fel gondolni, mit mondunk?
2: Kedves és udvarias volt. És olyan kis, hogy mondjam, mint egy ilyen kis rebbenéken kis madár.
1: Én is találkoztam
2: volt
1: ilyen lányokkal a nyáron, akik olyan kedves és udvariasak voltak. Én körülbelül hasonló korabeliekben, 22-25 évesek, nagyon kedvesen, mosolygósan néztek rám.
2: Hát igen, gondolták, hogy na, a Tatának legyen még egy jó pillanata.
1: Nem Tata, azért nem Tata, na.
2: Prost Tata. Na, mindegy, szóval,
1: nincs itt semmiféle Tata. Nincs itt Tata.
2: Nincs Tata, jó vagy, tudom én, hát láttam én. Na. Láttam én, hogy ott
1: láttatta,
2: a Zsész Piknikkel láttam én, hogy rád repültek.
1: Csak repültek volna.
2: Láttam. Én nekem meg hogy mondjam, ez imponál. Tehát lehet, hogy ettől más rosszul lesz.
1: Olyan voltam, mint a Csillagok háborúja, ez a légvédelmi burokháló, tényleg így kifeszítetted, és így mindenki lepattant.
2: Nem. Én úgy vagyok.
1: Burkolaton.
2: Te hogy is, hát ott ült, de most ne játsz már meg magad. Hát
1: akkor lehet, hogy valami más néztem. Te mit láttál?
2: Miről beszélsz? Hát ott voltam a Marcival legalább 20 méterre tőled, és csak láttam, néztem, mondom, jönnek a nők, te ott kedvesen mindenkire mosolyogsz. Úgyhogy, de az az igazság, hogy ez a jó. Hát
1: milyen gáz lenne, hogyha nem mosolyognák a nők, nem?
2: Nem csak az. Milyen gáz lenne, nem kellene senkinek.
1: Ennyi.
2: Érted? Tehát az... Akinek kell egy olyan pasi, aki nem kell senkinek. Most megsértődött, hogy látnák
1: a fejét. Dehogyis nem, én csak lapítok mind.
2: Ne lapítsál,
1: szalma.
2: Szalma,
1: ennyi.
2: Jaj, hát ezt még gyorsan, ezt már elmondtam, amikor mutkor
1: nem
2: már
1: nem baj, de menjünk zenéjünk, mert egy kicsit sokat beszéltünk. A következőben el fogod majd mondani, jön a kedves barátunk Ricsi, aki Lionel, és egész este nekünk fog zenélni, és elmeséli, hogy ő mikor találkozott Szalmával. Lehet, hogy neki megvan a Szalma
2: száma. Szerintem egy szám lesz ez csak.

0: Édes Kettes. Liptai Klaudia és Pataki Ádám műsora a Sláger FM-en.
1: Hát jöjjön, aminek jönnie kell.
2: Márjál, még azért a szalmás sztorit befejezem, ja. Mert hogy ugye szalma hallják a kresse az én férjemnek, magyarul, kicsikora óta szeretné, ha ez a bála rádőlne, de...
1: És elnyalánk egy-két gombóc fagylaltot együtt.
2: Elfogyasztanád, de főleg szerintem belefúrnád magadat a bizonyos testrészébe. Na, de a lényeg, szóval nagyon, nagyon csipázza szalmát, és adódott most a nyár közepén egy lehetőség, hogy túin van, megkapja, vagy még nem, na, de majd jön.
1: Miről maradtam le?
2: Egyszer csak fölhívtak, hogy nagyon ritkán szinkronizálok már, tényleg nagyon ritkán, csak ha nagyon, nagyon muszáj, fontos. Mert fontos, vagy tényleg egy olyan szereplő, aki engem is érdekel, és akkor itt felhívtak, hogy lenne itt nem sok, 14 tekercs, és már rögtön már számom volt, hogy nem, ne haragudjatok, de pont tényleg nem érek rá,
1: de?
2: És de mondom, hogy jó, oké, de kit kéne szinkronizálni? Hát szalmahelyeket. És tényleg nem értem rá, de elraktam azt a programot, mert azt mondtam, hogy én azt meg akarom élni, azt a pillanatot, hogy ülünk a moziban, megjelenik Szalma a vásznon, na de megszól a anyu hangja.
1: Csinálok neked ilyen
2: milyen?
1: Mi ez, matricát a fejedre.
2: Ja, a fejemre ilyen maszkot?
1: Igen.
2: Hát drágám, nem akarom mondani, attól nem lesz az, amit te szeretnél. Tehát attól azt nem kapod. Azt is persze, egy műtesttel.
1: Na. Egy kis bekecset rád pattintok.
2: De a lényeg, hogy szalmának semmi köze Angliához, viszont nekünk volt.
1: Volt.
2: És nagyon friss az élmény.
1: Nagyon. Néhány napos.
2: Négy napot voltunk Angliában. És
1: Nem. Nagyon rosszul
2: indítom.
1: Az igaz, hogy az elmúlt talán 3 évben volt néhány olyan utunk, ami sajnos meghiúsult, vagy időjárási anomália, de leginkább azért, mert Marci egészségi állapota nem tette azt lehetővé, hogy valakire rábízzuk, hogy kettesbe el tudjunk menni pihenni.
2: Egyébként is ez nehéz ügy nekünk, mert nagyon nehéz, nincs igazán babysitterünk, és vannak nagyon kedves emberek, akik segítenek, meg én nem is
1: így
2: annyira szeretem, de azt viszont nagyon szeretem, vagy nagyon fontos volt, hogy most már menjünk el kettesbe is valahova.
1: Így van, és a kedves feleségem kapva kapott az alkalmon, hiszen Marci a múlt héten egy vidéki táborban volt, és hogy menjünk el ketten, hogy az ő hobbiának tudjunk hódolni egy kicsit.
2: Hát ez nem a hobbija,
1: fanatizmusa.
2: Igen, fanatizmusom, ez 10 éves korom óta kísér. Én sem tudom, megmondom őszintén, hogy szerintem nem jól tanultam meg olvasni, de van egy szerző, aki bármikor, bármilyen módon, bármennyi időre leköti a figyelmemet, és ő pedig Agatha Christie. Igaz, hogy lehet azt mondani, hogy nem egy olyan mélység, ugye, tehát nem szép irodalom Agatha Christie, hanem úgynevezett lektűr, tehát ez a ponyva, de én azt gondolom, hogy mégis egy olyan világba repít, mert ugye sokszor gondolkoztam, hogy miért pont Agatha Christie az, akit ennyire kedvelek, azért, mert annyira csodálatosan írja le az Art Deco világát, azt a világot, amiben a könyvei játszódnak, vagy a történetek játszódnak, hogy én azt imádom. Imádtam mindig, ahogyan bemutatja a szereplőket. Tehát azt is nagyon szerettem. És nagyon izgalmasak. És soha, de soha, ameddig, sőt most már ugye így rengeteg szavaztam, olvastam a könyvét, de még mindig van olyan könyve, hogy nem tudtam, hogy ki a gyilkos. Tehát elkezdesz egy Agatha Christie-t, és már azt hiszed, hogy te olvastál már 50-et, hát akkor tudni fogod az 51-nél. Nem. Ő neki egy olyan képessége volt, vagy egy olyat szerzett, egyébként állítólag pont azért, mert nem járhatott iskolába, mert táncolni tanították, meg egy olyan családban nőtt fel, ahol nem volt erre szükség, hogy ő valahol ki akarta élni ezt a művészeti hajlamát, és ez lett az írás. És akkor én úgy döntöttem, hogy rengeteg könyve...
1: És ezen van itt a hangsúly, hogy te úgy döntöttél.
2: Ez így van, tehát rengeteg története játszódik azon a vidéken, ahol ő született, és ahol ő egyébként az életét töltötte, és ez meg nem más, mint Dél-Anglia, Devon vidéke, és akkor így úgy gondoltam, hogy összeállítok egy olyan utazást, és hát az Ádám imádni szokta ezeket, és szokott ennek örülni, és most is örült neki, és miért ne örülne, hogy valaki fogja őt, és elviszi alahova. De hát persze azért ez egy csomó mindennel jár, hogy őnek is kell csinálni valamit. Például autót vezetni. Jó, egy jobb oldali kormány, szóval egy csomó minden. Na, úgyhogy el is indultunk egy szép keddi napon.
1: Így van, azért ezt hozzá kell tenni, hogy az előtte való hét elég mozgalmas volt, hiszen akkor volt a lányokkal a Spanyolországba.
2: Augusztus 20-a volt,
1: a Marcit levittük a táborba, akkor neked utána még volt egy sajtótájékoztató, szóval sok-sok-sok minden történt.
2: De hát mi meg tudjuk ezeket ugrani.
1: De meg tudjuk
2: általában.
1: Nekik, általában, most talán lehet, hogy, sőt, én azt vállalom, hogy nem kellő figyelmet.
2: Fokhegyről
1: nem is fokhegyről, nem kellő félváról, figyelemmel.
2: Valamelyik testvizednek egy fél részéről.
1: És elállal vetettem bele magamat ebbe a túrába, de hát fejet hajtottam, és mentem.
2: Hát marhára, tényleg, szóval úristen, tényleg mit csinálják, hogy el kellett
1: jönni. Nem volt ez egy kérdés, ez nem volt kérdés.
2: Na, körülbelül a 4 nap alatt 3-szor a vállás közeli állapotba kerültünk.
1: És ez mind az első napon történt meg. mind az első napon.
2: Úgy lenne, a másodikon is történt. Hát, ne haragudjál, az öltözködős az a második nap.
1: De tényleg az a második, akkor
2: nap. A második nap, akkor volt. Na, mondom, időrendi sorrendben. Tehát elindulunk Londonból, imádunk vonatozni, mind a ketten, nagyon szeretjük, úgyhogy elmentünk Exeterig, itt fel lett egy autóbérlés, ugye, mert egyébként az egész túra az autóbérlésre épült, tehát ez egy tök fontos mozzanat. Ádám vállalta ugye ennek az ódiumát, mi kell ehhez? Jogosítvány.
1: Kellett vállalni.
2: Ben áll Ádám a kis fülökében, ahol én kint vagyok a csomagokkal, mert mondom, én ezt most minek, hát ő majd ezt megcsinálja. Benézek a fülkében, látom, hogy a fiatalember Ádám a szemben nagyon ingatja a fejét, hogy
1: jobbra-balra.
2: Itt már beléptem, mondja, hogy hát sajnos az ön jogosítványa lejárt. Ádám nem rezzent meg, mert mondta, hogy persze, igen, hiszen van új jogosítványom. Keresi nagyon a tárcájában, de már ő maga is tudta, hogy itt nem lesz csak lüfüsz és esti fény, és bizony, nem is volt semmi, sőt, annyira nem volt semmi, hogy ez az új jogosítvány még ki sem lépett az okmány irodából, mert Ádám elfelejtette elhozni.
1: Így van, ez érdemfihent a Budai úton.
2: Akkor mondta a fiatalember, hogy sajnos csak fizikai kártyát fogadnak el, vagyis fizikai igazolványt.
1: Hát ezt nem mondta volna.
2: Mert hogy ugye én sem vittem el az jogosítványomat, hiszen én tudtam,
1: mert
2: hogy nem fogok vezetni.
1: Mert ha velem bármi történhetne, érted?
2: Hát jó, Zoli, akkor majd vezetek,
1: de... Gyomorrontás, vagy bármi, vagy mit hát tudom, akkor... kibicsaklik a bokája, tök mindegy, nehogy legyen nála papír,
2: pillanat,
1: kártya.
2: Nem ez a lényeg, hanem mi nem volt nálad? Semmi.
1: De útlevél.
2: Semmi? Köszönjük. A fiatalember mondta, hogy nem. Na, én itt kiborultam, mint a Billy, az úgy, ahogy van,
1: szerintem
2: az a teli Billy.
1: Ez nagyon-nagyon gyenge jelző.
2: Figyelj, hát mindent mondtam. Tehát nem válogattam a csodálatosabb jelzőkben, mert az egész út arra épült, hogy kocsiba menjünk. Tehát ott befűröttünk. Mondtam, hogy jó, akkor visszamegyünk Londonba, följünk az első gépre, és csá. Na, de mindegy, valahogy mondtam, hogy valahol aludjunk, és akkor kiderült, hogy van egy vonatjárat, akkor eljutottunk Torquayig, ugye itt született Agatha Christie, akkor elmentünk a hotelba, de itt már a csodálatos Ancsánk fölhívott minket, hogy talált ott egy autókölcsönzőt, aki odaadja a befotózott jogosítványra is. És ez így is történt, átvettük az autót, vagyis hát még nem hoztuk el, csak ott átvettük.
1: Természetesen aludtunk. Ebben nem az következik, hogy Claudia vezetett 4 napon keresztül.
2: Nem, de így volt, de hogy nem, hát hogy ne én vezettem volna, adjuk már ezt. Igen, nem tudom, utólag lehet bármit csinálni, minden esetre az a lényeg, hogy ugye elmentünk a múzeumba, tehát nyugodtan lefeküdtünk, hogy a második nap az majd csodálatos lesz. De erre még önöknek egy kicsit várniuk kell, hogy megtudják, hogy végül is mi volt a második alkalom, amikor majdnem elhagytam a férjemet.
1: És ha már brit földön vagyunk, akkor jöjjön az egyik kedvenc brit előadónk, Elton John és Britney Spears közöse. Hát így utólag azt mondom, hogy hold me closer, baby.
2: Hát utólag.

0: Édes kettes. Liptai Klaudia és Podaki Ádám műsora a Sláger FM-en.
1: Hát most lehet, hogy egy kicsit keserédes lesz az egész. Ott tartottunk, hogy Torkiban vagyunk, Torkig van a Klava az én hülyeségeimmel, de megvan az autó.
2: Lefekszünk.
1: Igen, reggel fölkelünk. Én a szállodából átsételtem a vonat állomásra, hiszen ott parkolt az autó. Mondom, ide állok az autóval.
2: Már nekem fura volt, hogy mit csinál ilyen sokáig.
1: Nem mondtam ott olyan sokáig.
2: Csak olyan.
1: Szóval mindegy, ez egy kicsi autó volt, tényleg egy picike kis városi autó, amiben én az 1,93 magasságom és a 49-es lábammal beültem a jobb egyre. És ez egy fura érzés volt, és azt mondtam, hogy Napataki Ádám, most szarba vagy.
2: Igen, ez így van, de én fel voltam erre azért készülve, szóval lássuk be, tehát tényleg nagyon kevés ember mer vezetni egyáltalán. Egyébként tök érdekes, mert nem is tudom, ki mondta nekem a mai napon, hogy a házi orvosunk mondta, hogy ő imád jobb kormányos vezet, mert ő balkezes, és ezért neki jobban kézre esik a balváltó. Mondjuk ez pont automata
1: főleg
2: volt.
1: Főleg úgy, automata volt, igen.
2: De mindegy, tehát hogy ez valahogy a balkezeseknek lehet, hogy
1: de a városban azt gondoltam, hogy még nem lesz probléma, mert megyek az előttem lévő után.
2: Meg el is mondta az autó kölcsönzés, ez egy nagyon jó kis itiner volt, hogy ugye, amikor te vezetsz mondjuk egy kétsávos úton, és akár jobb vagy balkormányos vagy, egy a fontos, te vagy a vezető középen. Tehát ugye mindig középen kell lenned, tehát a középső sávot kell látnod, akkor vagy jó helyen.
1: Így van.
2: Ha a patkát látod a jobb kormányosnál, az gáz. Már gáz. Tehát az nem, akkor nem jó helyen
1: van. Hát ebből volt a következő válási problémánk, hiszen azért szembe jöttek autók egyébként ezeken az utakon, és nem ott azon az utakon, kérem szépen, ami egy per egy sávos volt, és kis öblökbe félre kellett állni, hogy a másikat elengedjen, azon nem volt probléma, ott középen ment az ember. De bizony voltak olyan szakaszok, ahol kétszer egy sáv, vagy ilyen háromegyed sáv volt, és hát nyilván egy picit az ember a felező volna, hogy picit beljebb megy, nehogy szól, aki szembe jön.
2: Persze, mert Ádámka a kiszaros gyukszaros életét védte. És alapvetően nem érdekelte. Hát azért nem. Mert ugye itt úgy képzeljék el ezeket az utakat, hogy ezek nem olyanok, hogy van egy ilyen kis nyílt terep mellette, és valahol le tudsz húzódni, nem. Effektíve falként állnak.
1: Jó, de nem betonfalak,
2: hadd mondjam
1: ezek.
2: Végig, a növényzet falként áll végig, és volt, ahol betonfal volt, vagyis hát ilyen kőből rakott fal volt. Tehát még az is volt. De Ádám teljesen, tehát jöttek a tölgyek velem szemben.
1: Dehogy és jöttek.
2: De jöttek az ágak, jöttek,
1: fölül,
2: jött
1: felett,
2: a kavics, mert nincsen patka, szint semmi nincs.
1: De mondva mondtad már, hogy el kell menned személyszer, szerintem itt volt a probléma.
2: Most mondom, tehát én ott sikoltoztam, Ádám üvöltözött, hogy ne sikoltozzak.
1: Igen.
2: Tehát
1: igen.
2: Ez volt. Tehát ez volt a következő pillanat. Nagyon-nagyon jó volt. De
1: igen,
2: aztán
1: arra gondoltam, hogy ezt a sikoltozást nem akarom életem hátra lévő részében hallgatni.
2: Nem baj, de megérkeztünk, és egyébként azt el kell, hogy mondjam, és ez mind a ketten egyetértünk, hogy fantasztikusan udvariasak, kedvesek és készségesek az emberek Angliában. Főleg ezen a vidéken biztosan. Tehát megérkeztünk, és nem volt nálunk egy darab öt fontos volt, mert ugye minden más ember kártyával fizet, és láttuk, hogy hát itt parkolni kell parkolórával, gondoltuk, hogy alkalmazással tudunk, de sajnos nagyon nem rossz a térerő, tehát azzal így nem tudtunk mit kezdeni, és egy nagyon kedves idős házaspár volt, akik összerakták, hogy föl tudják váltani az öt fontunkat, szerintem odaadták volna annélkül is, hogy nem kérjük, hogy át tudjunk menni Greenway-be, ahol ugye Agatha Christie-nek ez, na ott kapott el téged először szerintem.
1: Miért nem engedted, hogy én mondjam el?
2: Most mondjad el.
1: És képzeljék el, ott kapott el engem ez a Kriszti Lázel. Ott kapott el, komolyan mondom, de tény és való, hogy az a ház, a hétvégi házok, vagy nyaraló házok két szinten több mint 15 ezer tárgy, egy eredeti Stanway & Sons zongora, több mint 120 éves, ami úgy szólt, komolyan mondom, nyilván karba volt tartva, meg játszottak rajta egy úriember, nagyon szép Weber
2: dalokat
1: játszott rajta, a tényleg Agatha Christie hálószobája, a gardróbja, a konyha, a porcelánokkal. Fantasztikus volt, tényleg fantasztikus.
2: Tényleg, amikor visszalépsz, és megérzed, hogy hogy élhettek itt az emberek, és a valódi, tehát tényleg az, hogy ez egy élhető dolog volt, és mennyire jó lehetett itt lenni. Nagyon szerette, ugye itt a barátokkal is rengeteg időt töltött. És aztán fogtuk magunkat, újra visszaültünk remegve az autóba, és mentünk tovább. a végső célunk felé, először Dartmouthban, bocsánat, még megálltunk,
1: hát,
2: ami szintén nagyon-nagyon tetszett, a Royal Regatta volt ott, tehát ami egy nagy hajózós verseny volt, esemény, ahol kutya bemutató volt, tehát olyan igazi vidéki angliai életet.
1: Így van, a domboldalba ki színes házakkal, sirályokkal, rákás családokkal.
2: Vettünk is valamit, hiszen voltak kis árusok is, úgyhogy sikerült egy-két ilyen érdekességet beújítani, és akkor fogtunk magunkat, és akkor tovább mentünk még hozzá Big Brian Sea, ez volt a végső állomás, azaz a Berg Island. Ha valaki ismeri Agatha Christie műveit, vagy a Poirot-okat, akkor tudja, hogy például a Nyaralógyilkosokat itt forgatták konkrétan, és a és már senki sem, magyarul mi nem így ismerjük, de ez már nem PC, hogyha kimondom ennek az eredeti címét.
1: Tíz kicsi katona.
2: Igen, már így hívják, és oda igyekeztünk. És ugye ez egy nagyon izgalmas pillanat volt, egy dologot, és itt jön a harmadik esemény, amikor megkaptuk, hogy hova fogunk menni Angliában, akkor tudtuk, hogy ezen az estén Ancsa foglalt nekünk egy vacsorát, ami a Bál szalonban lett volna, és Black Tie.
1: Nem, ott is volt.
2: A Black Tie az öltözet, ami ugye azt jelenti, hogy smoking nagy estén.
1: Így van. Na most itt álljunk meg egy pillanatra. Tény és való, hogy én, aki erre odafigyelek, és van is ilyen felszerelésem, mint hogy smoking, hozzávaló fekete gombosing, lakcipő, és mint csokornyakkendő, kézzelkötés, megvan minden szerkezet. Eleve már egy bőröndel mentünk, tehát valamennyien szinten korlátozva volt a pakolható ruhanemük száma, és főleg, ha az én cipőjeim méretét nézzük, azok azért helyet foglalnak. De azt is tudni illik, hogy akárhányszor voltunk Londonban, mindig elmertünk egy színházba, nekem a színházba való felöltözés az mindenképpen ingarbó, zakó, stb. És hát azért láttuk, hogy az angolok színházban nem tudnak felöltözni, vagy nem úgy öltözködnek,
2: sajnos,
1: hogy
2: már
1: mi.
2: Magyarországon se, de ott nem.
1: Így van, de én azért színházban mindig.
2: Miközben én nagyon készülöttem, még otthon, csak azért akarom mondani, mögém áll, és éppen mögöttem voltál, és egyáltalán nem figyeltem annyira, hogy most figyelj, most milyen ez a black tie, mennyire black tie? És hát most erre mit mondjak?
1: Azt miért? Mondtad, hogy nem veszik komolyan az angolok
2: nem,
1: a black tie.
2: Én azt mondtam, hogy nem tudom, nem valószínű, nem tudom, de nem tök minden. Ez a te dolgod.
1: Ne púderez.
2: Ez a te felelősséget, hogy mit pakolsz be. Ugyanakkor elő lett volna berakni ugyanazt a cipőt, de a lényeg, megérkezünk a szigetre, és belépünk, már este volt, és sokasodott a nép, és megláttuk az első embert, aki ott állt egy eredeti kiltben, tudják, ezek a skót szoknya, tehát a...
1: De abból is a prémium verzió.
2: A prémium verzió gyönyörű, nem tudom, milyen valami kis mutyikával ott elől, ugye nem tudom pontosan, milyen neve. Ő maga is egyébként lakcipőben volt, és fölül smokingban. És akkor félrelépett, és kinyílt a sor, mindenki smokingban ült. Hát, mi fölkullogtunk a szobába, fölöltöztünk abba, ami volt, Ádám lement, egy sötétkék tornacipője volt fel.
1: Nem, ez tornacipő, most a hallgatók hallják, azt hiszik, hogy valami futócipő volt, tehát nyilván nem futócipő
2: nem,
1: volt.
2: De fehér volt az alja.
1: Hát fehér volt az alja, de egy jobb kinézetű cipő volt.
2: Lementünk a recepcióra, és hát oda mentünk, és megkérdeztük, hogy mit gondolnak erről, és a nő először hogy... még azt mondta, hogy oké, ezt a nyakkendőt kössék föl, majd így átnézett a pulton az Ádám cipőjére.
1: És mondta, hogy sorry.
2: Úgyhogy így nem mentünk be a vacsorára.
1: Egyébként őszinte leszek, ebből azt a tanulságot vontam én le magam, és én ott hibáztam be a történetben, hogy ez nekem, és ezért elnézést is kértem már tőled, és most is elnézést kérem, nem volt ez nekem eléggé fontos, hogy ebbe kellő energiát tegyek bele, úgyhogy ezt én elrontottam, úgyhogy szánom bánom minden bűnömet.
2: Ne szánjad, mert közben meg egyébként hatalmas élmény.
1: De megmutattam otthon a smokingomat.
2: Igen, igen.
1: És a jogosítványomat is.
2: Igen. Hatalmas élmény volt az egész, mert persze egyébként ezek csak pillanatok voltak, de a mellette levő dolog az elvehetetlen.

0: Édes kettes. Liptai Klaudia és Pataki Ádám műsora a Sláger FM-en.
1: Újra itt vagyunk, kibővült a családi biznisz. Mi nevetünk?
2: Nem, azon nevetek, hogy Pataki Marci itt van mellettem. Szia Marci,
3: köszönöm.
2: Hello. Hello. Nekem hello a kedves hallgatóknak. Ja, hát itt egy egészen más halló volt. Mi az a gondod, hogy te nem vagy oda belemondva az édeskettesbe? Azért ütögeted az asztalt?
1: Hát figyelj, előbb volt édeskettes, mint lett utána édeshármas, tehát azért na, tehát azért mindennek van határa, kisfiam, jó?
3: De most már édeshármas.
1: Hát akkor kellett volna itt lenni, amikor megszületett ez az egész gondolat. Hát ennyi.
3: Nem, hát a ti bátok.
1: Nem.
3: De.
1: Hát végül is jó, ahadatok, onnan nézzük.
3: Előbb gondoltátok ki.
2: Nyugodjál meg, örüljél neki, hogy megszólalhatsz ingyen.
1: Így van.
2: Na, szóval,
1: és még nem kell fizetned.
2: Az a lényeg, hogy azért vagy itt, Marcika, mert szeretnénk megtudni, ugye most arról fogunk beszélni, ez az utolsó megszólásunk a mai napon, hogy ki mit vár, milyen dolgokat vár az ősztől, a téltől. Te mennyire várod ezt a holnap reggelt?
1: Mennyire várod a holnap reggelt?
3: Nagyon.
1: Segítek iskolában is csak, hogy esetleg ez nem volt meg, hogy mit azt hitted, hogy...
2: Mit vársz az iskolában? Mi az, amit nagyon szeretsz az iskolában?
3: Minden.
2: De most, hogy próbáljuk meg ezt lebontani, ha már ide jössz, és mindenáron beszélgetni szeretnél. Mondjad.
3: Gondolkozok.
2: De hogy mégis a barátokat?
3: Hát igazából mindent is.
2: De például mit szeretsz játszani az iskolában a barátokkal?
3: Hát mindig más játszunk.
2: Köszönjük, Marci. Tehát egy élmény veled beszélgetni. Mit olvastál a nyáron? Mi volt a kötelező olvasmány?
3: Lesz jelenti.
2: És? Hazatér?
3: Hazatért.
2: Akkor ez... Vagy elolvastad a hátulját a könyvnek?

0: Se fog nem mondani.
1: Jaj, de vicces.
2: Igen, igen, hát ez az a korszak. Na, jó, akkor beszéljünk arról, hogy mi mit várunk ettől az ősztől, majd Marci eddig összeszedi a gondolatait.
3: Hát mind a kettőnknek azért eléggé mozgalmas lesz, azért neked már elmondhatjuk, hiszen már megvolt a sajtótájékoztató, tehát te az őszt egyrészt a televízióban töltöd.
2: Útjára indul a Sztárban Sztár, és ami nagyon fontos, ugye szeptember 20-ától kezdődik, hogy ez most a klasszik Sztárban Sztár lesz, mert itt tényleg olyan előadók jönnek, akik még nem voltak, tehát nem az All Stars változat, hanem az, amikor meglepetést tudnak okozni, mert őket még sose láttuk. És hát köztük van. És nagy döpörgést kérek szépen!
3: A mi kis kedvencünk, kis kollégánk itt a rádióból.
2: Természetesen nem vagyok részrehajló a francokat, nem? De majd azért ez nehezebb is, nehezít is a dolgot, ő pedig nem más, mint...
3: Kovács Áron!
2: Hello Los Angeles!
3: Hello Los Angeles!
2: Így van, szóval Áron szerintem nagyon izgul, nagyon várja. Én azt gondolom, hogy neki is, mint a többieknek, nagyon komoly képességei vannak arra, hogy az, hogy mennyire tud egyébként átváltozni, arra kíváncsi leszek, mert ő azért nagyon szereti azt az egy stílust, amit ő nyom, de pont ez egy jó játék.
3: Én ezzel nem értek veled egyet, hiszen a nagy duettben megmutatta, igen, hogy mennyi műfajban tud játékos lenni.
2: Szerintem magát is meglepte.
3: Szerintem
2: magát is meglepte, hogy milyen képességek vannak, és nem csak mindig, amikor bohockodni kell, hanem amikor komolyra kellett venni a figurát.
3: Aztán alig itt van még, ami tavaly nyáron.
2: Mondjad?
1: Alig várom.
2: Alig várod? Egyébként van kedvenced? De tudod, hogy kik fognak fellépni?
1: Nem.
2: Jó, akkor majd...
1: Nem is akartad elmondani, mert...
2: De, el is kérdezted, mert annyira olvastad lesz itt. Na.
1: De hát...
2: Igen.
3: Ugye tavaly nyáron forgott, és most össze lesz a bemutatója.
2: Hát igen, Hogyan tudnék élni nélküled második része, az a Mindig ugyanúgy, ez a címe valójában, és hát ebben tényleg egy nagyon nagy dolognak... Most miért? Mi van, Marcika? Marcika, ez egy rádió műsor élőben, kérlek, mit szeretnél? Mit dudoláztál a pólódba?
3: Nem. Biztos valamelyik Damien dal.
2: Igen, nagyon szereti a Marci egyébként a Damien dalokat, rengeteget hallgatjuk, és hát egy nagyon izgalmas dologgal van ez összekapcsolva, ugye van a Kuplung zenekar, ami benne van már az első részben is, lesz most már elmondható, hogy 2 teltházas aréna koncert, és én is fellépek, és énekelni fogok.
3: Wow!
2: Bizony, azt nem mondhatom el még, hogy melyik nótát. Egyébként egy nagyon ismert Damien dal, ami felcsendül a majd a mozifilmben is. Úgyhogy hát ez igazán nagy kihívás lesz számomra, aki ilyen nagy közönség előtt, jó, hála Isten, van hozzám még 2 csajszi, akivel együtt énekelek, de azért ezt együtt fogjuk tolni. Úgyhogy ez izgi lesz. Novemberben ez lesz az egyik fő attrakció.
3: És megy tovább az önálló ested?
2: Az is, lesz még egy másik színházi bemutató, ahol egyébként Bodrogi Gyulával, Szacsvai Lászlóval,
3: Járai Mátéval,
2: Elek Ferivel, Földes Eszterrel, klasszikus, régi, nagyon komoly, ugye ezeket a bohózatokat fogjuk feleleveníteni, szerintem erre is nagyon nagy szükség van. Megy tovább a színház a játékszínben, Centrál Színházban, úgyhogy én nagyon-nagyon sokat fogok dolgozni, az biztos. És van még egy meglepetés, de azt meg nem árulhatom el.
3: Jaj, de jó.
2: Hogy hova térek vissza.
3: Wow!
1: És te?
2: És te mit csinálsz?
3: Én ugyanazt, amit eddig, viszont több újdonságot tervezünk az idei őszre. Leginkább azt már régenben meg szerettem volna valósítani, és nem csak azért, mert most Angliában voltunk, de most tudatosult bennem, hogy ezt az 5 órai teaszánszokat szeretném én is megvalósítani ebben a cukrászdában, hiszen minden adott hozzá. Nagyon jó minőségű tájaink vannak, nagyon finom süteményeink vannak, el tudjuk készíteni a kis szendvicskékeket is, el fogjuk tudni készíteni a kis szkónokat is, ugye, amit az angolok is fogyasztanak az 5 óra ital során, vajjal, lekvárral, dzsemmel. Szerintem minden adott lesz hozzá.
2: Én nagyon szeretném, hogy én kiválaszthatom az etázsiékat hozzá.
3: Természetesen. Ezeket a kis tartókat. Még nem választottad ki, kérlek szépen.
2: Nem, drágám, még nem.
3: Kérlek, válasz ki. És szeretnék tényleg a hétköznapokba egy kicsi ilyen lassulást belevinni, hogy betérjenek a vendégek hozzánk, beszélgessenek egymással, elidőzzenek egy nagyon finom tea mellett. Szeretném egy picit visszahozni újra a reggeliket is, mert hál' Istennek igény van rá, és persze visszatér a pataki örökség bombon is, és mellette pedig számos olyan bombon, ami nem volt még eddig. Nem feltétlen a saját házunk tájékáról, viszont vannak a bombonok. Nem, karácsonykor beigli lesz, meg lesz megint panettóna, meg stollánkalács, meg gyümölcskenyér.
2: Jössz dolgozni?
1: Hát, mindjárt.
2: Jössz, igen. Szeretsz, nem?
1: Szerintem mindenki tudja, hogy kinek van a legtöbb dolga. Doppergés kérlek.
2: Kinek? Nekem. Jaj, de édes vagy. De nem ez a lényeg, hanem hogy szeretsz a cukrászdában, nem
1: szeretek,
2: dolgozni.
1: Szeretnék.
2: Egyébként melyik posztot szereted ott a legjobban, hogy melyik részen szeretsz dolgozni?
3: Műhelybe, vagy kint az üzletbe.
2: Vagy inkább, és azon belül is, hogy inkább a pogácsákat szereted, vagy inkább a tortákat. Mégis. Most egyébként ebben a korszakban vagyunk, hogy szinte nem lehet föltenni kérdést.
3: Igen, de egyébként segítek, válaszolok helyette, mert idén nyáron, amikor velem volt, nem tudtuk hova tenni a gyermeket, valahova letámasztani, az a pult mögött nagyon kedvesen szolgált ki, tényleg.
2: És én láttam is, fantasztikus
3: kis kesztyűvel
2: volt.
3: Szedte a kis pogácsát az acskóba, megkezdtem, mit adhatok még?
1: De ezek még, azért tudok még pogácsát szabdalni.
3: Szabdalni is, meg szaggatni is, persze.
2: Egy ilyen macsétével.
3: Ez sógunkarddal.
2: Tényleg nagyon sok tervünk van, igen. Mert egyszerűen ilyenek vagyunk, mi a nagy tervezők vagyunk, és azért a nagy részét meg is szoktuk valósítani.
3: És természetesen minden hónap utolsó hétfőn jövünk ide a Sláger FM-be a kis édes kettesünkkel.
2: Úgyhogy reméljük, hogy belünk tartanak, reméljük, hogy jól szórakoztak velünk ebben az elmúlt két órában, és hát látják, tehát mindig van kiút. Ez egy igen, nagyon fontos dolog,
3: nagyon fontos.
2: Hogy amikor úgy érzi az ember, hogy nincs már a
3: az
2: remény.
3: Az angol utakból is van kiút.
2: Nem véletlenül volt egyébként a szobánknak az a neve, hogy The Hope,
3: a remény.
2: Ahol laktunk, a remény, és hát ez egy fontos szó a mi életünkben. Marcikám.
1: Szerintem ez az egyik legrövidebb beszélgetés volt.
2: Úgy gondolod? Majd mondtál volna még valamit.
1: Hány perces volt?
2: Az
3: több,
2: a lényeg.
3: Mint 8.
2: Több, mint 8, hát mindjárt 9.
1: 8.
2: Marcikám, köszönj a tanáraidnak, hogy holnap találkoztok. Mondjad. Köszönj nekik, szia!
1: Szia Dóra, szia Noémi.
2: Holnap találkoztok. Még pedig egy hónap múlva.
3: Köszönöm szépen, szép estét kívánok mindenkinek. Jön Marci kedvenc nótája, itt az utolsó visszaszámlálás a holnapi naphoz. Final Countdown a Europe-tól itt a Sláger FM-en az Édes Kettesben.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 103.1. Sláger FM Veszprém. Reklám.
1: A csillagpatikákban 20% kedvezménnyel vásárolhat az önkiszolgáló polcokról augusztus 31-e és szeptember 6-a között. Kupon a Veszprémi hétnapban. További részletek a patikákban. Csillagpatikák, biztos pont az egészségben.
2: Vajon ki az a hős, aki ember feletti erővel rendelkezik, legyőz minden akadályt, hóban, sárban vagy izzasztó forróságban tör előre, aki előtt csak egyetlen cél lebeg, teljesíteni a küldetést.
3: Runner futár, az én hősöm.
2: Runner futár szolgálat. 061 20 30 100. Mert igenis szükség van hősökre. www.runnerkft.hu.
4: Hőhullám, hangulatingadozás, éjszakai izzadás, alvászavar, hajhullás.
5: Elég! A változókor nem a vég. A tünetek enyhítésére szolgál a Mirobalan gyógynövénykomplexe a Feminess. Hormonmentes, természetes összetevőkkel készült étrendkiegészítő a tibeti gyógyászat elvei alapján. Találj rá a tibetikapszulák.hu-n, valamint a biobarát üzletekben és országszerte a bioboltokban. www.tibetikapszulák.hu. A javallatokra való alkalmazása a régóta fennálló használaton alapul. Fogyasztása nem helyettesíti a változatos, kiegyensúlyozott étrendet.
6: Egy utazás, ahol nem csak pihensz, hanem történelmet élsz át. Fedezd fel Egyiptom varázsát az Eti Magyarországgal. Hurghada, Makadi Bay és Sharm el-Sheikh. Tengerparti kikapcsolódás és az ókori világ csodái egy helyen. Piramisok, kultúra, élmények, nappal és este. Eti Magyarország. Több, mint nyaralás. Foglalás www.eti-utazás.hu.
7: A Budapest Motorsnál a kimagasló BMW-s vezetési élmény már az autóvásárlás előtt elkezdődik. Ügyfeleink már 15 éve tudják, hogy nálunk első az élmény. Kedves mosoly a recepción, lenyűgöző BMW és mini modellek, autórajongó és szakértő kollégák, finom kávé beszélgetés közben, minden érzékszervre ható tesztvezetés, izgalmas rendezvények. Budapest Motors. Hivatalos BMW márka kereskedés. Budapest, Szentendrei út 63.
0: Töltse le a Sláger FM alkalmazást, és csatlakozzon a rádiózás új dimenziójához.
8: Itthon? Persze, hogy a Sláger FM-et hallgatom.
9: A Sláger FM-et hallgatja.
10: Ha megkeresik telefonon vagy online,
0: kérjük, mondja el. Sláger FM.
10: Köszönjük!
0: A reklám után

0: Béremelésre számíthatnak a tanítást segítő pedagógiai asszisztensek. Erdőlátogatási korlátozás lép életbe a gímszarvasok párzási időszakában. Sophie Alice Baxter lesz a 2027-es Paloznaki Jazz Picnic egyik sztár fellépője. Üdvözlöm Önöket, Szendő Fibori vagyok. Béremelésre számíthatnak a tanítást segítő pedagógiai asszisztensek, jelentette be Magyar Péter miniszterelnök Nagykanizsán. A kormányfő az országos tanévnyitó ünnepségen közölte, rövidesen ismertetik a bérrendezés ütemezését és várható kezdőidőpontját. Magyar Péter szerint az oktatásban kiszámítható életpályára van szükség, nem pedig hosszú időközönként végrehajtott egyszeri emelésekre. Hozzátette, hasonló szemléletre van szükség az egészségügyben, a honvédelemben és az államigazgatásban is. A cél, hogy ezek a pályák több munkavállaló számára vonzóvá váljanak. Traktorral ütközött a Veszprémből Győrbe tartó vonat hétfő délelőtt egy vasúti átjáróban Olaszfalu külterületén. A szerelvényen mintegy tucatnyian utaztak, a traktoron csak a vezetője tartózkodott, a balesetben nem sérült meg senki. A vonat nem tudta tovább folytatni az útját, az utasokért pótlóbuszt indítottak. Erdőlátogatási korlátozás lép életbe a gímszarvasok párzási időszakában. Szeptember 1-től október 15-éig időszakosan korlátozzák az erdők látogatását a Verga Veszprémi erdőgazdaság területén. A Királyszállási, a Zirci és a Kaphegyi vadászterületeken minden nap reggel 9 óra előtt, valamint délután 4 óra után lesz érvényben a korlátozás. Napközben az erdők gyalogosan, kerékpárral és lóval továbbra is látogathatók. Az intézkedés célja, hogy a párzási időszakban biztosítsák a gímszarvasok nyugalmát és óvják a látogatókat. Több mint 400 új hallgató jutott be a Pannon Egyetemre az idei pótfelvételi eljárásban. A 687 jelentkező közül 407-en kezdhetik meg szeptemberben tanulmányaikat, közülük 35-en állami ösztöndíjas, 372-en pedig önköltséges képzésen. A legtöbb új hallgatót, 188 főt a humántudományi kar fogadja. A gazdaságtudományi karra 91-en, a műszaki informatikai karra 64-en, a mérnöki karra 47-en, a zalaegerszegi gazdálkodási karra pedig 17-en kerültek be. Az általános felvételi eljárásban korábban 2486 jelentkezőt vettek fel, 19%-kal többet, mint egy évvel korábban. A két eljárásban így összesen 2893 új hallgató nyert felvételt idén a Pannon Egyetemre. A Bölöni, az erdélyi legenda és az Egy kutya nyerte a Veszprém Balaton Filmpiknik közönségdíját az egész estés filmek kategóriájában. Az immerzív alkotások közül a Csontvári a Fotonok nyelvén lett a közönség kedvence. A megújult rendezvény augusztus 27-e és 29-e között mintegy 4500 nézőt vonzott. Veszprém és Balatonfüred 8 helyszínén csaknem 70 filmet vetítettek, több előadásra minden jegy elkelt. Közel 50 alkotás készítői személyesen is részt vettek a fesztiválon, amelyet szakmai beszélgetések és közönségtalálkozók egészítettek ki. A Filmpiknik klasszikus alkotásokkal és külön programokkal emlékezett meg, mások mellett Latinovics Zoltánról és Tar Béláról. Sophie Alice Baxter lesz a 2027-es Paloznaki Jazz Picnic első bejelentett sztár fellépője. A brit dance-pop énekesnő július 31-én a fesztivál zárónapján ad koncertet a Balatonfelvidéki településen. A közönség olyan világslágereket hallhat tőle, mint a Groove Jet, a Get Over You vagy a Murder on the Dance Floor. A Paloznaki Jazz Picnic jövőre ünnepli 15. születésnapját, a rendezvényt július 29-e és 31-e között tartják majd. A további fellépőket később jelentik be.
1: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most! Indul egy újabb óra a legnagyobb slágerek változatlanul.

Cseráti Zsuzsa daraszolt, ez volt az Érted, mondok imád itt a Sláger FM-en. Nagyon kellemes estét kívánok önöknek, ez a Sláger este. Én pedig Kiskata vagyok, és hát elsőért mondunk imád, sőt, mondtunk imád egész nyáron. Alig-alig esett az eső. Ennek következtében ugye rekord alacsony lett a Duna vízszintje is. Ráadásul olyan dolgok kerülnek elő a Dunából, hogy szemünk szánktátva marad. Az ínségszikla az már semmi, az már egyáltalán nem meglepetés. Viszont képzeljék, a Dunaipoly Nemzeti Park igazgatóságának területén állati csontokat, jégkorszakban itt élt vadlovak maradványait is megtalálták. A jégkorszakban a Kárpát-medencét nem fette állandó hó és jég, nem egy kietlen fagyos sivatag volt, hanem egy fajgazdag, gyepes, cserjés, erdős, mozaikos táj, ahol a lovak is megtalálták az életfeltételeiket. Sőt, a jégkorszak elmúltával is ezen a területen maradtak, még a bronzkorban is éltek itt. A folyószabályozások előtt a Dunának ugye hatalmas ártere volt, áradások alkalmával pedig sokszor magával ragadta az állatok maradványait, és a szállított kavicssal, homokkal együtt lerakta azokat, úgyhogy ezek a maradványok azóta hevertek a Dunában. Most azonban megtalálták őket, a vizsgálatokat követően pedig minden bizonnyal egy múzeumban helyezik majd el a csontokat. Itt a Sláger FM-en pedig forognak tovább a legnagyobb hazai slágerek, Rúzsa Magditól például a Tejút, előtte azonban Király Viktor dala, a Fire Soul.

0: Kántor Béres, Varga Viktor és Bigadala, a Kocintós forgott itt a Sláger FM-en, és hát mai reggel, a Sláger reggelben nagyon-nagyon vidámra sikerült, bár egyáltalán nem vidám, mégis nagyon vicces a történet, aminek Portán Petre és Somogyi Zoli utána járt. Sikerült előkeríteniük Tibit, akivel oltári barackos baleset történt, és akinek a története bejárta az internetet.
1: Sok mindent láttunk már a közösségi médiában, meg például az autóbuszban is sokféle sztorit hallottam azzal kapcsolatban, hogy mit történhetik egy gépjárművel, de az, ami most ugrott elénk, az valami elképesztő. Előbb, nem is tudom, először azt hiszem, ilyen stációk voltak, hogy Petrával néztük a videót, először konkrétan leesett az állunk, tehát így maradt, aztán, hát bocsánat, legszebb öröm a kár öröm, könnyesen rögtük magunkat. Tudniillik, az interneten terjedő videón egy személygépkocsi belső terét teljesen beborítja a sárga barack püré, de hogy az ülésben konkrétan, tehát áll ilyen centis vastagságban, de ugyanígy a háttámlán, a fejtámlán, a könyöklőn, a műszerfalat beborítja, és csöpög a tetőkárpitról, és ez nem AI, hanem tényleges felvétel, olyan, mintha valaki barackot robbantott volna a kocsi belsejében, és nem járunk messze az igazságtól.
2: Igen, a Sláger FM Facebook oldalán egyébként láthatják is, amit most nagyon szépen szemléletesen az Oli elmondott, de nem járunk messze az igazságtól, mert hogy Tibivel ez megtörtént. Megtaláltuk Tibit!
1: Szevasz, Tibi! Jó reggelt!
3: Szép jó napot kívánok, pálinkás jó reggelt mondanák a régi öregek, de inkább most már úgy csúfolnak, hogy lekváros jó reggelt.
2: Hát egyébként nem csodálom.
3: A hallgatókat.
1: Igen, a lekváros.
2: Figyelj, Tibi, mi történt a te autóddal? Tehát, hogy azt látjuk, de hogy nem értjük.
3: Hú, megmondom, sokan azt hitték, hogy ez egy direkt csinál. Nem, ez egy teljesen véletlen. Úgy volt, hogy augusztus 1-én a legnagyobb rettenetes melegben mondta az egyik kedves barátom, hogy sárga barackot püréznek lefele Kecskeméten, és hogy akkor lekvárnak, vagy esetleg egy kis nedűnek, vagy bármit szeretnénk csinálni, mert nagyon sok gyermekem van az országban. Szana szét, akiket patronálok, és mindig fánkos palacsintához a lekvár, az nagyon kellendő is, hogy hát minden évben rakok egy 50-60 üveg lekvárt, és akkor, hogy kelljen útjára a gyerekeknek. Hát lementem szépen a sárga barasz lekvárért, de hát mivel, hogy Kecskeméten a Borbási részre mentem, mondom, itt van nem messze, mondom, Cserkeszőlő, lemegyünk, akkor megnézem a kis telket, meg a szomszédot, meg elmegyünk, fürdünk egyet, lepürészték szépen 3 órakor a lekvárt, berakták a hordóba, és mivel, hogy szeretnek ott is, jó, telerakták a hordót, nem hagytak rajta semmi levegőt. Rá lett tekerve a teteje szépen a 80 kilós kis hordóra, szakszerűen beraktam az autóba, hogy ne billenjen el, ne menjen szét, hát máskor is csináltam már ilyet, ugye, bár csak akkor nem volt 41 fok, meg hát előtte szétment a klímám a kocsiba, és a klímakompresszoromat nem töltötték fel, úgyhogy nem tudtam hűteni, maradt a régi speciális parasztmódszer le az ablak, mint a Ladákon, aztán tűz tovább. Igen, ám aztán elmentünk a fürdőbe, a szomszédomat meglátogattuk, ugye bár kaptam egy láda uborkát, adtam neki a sárga baraszból, mondom egy kis pár szemet, egyetek a gyerekekkel, ti is melyen osztogató típus vagyok. És akkor kérlek szépen kijöttünk a fürdőből, szépen a kicsi keresztlányommal, akkor gyerünk izgi hazafele, és az autópályán M44-en mondja a pici keresztlányom, hogy hát a keresztapu pissinik el, mondom, drága, bírd még ki egy picikét, mondom, mindjárt rákanyarunk az 5-ös autópályán, itt van Lajos Mizsa, az első kagylós kút, félreállunk, és akkor mondom, elmész a mosdóba, megveszünk egy szendvicset, stb. Hát kérlek szépen, a tapasztalatom alapján, én a autópályán vagy megyek sokat, akkor általában a leszaladok autópályán mindig a benzinkútnak az autópálya felőli legtávolabbi kútjához állok, mert fiatal koromban előttem összetörtek így egy autót, hogy nem bírt megállni, és rutinból már így zsigerből az utolsó sávba állok be. Kiszállunk, kocsi ajtó, becsuk, elkezdünk cafatni, a kutas jön ugyebár előttük, rengeteg vendégmunkás ment visszafele Ausztria, Németországba, a göröktől a törökig minden. Nyílik az ajtó, lépnénk be, és egyszer csak akkorát durrant, mint egy mozsárágyú. Aki vadászik, az tudja, hogy a vadászpuska mekkorát szól, az ahhoz hozzá az kismiska volt. Nézem a keresztán, hú, mondom, valakit hátulról jó telibe találtak. Milyen jó, hogy a szélére álltam, én így nézem az autókat, mindenki lerakta a pisztolyt, voltak, akik legugoltak, fogták a fejüket, mert akkora volt a robbanás, hogy őszintén a kutas az majdnem beleugrott a saját cipőmbe mellettem. Nézem, mondom, hú, mondom, valaki, nézem a sort, 1, 2, 3, 4, nézem, mondom, sehol semmi, szépen elkezdenek a Google emberek felállni, hogy mi történt valójában. Mondom a lánynak, semmi baj, mondom, akkor biztos egy kamionnak a kerekem, az szokott még ilyen nagyot durrani. Fordulok meg zsigerből, mondom, ránézek az autómra, és elmondom nektek, hogy egy katolikus falu nem sírt úgy, mint mikor ránéztem, hogy a szélvédőn a lekvár, az ajtón kívül belül a lekvár, a kútoszlopon végig a lekvár, hát nem tudtam, mit csináljak.
2: De mit pedig csináltál? De várjál, hogy? Tehát érted, hogy indultatok tovább a gyerekkel? Hát ezt nem lehet megoldani.
3: A következő az úgy volt, hogy a benzinkutas a rémület után a fejét a fogsorra megkerült a jamaikai trombitás, sehol nem volt az emberhez, mert ő nem tudta, hogy bepisíjen a sírástól. Igen. Aztán volt egy török vendégmunkás, az ilyen odajött, és letérdelt a kocsi mellé a lekvártól egy kicsit odébb, megfogta a fejét, most elmondom neked, valami drága AMG Mercivel állt mellettem egy kombival, és utána ilyen százas, nagyon drága textilizékkel rohantak oda a vendégmunkások, amikor megsajnáltak, de én kapartam a műszerfalról, az ajtóról, a fedélről. Az előbb az volt a szerencse, hogy a pici keresztlányom a fejét az ölembe tette, első anyósülésen ült, ugyebár, és a kupak, ahogy lerepült előre fel a hátsó ülésről, durrant a mennyezeten, és onnan folyt minden vissza. Hát megmondom őszintén, hogy 2 óra, ez volt olyan 10 órakor, és éjfélig takarítottam az autót, de olyan deja vu érzésem volt, most képzeljétek
2: el. De Tibi, de hol? Itt a benzinkúton hazavitted, elvontattad, mit csináltál vele?
3: Hát nem tudtam be se ülni. Hát úgy nézett ki az autó, mint egy csippantós autó, televágták.
1: 80 volna. Liter? Azt mondta, 80 literes volt a hordó,
3: 80
1: ugye?
3: Literből 20 liter a diszperzites vödörre való lekvárt szedtem össze, amit azt tudtam szedni. Bekapcsolunk mindent, ugye, na most meg ugyebár leslagoztuk műszerfalat, hogy folyjon le, amit lehet frissen, még takarítsunk le. Na most jött a fekete leves az ibetűn a pontra. Elindul a világítás, hopp, elment a világítás. Jézus Máriám, fölrakom a vészvillogót, megjött nem jött meg a világítás. Na akkor elindulok, kiteszem az indexet jobbra, van világítás, van műszerfa világítás. Jobbra indexelve szépen elindultam Lajos Mizséről az M7-esen, vagy az M5-esen fölfele végig, hát ugyebár nullás gödöl őrbottya. Mindenki villogott durát, hogy ez a marha kihagyta az indexet. Mondom, marha jó édes anyátok, ha tudnátok, hogy nem megy a világítás, ha nincs kint jobbra az indexem, akkor szépen nekiálltam, mindenkinek így integettem az ablakon kívül, lejöttünk az autópályán indexelve, megállítottak, nem mondom a település nevét, a rendőrök dugták az orromba, szólt lett, majd ne haragudjon, nincs most vagy ilyen
2: volt.
3: Nincs lélek, mondom, nincs lélek, azt mondja, mi történt, mondom, nézze meg, felrob, szegény, azt mondja, akkor menjen, úgyhogy hazamentem, beraktam a múzeumkertbe, és a darazsa 2 napig csipegették, de elmondom, hogy a katasztrófa film az én autómhoz képest sem olyan volt.
1: Figyelj, a szerencse a szerencsétlenségben, hogy nem menet közben történt mindaz, ami történt, mert abból lett volna nagy baj.
2: Nagyon köszönjük, Tibi.
1: Köszönjük,
3: hogy valamitől a jó atya minket megmentett, engem nagyon szeret, és mindig mellettem van, és most lehet filozofálni meg minden, mert kaptam én olyat, hogy ez direkt volt, de utána azt mondtam, hogy valami, ez a 2 óra leállás nekem kellett ahhoz, hogy ne történjen velem komolyabb, vagy bármi. Zottam már úgy köszönnek nekem, hogy nem tudsz, hogy sosárga barackot.
1: Ez lett volna a következő kérdésünk, de akkor nem.
2: Szia, Tibi!
3: Szia! Szép napot mindenkinek, is vigyázzatok, mert nem csak a medve nem játék, hanem a sárga barack sem.
1: Jaja, ciao.
0: Szörnyű az ilyen baleset, de kétségtelenül szórakoztató, hát még az előadás. Holnap reggel is érdemes lesz Pornán Petrával, Somogyi Zolival és Kajdi Csaba Cilával, meg Mautner Zsófival tartani, hiszen egy egészen különleges, rendkívül is láger reggellel indítják majd a tanévet a Szent István Gimnáziumból, úgyhogy önöknek is részük lehet egy 4 órás iskolai évnyitóban. Izgi lesz, úgyhogy mindenképpen tartsanak velünk, most pedig megyünk tovább Radics Gigi dalával, szól a vadonatúj érzés.

0: elszólt, amikor apának nem indult az autója. A két kazettással ezt másoltuk egymásnak. És az első MP3 letöltésein.
1: A 80-as, 90-es és már a 2000-es évek legnagyobb slágerei. Megszakítás nélkül. Sláger

0: Esmiller András, és vele az idei Brain Barban látogatunk el, hiszen az egyik vendég Bújdosó Nagy Bianca lesz a Brain Bar ügyvezetője, aki az idei fesztivál központi témájáról, a közösségek erejéről és a kulisszák mögötti egész éves munkáról mesél majd. Egy picit belefülelünk ebbe a beszélgetésbe.
1: Egy ennyire erős és gyorsan gyorsuló világban, mint ami ma van, ebben az információ áramlásban, nagyon nehéz eligazodni, ezért is létezik ugye a Brain Bar, de emellett viszont soha senki, ennyi mennyiségű ember nem volt még magányos, mint amennyi most magányos. És a közösségek ereje az abszolút felértékelődik. Így az idei jelmondatunk az 1+1=3. Uh-huh. Mert hogy közösségben sokkal több dolgot el lehet érni, mint amit az egyének összességével, jóval több vagy közösség, mint az, hogy hány egyén van benne. Úgyhogy erre fókuszálunk az idei fesztiválon a jövő mellett, hogy mi a közösségeknek gyakorlatilag a jövője, mi az ereje, hogyan lehet közösségben előrébb lépni, és milyen közösségek léteznek, és mit tudunk tenni az ellen, hogy elmagányosodjunk, hiszen rengeteg lehetőségünk van kapcsolódni, de az igazi valódi kapcsolódások azok egyre kevésbé vannak jelen. És ezért is szeretjük a Brain Bar Fesztivált, mert maga a fesztivál is ez két napon át egy olyan kapcsolódás, egy olyan offline esemény, egy olyan együttlét 15 ezer embernek és az előadóknak, ami egyedi és kivételes élmény.
2: Hogy megy ez, és akkor némi kulisszatitkot árulj el, kérlek, mert azért nagyon izgalmas, hogy egy évente jelentkező fesztivál azért az egy egész éves munkát jelent?
1: Abszolút. Nekünk már a következő éves agendánk is nyitva van, úgyhogy abszolút egy egész éves munkát jelent. Emellett egyébként örömhír, hogy ezért most már nem csak évente vagyunk. Kisebb eseményeink már vannak két havonta.
2: Bocsánat, azt tudom, igen. Azt tudom, de hát a nagy fesztivál az mégis csak évente van.
1: Igen.
2: Meg ugyan nem vagyok benne a csapatban, de kívülről azt gondolom, hogy egy kisebb eseményhez nem kell egy év.
1: Nem, egy kisebb eseményhez nem kell egy év. A Brain Barhoz abszolút kell egy év. Nagyon fontos, hogy hogyan áll össze maga az agenda, melyik napon, melyik színpadon, egymás után akármilyen előadók.
2: De hogy ez akkor hogy történik, hogy megvan az alaptéma, és akkor mindent ahhoz?
1: Igen,
2: szerveztek?
1: Az alaptéma nagyon fontos, de szerintem a szervezésnél a legfontosabb tényleg a jövő, tehát nem hiába hívjuk jövőfesztiválnak. Folyamatosan az jár a szemünk előtt, és az lebeg, hogy mik azok a kérdések, amiket közösen jó lenne megvitatni. Mi az, ami most igazán formálja a jövőnket, és mik azok a kérdések, ami a Z-generációt igazán érdekli, hiszen azért ők nagyon nagy számban vannak jelen a fesztiválon, úgyhogy így például a fesztivál előkészítésébe beletartozik az is, hogy kutatunk. Fókuszcsoportos kutatásokba, kérdőívezésbe, hogy tudjuk, hogy mik azok a témák, amik igazán a célcsoportot mozgatják, mik a félelmeik, mik a vágyaik.
2: Pontosan mennyi embert mozgattok éves szinten?
1: A fesztiválon 15 ezer emberre számítunk, de lehet, hogy ennél is többen lesznek, mert a diákregisztrációnk az már 10 ezernél jár.
2: Hú, de jó.
1: Igen.
2: És mennyi idő van most még a fesztiválig?
1: 21 nap, de kiszámolja, szeptember 17-én és 18-án lesz a fesztiválunk idén, ami a diákoknak és a pedagógusoknak idén is ingyenes, és a többi vendégnek kell jegyet váltania, de az is a jegyértékesítési bevételünket is felajánljuk adományként.
2: Uh-huh. Zeneháza?
1: A Magyar Zeneházában és a Városligetben most több helyszínünk lesz.
2: De bevált nektek most az utóbbi években, ugye?
1: Abszolút, igen. Tehát ezt, amit mi állítunk, hogy a Brain Bar egy fesztivál, ezt ott igazán meg tudjuk élni. Pontosan a Városliget miatt is. Idén több külső színpadunk is lesz a Ligetben, ami egy kicsit még jobban emeli igazából ezt a fesztiválos hangulatot.
2: Akár kijön a kollégáid közül bármelyik évben, mindig mindenkit kérdezek, hogy egyrészt hogy tudtok megoszlani, tehát hogy ki melyik előadásra megy, tehát azt te tudod, hogy mit fogsz megnézni, vagy hallgatni, vagy van ilyenre időd?
1: Nincs. Ott, tehát sajnos arra szerintem nincs idő, hogy bármelyik előadásra, talán a záró előadás lesz az, amit már egy kicsit ilyen nyugodtabban meg tudunk.
2: Tehát elmélyedni együtt, nem tudsz.
1: Nem. Általában az van, hogy mivel ugye a nagy színpadon lévő előadásokat rögzítjük, és ez egész évben folyamatosan kikerül a csatornáinkra, ezért rengeteg előadást mi utólag nézünk meg. A csapatunk kicsi, akik ezt egész év alatt szervezzük ezt a fesztivált, de ezen kívül ugye van még egy rendezvényes csapatunk, és még van 100 önkéntesünk, és még így sem érezzük azt, hogy elegen vagyunk, úgyhogy abszolút igen, ez egy ilyen szétszakadás. Inkább az van meg, hogy mondjuk melyik területért ki felel, ki felügyeli, de igazán elmélyedni előadásokban nem lehet, így is el lehet kapni egy-egy nagyon jó inspirációs mondatot, amit magaddal tudsz vinni.
2: És azt viszed.
1: Okay. Így van.
2: Na, ügyvezetőként hogy képzeljük el az életedet? Ez azt jelenti, hogy önjelölt előadást tartó előadók folyamatosan bombáznak ajánlatok, hogy szeretnék menni?
1: Nem egyébként. Nem, nagyon sok partnerség megkeres minket, de az nem is az előadás a fő lényege, hanem az, hogy hogyan lehet kapcsolódni a fesztiválhoz. Ilyenből rengeteg. Nagyon sok diák megkeresés érkezik hozzám. Tehát a legtöbb szerintem, hogyha itt százalékosan lehet nézni, az a diákok, akik valamilyen módon szeretnének kapcsolódni, vagy gyakornokként, vagy önkéntesként, vagy egy diák szervezetükkel szeretnék hírét vinni a Brain Barnak, vagy csak szeretnék megtudni, hogy egyébként hogyan dolgozunk, és hogy milyen munkakörök vannak nálunk, úgyhogy az idézőjeles szabadidőmet, azt mindig arra szánom, hogy nekik minél többet tudjunk válaszolni.
0: Szeptember 17-én és 18-án várhat bennünket a budapesti Brain Bar, ma este pedig mindent megtudhatnak a fesztiválról, hogyha Esmiller Andrással és a Slágerkulttal, no meg Bújdosó Nagy Biankával tartanak. A műsor 10 órakor kezdődik, tehát most pedig hamarosan jönnek a friss információk Ortutai Dóritól, de előtte még szól a Honeybees dala, a Bódottá. És

0: legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
1: Pályázaton választja ki a Nemzeti Parkok igazgatóit a kormány. Gyors hajtás miatt kellett a legtöbbször intézkedni a nyári budapesti közlekedés biztonsági kampányban. Biológiai lárvagyérítés lesz Pest megye déli részén a héten. Köszöntöm Önöket, Ortutai Dóra vagyok. Pályázatot hirdett valamennyi Nemzeti Park igazgatóság igazgatói pozíciójának betöltésére az élő környezetért felelős minisztérium, jelentette be Gajdos László. A tárcavezető közölte, azért írták ki a pályázatot, hogy a vezetők kiválasztása tiszta eljárásban a jelentkezők szakmai tudásának, tapasztalatának és vezetői képességeinek figyelembevételével történjen. Mint írta, szakítanak azzal a korábbi gyakorlattal, amely során előfordult, hogy az igazgató kiválasztása ajánlás útján vagy ismertségi alapon történt. Ezért sok kiváló szakember nem tudta megmérettetni magát. A kormány a pályázat kiírásával számukra is lehetőséget biztosít annak érdekében, hogy minden nemzeti park igazgatóság élére a legmegfelelőbb vezető kerüljön. A sebesség túllépés, a nem megfelelő műszaki állapotú vagy a forgalomból kivont járművek használata, valamint a biztonsági eszközök elmulasztása voltak a leggyakoribb intézkedési okok. A budapesti rendőrfőkapitányság és a budapesti közlekedési központ közös nyári közlekedés biztonsági kampányában közölték a Hősök terén tartott záró eseményen. A gyalogosok elsőbségének megsértése már csak az 5. helyen szerepelt. A kampány június 19-én indult, a rendőrök a vakáció alatt 11 alkalommal ellenőriztek olyan helyszínt, ahol sok gyermek közlekedik. A cél a gyalogosok védelme és a gyermekek biztonságát veszélyeztető szabályszegések megelőzése volt. A BRFK arra kéri a szülőket, hogy beszéljék át a közlekedési szabályokat, és szükség esetén kísérjék el gyermekeiket az iskolába. Letartóztatták azt a 24 éves férfit, aki szombaton engedély nélkül felszállt egy kis repülővel Kalocsáról, majd Paks térségébe repült. A Tolna vármegyei főügyészség közlése szerint a férfi Gerjen közelében mezőgazdasági területen kényszerleszállást hajtott végre, és a segítségére siető emberek autójával akart elmenekülni, de megakadályozták. A Tolna vármegyei rendőrfőkapitányság nyomozói jármű önkényes elvétele és rablás kísérletének megalapozott gyanúja miatt hallgatták ki, a szekszárdi járásbíróság pedig egy hónapra elrendelte letartóztatását. Továbbra is nagy kiterjedésű csípőszúnyoglárva tenyészőhelyek alakulnak ki az országban. A legtöbb településen az inváziós fajok, főként az ázsiai tigrisszúnyogok jelenléte meghatározó. Biológiai lárvagyérítésre van szükség Győr-Moson, Sopron megye nyugati részén és Pest megye déli részén a Ráckevei Dunaágon. A Tisza-tónál korábban ugyancsak végeztek beavatkozást, most a környező településeken a kifejlett szúnyogok ellen lépnek fel. A héten 4 megye 27 településén lesz kémiai gyérítés. A lakott területen platós gépjárműbe szerelt permetező berendezésekkel nagyon alacsony dózisban az esti és éjszakai órákban. Egy átlagos magyar háztartás 107.539 forintot költ a tanévkezdésre, gyermekenként pedig 66.928 forinttal számol. A PwC felmérése szerint a legtöbb család papírírószert, ruházatot és sportfelszerelést vásárol, miközben a digitális eszközök jelentik a legnagyobb kiadást. Laptopot a családok 10,1%-a, tabletet 6%, nyomtatót 3,8%, mobiltelefont 2,4% szerez be. A gyerekek 75,5%-ának egyébként van mobiltelefonja, 61,9%-ának laptopja, és egyre többen használnak mesterséges intelligenciát információ keresésére vagy a tananyag magyarázatára. A vásárlások többsége augusztusban történik Budapesten is. A Sláger FM híreit Ortutai Dórától hallották.
2: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: És most! Indul egy újabb óra,
4: a legnagyobb slágerek változatosan.

Sláger FM, a legnagyobb slágerek változatosan Pápai Jóci dala szólt. Ez volt az Én apám. Én pedig Kiskata vagyok, és még ezt az órát együtt tölthetjük itt a slágerestében. A vakáció órái pedig már megvannak számlálva, hamarosan kezdődik a tanítás, de azért vannak, akik még ilyenkor indulnának nyaralni. Nekik izgalmas lehet, hogyha célpontot keresnek megnézni egy brit napilap összeállítását, akik Európa 15 kihagyhatatlan természeti csodáját listázták. Szerepel például a listán Feröer szigetek látványossága, a Leitisvatn-tó, amely lenyűgöző optikai illúziót kelt, a partvonala bizonyos szögből nézve egy vonalba esik az alatta húzódó szikla peremével, ezért olyan, mintha a víz magasan az óceán fölött lebegne. Tényleg elképesztő látvány, de szerepelnek a természeti csodák sorában a horvátországi Plitvicei tavak is. A 16 tóból álló rendszert több mint 90 vízesés köti össze, és ezt is egyszer legalább mindenkinek látnia kell. Helyet kapott a felsorolásban Görögország különleges geológiai képződménye a Meteórák is, a homokkősziklákon mindmáig működik 6 ortodox keresztény kolostor, de a franciaországi Verdon kanyon, az izlandi Aldeyjarfoss vízesés, a norvégiai Szegla és Hesten hegyek, illetve az észak-írországi Óriások útja is. Szóval, hogyha az ember természeti csodákban, lenyűgöző természetes képződményekben szeretne gyönyörködni, akkor érdemes ezt a listát úgy, ahogy van, egy az egyben átemelni a bakancs listánkra. Szóval, hogyha ősszel indulnak nyaralni, vagy már a jövő nyári szünetre készülnek, akkor itt biztosan találnak úti célt maguknak. Itt a Sláger FM-en pedig már is megyünk tovább Hevesi Tamás dalával. Jön a Szólj rám, ha hangosan énekelek.

Bíró Csongordala szólt, ez volt a Macska kövön itt a Sláger FM-en, és a fővárosi macska köveken lehet, hogy az éjszakai órákban kopogni fog majd az eső, mert hogy a hidegfront hoz némi csapadékot, de csak a hajnali órákban számíthatunk csapadékra, napközben már nem fog esni az előrejelzések szerint. Most egyébként 27 fokot mutat a Sláger FM hőmérője, holnap napközben ennél egy picit lesz melegebb csupán, hiszen a hidegfront miatt pár fokkal mérséklődik majd a napközbeni felmelegedés, úgyhogy a reggeli 19-20 fokot, délután 28-29 fok követi majd, és élénk lesz a légmozgás, és szóval az időjárás is egy kicsit igazodik ahhoz, hogy holnap már szeptember. De ne aggódjanak azok sem, akik idén-nyáron nem tudták kellőképpen kielvezni a hőséget meg a kánikulát, szombaton vasárnap ismét 33-34 fok várható, úgyhogy lesz még kutya meleg, de a következő napok kellemes időjárásban telnek majd el. Itt a Sláger FM-en pedig kellemes társaságban telik az esténk, Závodi Gábor érkezik, és a Táska Rádió.

0: Sláger FM, a legnagyobb slágerek változatosan. Ez volt Váci Eszter és Berih Dalla, az Egyedül, és holnap reggel sem hagyjuk önöket egyedül, hogy szeptember 1-én egymagukban kelljen készülődniük a szorgalmi időszakra, akkor a reggeli órákban, mert hogy holnap is a sláger reggellel indíthatják a rapot. Pordán Petra és Somogyi Zoli ráadásul nem innen a stúdióból, hanem a Szent István gimnáziumban jelentkezik majd, és csatlakozik hozzájuk Kajdi Csaba, Cilla és Mautner Zsófi is, úgyhogy egy különleges tanévnyitót fognak majd prezentálni szeptember 1-én. És hát ma reggel is több izgalmas témája volt Petrának és Zolinak, többek között Hellstáb Martinnal is beszélgettek, aki a világ 7. leglassabban öregedő embere. Hogy mi kell ahhoz, hogy valaki ilyen jól teljesítsen a longevity világkupán, arról beszélgetett vele Petra és Zoli.
1: És az előbb már arra kanyarodtunk, hogy tök jó, Petra is örült, hogy behoztad ezt, hogy nem kellene ehhez feltétlenül drága eszközök, de mégis azt veszem észre, hogy a leggyakoribb kifogás, vagy magyarázat, hogyha valaki nem igazán szeretne mozogni, hogy hát a pénz, hát ugye nincs hozzá pénz, pedig szokták mondani, hogy a futáshoz is egy jó cipő kell, meg egy póló, aztán ennyi. Ami másik az meg az idő, ugye, hogy hát nincs rá idő. Miközben az is, hogyha ha akarod, azért egy fél órát, egy 40 percet a saját jól felfogott érdekedben ki lehet talán szakítani a napból.
2: Igen, én is azt gondolom, hogy ha egy olyan rendszert az ember ki tud alakítani az életében, még akár az is, aki váltott műszakban dolgozik, valamennyire láthatja előre azt, hogy hogyan fognak alakulni akár egy hétre előre a napjai, és ahhoz mérten hogyan tud beiktatni mondjuk napi egy órát, amikor az egészségére ügyel. Ha valakinek gyerekei vannak, akkor az még a gyerekei egészségére is ügyel, és nem kellenek ehhez milliók, nem kellenek még csak százezrek se, egy csomó egészséghack igazából valaminek az elhagyása. Hogy elhagyod az alkoholt, elhagyod a cigit.
1: Az még spórolsz is.
2: Elhagyod az autóba ülést, a boltba menet, esetleg a mozgó lépcső helyett a sima lépcsőt választod, vagy a lift helyett, és azok is egy csomót tudnak jelenteni, az ilyen apróságok. Vagy cukros üdítő helyett céklalevet iszol, vagy reggel egy narancslevet, az a koleszterin szintet segít szabályozni. Szóval egy tudatosságon múlik leginkább, nem az időn és a pénzen. Hogy te belefekteted-e azt a kis kutatást, hogy utána nézel, hogy a te jelenlegi helyzetedben, ha túlsúlyos vagy, ha idős vagy, ha autoimmunbetegséggel küzdesz, mit tudsz tenni.
3: Neked hogy, milyen egy napod? Hogy képzeljük el? Mert hogy nyilván dolgozol is, és minden mellett csinálod ezt.
2: Igen, nekem is elég nehéz volt kialakítani ezt a rendszert. Korábban a filmiparban dolgoztam, és ez azért olyan, hogy egyik nap bejelentik, hogy holnap reggeltől estig kell dolgozni, aztán 2 hétig semmi munka, szóval egy sokkal hektikusabb dolog. A tanári állás mellett egy állandóság volt az életemben, és ez alatt tudtam kialakítani ezt az életmódot. Reggel felébredek, akkor nincs olyan sok időm, mert nem szeretek túl korán kelni. Egy kis trambulinozással kezdek, ez felfestíti a vérkeringést.
1: Ez jó. És ez van az albiban? A tanári albiban van trambulin?
2: Igen, az albiban van egy trambulin, szerencsére. Alattam nem laknak, és
3: így
2: ez egy szerencsés dolog. Iszom egy nagy pohár vizet, kiállok a napfénybe, ez megindítja a hormonszabályozásban ezt, hogy az éjjeli melatonin szintet felváltja a nappali kortizol.
1: De kiállsz konkrétan mondjuk az erkélyre, és állsz egy pár percig a napon, és csak így...
2: Igen.
1: Ez a meditációnak is.
3: Ezt már olvastam, igen, hogy úgy kéne kezdeni.
1: Nem hallottam, igen, de ez nagyon tetszik.
2: Valami erős fény érjen reggel. Éjszaka pedig minden sötétebb legyen. Igen. Az alvásunk az nagyon fontos, hogy sötétben és viszonylag hűvösben legyen. És utána dolgozom, munka után megyek edzeni, szóval akkor többnyire
3: minden
2: még
3: nap
2: nappal, és minden nap edzek, minden nap fél óra kardióedzés, ez fél óra futás szokott lenni, és fél óra erőedzés. És magamra szoktam főzni, szóval nincs olyan, hogy elmegyek egy étterembe, vagy gyors kaját eszem, hanem előre mondjuk 3-4 napra megfőzök, vannak ilyen nagy, viszonylag egyszerű tálak, egy mediterrán étrendet követek, ez sok hal, csirke, sok zöldség, gyümölcs, teljes kiörlésű kenyér, joghurt, szóval nincs benne sok tiltás, annyi a tiltás, hogy túl cukros dolgokat nem eszem, meg ultra feldolgozott ételeket.
1: Tulajdonképpen azért is tetszik, amit mondasz, mert a prioritások áthelyezéséről van szó. Szóval, hogyha valaki például leteszi a dohányt, kevesebb alkohol fogyaszt, akkor azt a pénzt, ami ebből felszabadul, lehet beleforgatni abba, hogy már pedig több gyümölcsöt fogyasztani, és hogy csak az ember ugye olyan furán működik az emberi elme, mert a rövid távú jutalmakat szeret, és azzal, amit csinálsz, az talán az első számú feladat megérteni azt, hogy ennek hosszú távon lesz meg a pozitív hatása. És tudod, sokan úgy vannak, hogy ember a 30 meg 40 év múlva, és aztán 30-40 év múlva bánni fogja, hogy nem lépte meg, amikor már itt fáj, ott fáj, nem tud felegyenesed is a többi, de hogy ezt kéne átgondolni, csak ez benne a nehéz, ehhez van valami jó ötleted, hogy hogyan, vagy te mivel jutalmazod magad?
2: Igen, emberként ez a specialitásunk a többi állatfajhoz képest, hogy van egy jövő perspektívánk, meg tudjuk azt, hogy meg fogunk halni, de ennyi perspektívánk, meg tudjuk

0: fokozatosság is működhetne? Most a kapucsinónál vettem észre kávén, hogy most már régen 3 kanál cukrot tettem bele, figyelj, mindjárt esik a székről, Martin. Aztán egy pár évvel ezelőtt átálltam 2 kanálra, és most egy néhány hete már csak 1 kanálnyit teszek bele, de az is csak olyan nem púpozott, hanem éppen hogy. Szóval, hogy van ennek értelme, vagy tényleg akkor működik jobban, hogyha nagyon hirtelen, kategorikusan elvágsz bizonyos dolgokat?
1: Nem, szerintem nem is lehet másképp, hanem fokozatosan kell. Aha. Hogy én mielőtt felépítettem ezt a rutint, amit jelenleg csinálok, ez legalább 3 év volt, hogy először bevezetni egy edzés rutint. Amikor az már tök jó, azt látom a testemen, hogy most már nem gyulladnak be tőle az ízületeim, most ez bírom, az izomtömegem az nagyon jó, nincsen rajtam zsír, akkor bevezetem az étkezésbe is, hogy oké, nagyon szeretem a csokit, akkor most már hetente csak egy tábla csokit eszem, vagy...
0: Te eszel csokit még? Cuccot.
1: Én most jelenleg ilyen nagyon sötét csokikat eszem, ezeket
2: igen.
1: A 70-80%-os csokikat. Igen. Szeretem továbbra is a csokit, de hogy nem ezeket a legalja tej csokikat.
2: Igen.
1: Szóval, értjük, hogy hozok valamilyen alternatívát. Szerettem például a sört is nagyon, de semmilyen alkoholt nem iszom jelenleg, és akkor egy pár napja barátnőmmel akartunk csapni egy görbe estét, és akkor ittam egy alkoholmentes sört.
0: Egy társnak ezt nagyon nehéz elviselni, vagy fontos, hogy olyan társ legyen ilyenkor az ember mellett, aki mondjuk ugyanezt csinálja ugyanígy.
1: Mind a két állításod igaz, szóval hogy nehéz elviselni, de nyilván valamennyire kell alkalmazkodni, hogy akkor az a társ az elfogadja, hogy lehet, hogy filmezünk egy jót este, de előtte egy kis sauna férjen bele.
2: És ő is csinálja
1: vele? Társad meg szereti a szaunát. Először például mérges volt a barátnőm, amikor egy ilyen mobil szaunát otthonra beszereztem, mert mégiscsak egy fél szobát elfoglal.
2: Hát ez az, elfoglal.
1: Viszont utána, amikor ő is bejött velem egy párszor, mert ketten beférünk, szerencsére nem vagyunk nagy emberek.
2: Igen.
1: Utána ő is megszerette, és a közös szaunázás egy külön program lett, amit párosan lehet csinálni. De a szauna tényleg ennyire jó? A szauna az a gyulladás értékeken sokat segít például, meg a bőrnek a méregtelenítését. Mindenhonnan mikroműanyagok jutnak a testünkbe, a ruháktól, a vízig,
2: igen.
1: És ez például a szauna segít belőlünk kiszedni egy kicsit. Ez például pont Brian Johnson kutatta a saját eredményein.
0: Vigyázz magatokra, és találkozzunk
2: és
0: még.
2: És élmény volt veled beszélgetni, tényleg.
1: Jó egészséget
2: köszönjük
1: mindenkinek.
2: Köszönjük szépen
0: neked is. A hallgatók nevében is köszönjük a megfogadható és szerintem
2: és
0: praktikus jó tanácsokat.
2: Igen.
0: Hashtag Martinnak köszönjük a látogatást itt a Sláger reggelben.
1: Én is köszönöm.
2: Köszi.
3: Ezek tényleg nagyon egyszerű dolgok, egy pici odafigyeléssel éveket fiatalíthatunk magunkon. Hát kövessük Martin példáját, holnap pedig indítsák a napot Porne Petrával és Somogyi Zolival és a Szent István Gimnázium tanévnyitójával. Most pedig búcsúzunk a nyártól egy TNT dallal, jön a Hóval visszahajó.

Ez a Sláger FM. És most indul egy újabb óra a legnagyobb slágerek változatosan. 103.1 Sláger FM Veszprém. Sláger FM. Napjainkban ez a sláger. Ez a sláger.

0: legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
1: Elkészült a javaslatcsomag a rendvédelmi dolgozó bérrendezéséről. Őszi óvoda és iskola kezdéskor megugrik a légúti fertőzések száma a gyerekeknél. Megérkeztek az uniós támogatási források az új kapvillamosok beszerzéséhez. Köszöntöm Önöket, Ortutai Dóra vagyok. Elkészült a rendvédelmi dolgozók bérrendezéséről szóló javaslatcsomag, közölte Pusvai Gábor belügyminiszter. Áttekintették az elmúlt évek döntéseit, és alapvető problémának találták, hogy a rendvédelmi dolgozók illetmény alapja 2008 óta változatlan, miközben az egyszeri emelések csak bizonyos állománycsoportokat érintettek. A javaslatban szerepel illetményemelés, preferált települési pótlék és az országon belüli mobilitást segítő intézkedés is. A konkrétumokat csak a kormány döntése után ismert. Folytatódik a szakmai életút program és a nyugdíjrendszer átalakítása, valamint a terhelés csökkentő intézkedések előkészítése. Az óvoda és iskola kezdés utáni hetekben jelentősen nő a légúti fertőzések száma a gyermekeknél, ami nem az immunrendszer gyengülésére, hanem a közösségbe való visszatérésre, a zárt terekre és a vírusok gyorsabb terjedésére vezethető vissza, mondta a Sláger FM-nek dr. Kossuth Laura, a Semmelweis Egyetem gyermekgyógyászati klinika szakorvosa.
2: Nem az immunrendszerben következik be ilyenkor egy változás, hanem egyszerűen a gyerekek élettere változik meg lényegében. Ami nagyon fontos lenne, hogy akkor, mikor elkezdődik az iskola, akkor azért már hamarabb kerüljenek ágyba. Ugye ősszel már mindenképp érdemes elkezdeni a D-vitamin pótlást, ennek kapcsán a házi orvosra érdemes egyeztetni, uzsonnára vagy pótuzsonnára gyümölcsöt szolgálni a gyerekeknek. Illetve ami egy ilyen prevenciós szempont lenne itt, az ugye, hogy egész kortól tanítsuk meg a gyerekeknek, hogy hogyan kell helyesen kezet mosni, illetve megtanítani nekik, hogy egy tüsszentésnél lehetőleg ne a tenyerükbe, hanem a könyökhajlatukba tüsszentsenek, prevenciós, úgymond oktatás már egész kortól indokolt, egyébként nem csak annak a gyereknek, aki már közösségbe jár.
1: A Bókai Gyermekklinika hivatalos YouTube csatornáján futó Szülőakadémia videósorozatban a szülők közvetlenül szakemberektől kaphatnak hiteles és gyakorlati információkat a leggyakoribb gyermekgyógyászati kérdésekről. Megérkeztek az Európai Unió támogatási forrásai, így az 51 új kapvillamosból 45 jármű finanszírozása biztosított augusztus 31-én.
0: És most indul egy újabb óra, a legnagyobb slágerek változatosan. 103.1 Sláger FM Veszprém. Sláger FM.
1: Köszönjük a fegyelmányos és környezetbarát villamos közlekedésének fejlesztéséhez, és tovább növelik az alacsony padlós energiahatékony járművek arányát. A beszerzés az Európai Unió.

0: legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
1: A rövidtávú lakáskiadás jövőjéről indít szavazást a budavári önkormányzat. 3 hónapig tesztelhetik a MOL Bubit a 17. kerületben. Dupla égi csoda jön szeptember elején. Köszöntöm Önöket, Ortutai Dóra vagyok. Társadalmi egyeztetés indult arról a kormányrendelet tervezetről, amely alapján októberben egyszeri diákonként 26 ezer forintos kiegészítő támogatást kaphatnak az egyházi iskolák a megnövekedett rezsijárak miatt. A minisztérium közlése szerint a támogatás az idei energiaárnövekedés és a víz és csatornadíjak emelkedésének ellentételezését szolgálja. A magyar államkincstárra tavaly október 1-jei tény létszám és az idei október 1-jei becsült létszám alapján határozza meg az összeget. A társadalmi egyeztetés szeptember 8-áig tart. A 8 szakmaközi szervezet és terméktanács november 21-én és 22-én újra megrendezi az Európai Nyúlhús napokat, amelyet tavaly tartottak meg először Magyarországon. A szervezet közlése szerint az első évben 32 étterem csatlakozott a programhoz, ahol többek között rozvaringos nyúlcombot, fekete erdősonkába göngyölt nyúlgerincet és klasszikus nyúl erőlevest kínáltak. A tapasztalatok azt mutatták, hogy a vendégek nyitottak a kevésbé megszokott alapanyagokra, ha az izgalmas és könnyen elkészíthető. Magyarország Európa egyik jelentős nyúlhús termelője, a hazai termelés 92%-a mégis külföldre kerül. Itthon az éves fogyasztás mindössze 50 g fejenként. Ezen szeretne változtatni a nyúl szakmaközi szervezet és terméktanács az Európai Nyúlhús napokkal. Szavazást indít a budavári önkormányzat a rövidtávú lakáskiadás szabályozásáról, hogy az ott élők véleménye alapján dönthessenek a jövőbeni lépésekről. Az önkormányzat kérdése azért aktuális, mert az év végével lejár az új szálláshelyek nyilvántartásba vételére vonatkozó moratórium, így az első kerületben is szükség van döntésre. A turisták által kiemelten látogatott területeken, különösen a budai várban több lakó fogalmazott meg problémákat, miközben a rövidtávú lakáskiadás sok vállalkozásnak és helyi szereplőnek fontos. A szavazásban a 18. életévüket betöltött első kerületi lakosok vehetnek részt, akik két kérdésre válaszolhatnak az Airbnb teljes tiltásáról és arról, hogy támogatnák-e a feltételekhez kötött működést. Az önkormányzat szerint a kerületben több mint 400 engedéllyel rendelkező magánszálláshely működik. Szeptember 1-e és november 30-a között 50 új MOL Bubi kerékpár érkezik Rákosmentére, ahol 11 mobi ponton próbálhatják ki a szolgáltatást az ott élők. A budapesti közlekedési központ közlése szerint a tesztidőszak célja, hogy segítse a kombinált közlekedést és könnyebb elérést biztosítson a 17. kerület fontos intézményeihez, a vasúti megállókhoz és a közösségi közlekedési csomópontokhoz. A klasszikus és elektromos kerékpár

0: kerékpárok ugyanúgy a Molbubi mobil alkalmazással használhatók a nap 24 órájában, mint Budapest más részein. A tapasztalatok alapján a BKK pontosabb képet kap arról, hogy hasonló város szerkezetű területeken milyen feltételek mellett érdemes közbringa szolgáltatást nyújtani, és hol lehet indokolt a jövőbeli bővítés. Különleges égi látványosságok jönnek szeptember elején. Szeptember 7-én hajnalban a Hold, a Mars, valamint az Ikre két fényes csillag alkot látványos együttállást az égen. Másnap szeptember 8-án újabb különlegesség várja a koránkelőket. A vékony Hold sarló alatt a Méhkas csillaghalmaz is feltűnik. A svábhegyi csillagvizsgáló előrejelzése alapján a szabad szemmel is tökéletesen látható formáció mellett a ragyogó Jupiter is feltűnik majd közvetlenül a horizont felett. A Sláger FM híreit Ortutai Dórától hallották.
1: És most indul a Sláger éjszaka. A legnagyobb slágerek vált

0: ezek, szerintem utoljára szeretek, elköszönt annyi csúgott kegyelem.
1: Sláger FM. A legnagyobb slágerek változatosan.

0: legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
1: Pályázaton választja ki a Nemzeti Parkok igazgatóit a kormány. Gyors hajtás miatt kellett a legtöbbször intézkedni a nyári budapesti közlekedés biztonsági kampányban. Biológiai lárvagyérítés lesz Pest megye déli részén a héten. Köszöntöm Önöket, Ortutai Dóra vagyok. Pályázatot hirdett valamennyi Nemzeti Park igazgatóság igazgatói pozíciójának betöltésére az élő környezetért felelős minisztérium, jelentette be Gajdos László. A tárcavezető közölte, azért írták ki a pályázatot, hogy a vezető kiválasztása tiszta eljárásban a jelentkezők szakmai tudásának, tapasztalatának és vezetői képességeinek figyelembevételével történjen. Mint írta, szakítanak azzal a korábbi gyakorlattal, amely során előfordult, hogy az igazgató kiválasztása ajánlás útján vagy ismertségi alapon történt. Ezért sok kiváló szakember nem tudta megmérettetni magát. A kormány a pályázat kiírásával számukra is lehetőséget biztosít annak érdekében, hogy minden nemzeti park igazgatóság élére a legmegfelelőbb vezető kerüljön. A sebesség túllépés, a nem megfelelő műszaki állapotú vagy a forgalomból kivont járművek használata, valamint a biztonsági eszközök elmulasztása voltak a leggyakoribb intézkedési okok. A budapesti rendőrfőkapitányság és a budapesti közlekedési központ közös nyári közlekedés biztonsági kampányában közölték a Hősök terén tartott záró eseményen. A gyalogosok elsőbségének megsértése már csak az 5. helyen szerepelt. A kampány június 19-én indult, a rendőrök a vakáció alatt 11 alkalommal ellenőriztek olyan helyszínt, ahol sok gyermek közlekedik. A cél a gyalogosok védelme és a gyermekek biztonságát veszélyeztető szabályszegések megelőzése volt. A BRFK arra kéri a szülőket, hogy beszéljék át a közlekedési szabályokat, és szükség esetén kísérjék el gyermekeiket az iskolába. Letartóztatták azt a 24 éves férfit, aki szombaton engedély nélkül felszállt egy kis repülővel Kalocsáról, majd Paks térségébe repült. A Tolna vármegyei főügyészség közlése szerint a férfi Gerjen közelében mezőgazdasági területen kényszerleszállást hajtott végre, és a segítségére siető emberek autójával akart elmenekülni, de megakadályozták. A Tolna vármegyei rendőrfőkapitányság nyomozói jármű önkényes elvétele és rablás kísérletének megalapozott gyanúja miatt hallgatták ki, a szekszárdi járás bíróság pedig egy hónapra elrendelte letartóztatását. Továbbra is nagy kiterjedésű csípőszúnyoglárva tenyészőhelyek alakulnak ki az országban. A legtöbb településen az inváziós fajok, főként az ázsiai tigrisszúnyogok jelenléte meghatározó. Biológiai lárvagyérítésre van szükség Győr-Moson, Sopron megye nyugati részén és Pest megye déli részén a Ráckevei Dunágon. A Tisza-tónál korábban ugyancsak végeztek beavatkozást, most a környező településeken a kifejlett szúnyogok ellen lépnek fel. A héten 4 megye 27 településén lesz kémiai gyérítés. A lakott területen platós gépjárműbe szerelt permetező berendezésekkel nagyon alacsony dózisban az esti és éjszakai órákban. Egy átlagos magyar háztartás 107.539 forintot költ a tanévkezdésre, gyermekenként pedig 66.928 forinttal számol. A PVC felmérése szerint a legtöbb család papírírószert, ruházatot és sportfelszerelést vásárol, miközben a digitális eszközök jelentik a legnagyobb kiadást. Laptopot a családok 10,1%-a, tabletet 6%, nyomtatót 3,8%, mobiltelefont 2,4% szerez be. A gyerekek 75,5%-ának egyébként van mobiltelefonja, 61,9%-ának laptopja, és egyre többen használnak mesterséges intelligenciát információ keresésére vagy a tananyag magyarázatára. A vásárlások többsége augusztusban történik Budapesten is. A Sláger FM híreit Ortutai Dórától hallották.
0: És most indul a Sláger éjszaka. A legnagyobb slágerek változatosan.

0: Nekem nem kell. Hi Hungary, this is Ed Sheeran.
1: Sláger FM. Minden, amit szeretünk.

0: ismer.
1: Programajánló.
2: Hölgyeim és uraim, kedves hallgatóink, a Szép Művészeti Múzeum megújult egyiptomi állandó kiállítása a korábbinál nagyobb területen számos új tárgyal és témával kiegészülve várja a látogatókat. Az új koncepció három nagy tematikus egységre bontva mutatja be az ókori Egyiptom világát: templom és istenek, Nílus völgy és emberek, sírkamra és halottak. Az új kiállítás látványosan interaktív eszközök bevonásával a látogatók számára jól érthetően és a tudományos eredményeket is bemutatva tárgyalja a korszakkal kapcsolatos legfontosabb ismereteket. A kiállításhoz tartozik egy egyiptomi titkokamrája is. Ebben a felfedező szobában, mert ez a címe és ez a neve, számos további izgalmas információ várja az érdeklődőket. A Szép Művészeti Múzeum első 1939-ben megnyílt egyiptomi állandó kiállítása óta három alkalommal, 1972-ben, 1996-ban és legutóbb 2013-ban újult meg az egyiptomi tárlat. Ez egy állandó tárlat, bármikor látogathatják. Az egyiptomi gyűjtemény mostani legújabb, több mint 5000 műtárgyat bemutató újra rendezett állandó kiállítása nem kronológiai sorrendben, hanem tematikus egységekre bontva mutatja be a gyűjtemény legfontosabb műtárgyait. Az egyiptomi világnézetben megjelenő három alapvető csoport, az emberek, az istenek és a halottak szféráinak bemutatása mellett a kiállítás hangsúlyozott figyelmet szentel a három szféra közötti kommunikáció változatos lehetőségeinek bemutatására is. A különböző terek falszínei összhangban vannak a bemutatott tematikával természetesen. És ezen kívül még számos meglepetés várható. Például 2026. január 11-éig Varga Edit, a gyűjtemény egykori vezetője magángyűjteményéből mutatnak be néhány érdekes, a közelmúltban a múzeum gyűjteményébe került tárgyat, tehát ilyen formán ez a kiállítás folyamatosan megújul, ezért a Szép Művészeti Múzeum szeretettel várja önöket.
1: Programajánlót hallottak. Legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
3: Pályázaton választja ki a Nemzeti Parkok igazgatóit a kormány. Gyors hajtás miatt kellett a legtöbbször intézkedni a nyári budapesti közlekedés biztonsági kampányban. Biológiai lárvagyérítés lesz Pest megye déli részén a héten. Köszöntöm Önöket, Ortutai Dóra vagyok. Pályázatot hirdett valamennyi nemzeti park igazgatóság igazgatói pozíciójának betöltésére az élő környezetért felelős minisztérium, jelentette be Gajdos László. A tárcavezető közölte, azért írták ki a pályázatot, hogy a vezetők kiválasztása tiszta eljárásban a jelentkezők szakmai tudásának, tapasztalatának és vezetői képességeinek figyelembevételével történjen. Mint írta, szakítanak azzal a korábbi gyakorlattal, amely során előfordult, hogy az igazgató kiválasztása ajánlás útján vagy ismertségi alapon történt. Ezért sok kiváló szakember nem tudta megmérettetni magát. A kormány a pályázat kiírásával számukra is lehetőséget biztosít annak érdekében, hogy minden nemzeti park igazgatóság élére a legmegfelelőbb vezető kerüljön. A sebesség túllépés, a nem megfelelő műszaki állapotú vagy a forgalomból kivont járművek használata, valamint a biztonsági eszközök elmulasztása voltak a leggyakoribb intézkedési okok. A budapesti rendőrfőkapitányság és a budapesti közlekedési központ közös nyári közlekedés biztonsági kampányában közölték a Hősök terén tartott záró eseményen. A gyalogosok elsőbségének megsértése már csak az 5. helyen szerepelt. A kampány június 19-én indult, a rendőrök a vakáció alatt 11 alkalommal ellenőriztek olyan helyszínt, ahol sok gyermek közlekedik. A cél a gyalogosok védelme és a gyermekek biztonságát veszélyeztető szabályszegések megelőzése volt. A BRFK arra kéri a szülőket, hogy beszéljék át a közlekedési szabályokat, és szükség esetén kísérjék el gyermekeiket az iskolába. Letartóztatták azt a 24 éves férfit, aki szombaton engedély nélkül felszállt egy kis repülővel Kalocsáról, majd Paks térségébe repült. A Tolnavár megyei főügyészség közlése szerint a férfi Gerjen közelében mezőgazdasági területen kényszerleszállást hajtott végre, és a segítségére siető emberek autójával akart elmenekülni, de megakadályozták. A Tolnavár megyei rendőrfőkapitányság nyomozói jármű önkényes elvétele és rablás kísérletének megalapozott gyanúja miatt hallgatták ki, a szekszárdi járásbíróság pedig egy hónapra elrendelte letartóztatását. Továbbra is nagy kiterjedésű csípőszúnyoglárva tenyészőhelyek alakulnak ki az országban. A legtöbb településen az inváziós fajok, főként az ázsiai tigris szúnyogok jelenléte meghatározó. Biológiai lárvagyérítésre van szükség Győr-Moson, Sopron megye nyugati részén és Pest megye déli részén a Ráckevei Dunaágon. A Tisza-tónál korábban ugyancsak végeztek beavatkozást, most a környező településeken a kifejlett szúnyogok ellen lépnek fel. A héten 4 megye 27 településén lesz kémiai gyérítés. A lakott területen platós gépjárműbe szerelt permetező berendezésekkel nagyon alacsony dózisban, az esti és éjszakai órákban. Egy átlagos magyar háztartás 107.539 forintot költ a tanévkezdésre, gyermekenként pedig 66.928 forinttal számol. A PVC felmérése szerint a legtöbb család papírírószert, ruházatot és sportfelszerelést vásárol, miközben a digitális eszközök jelentik a legnagyobb kiadást. Laptopot a családok 10,1%-a, tabletet 6%, nyomtatót 3,8%, mobiltelefont 2,4% szerez be. A gyerekek 75,5%-ának egyébként van mobiltelefonja, 61,9%-ának laptopja, és egyre többen használnak mesterséges intelligenciát információ keresésére vagy a tananyag magyarázatára. A vásárlások többsége augusztusban történik Budapesten is. A Sláger FM híreit Ortutai Dórától hallották.
1: És most indul a Sláger éjszaka. A legnagyobb slágerek

hogy eső lesz, és többé el sem áll. Tegyük fel, hogy a feltevéshez valóság is jár. Tegyük fel, hogy vége lesz mindennek, mint a botnak, amit emberek a kutyájuk.

0: programajánló.
1: Kedves hallgataink, hölgyeim és uraim, a műcsarnokban szeptember 27-ig látható az utak és útkereszteződések harmadik része a Fotóművészeti Nemzedék Szalon 2026-os verziója is. Változata. Az 5 évente megrendezésre kerülő Fotóművészeti Nemzeti Szalonnak nem a krónika írása feladata, mert vállaltan személyes válogatás az utóbbi évek rendkívüli fotóműveiből. Régebben a művészeti szakmák törekedtek a történések lejegyzésére, évkönyvek, almanakok kiadásával, ma már úgy gondolják, hogy úgyis minden fent van a neten, vagyis mi gondoljuk úgy, ám a világháló nem pótolja az áttekintést, az összefüggések megmutatását, az értékek kiemelését. A művészi önkifejezés útjain sokan járnak, kelnek különböző irányokba, eltérő sebességgel, intenzitással, más-más céllal. Mindegyikük útjának van létjogosultsága. Tulajdonképpen valamennyi érdemes is lehet a megmutatásra. Ennyi hely persze nincs a világ egyetlen kiállítóhelyén sem. Dönteni kellett tehát, merre induljanak az idei fotószalon szervezésének megkezdésekor a szervezők, a kiválasztott 150-nél több fotográfus különféle utakon közelít, bevallott vagy burkolt célja felé, ami nem más, mint a koherens életművet építeni, folyton változó és alakuló világunkban. Ezek az utak sokféleképpen definiálhatók, átnevezhetők, mint az igazi utak is, de véleményünk szerint nagy részt lefedik a kortárs magyar fotográfia térképét. Ezt egyébként a szervezők állítják. A hagyományos történelmi távlattal rendelkező széles stráda dokumentarista szemléletű, társadalomkritikai célzattal készített fotók útja, melyen gyakran riportszerű, néha szociális hevülettel készült képek vagy fotóesszék hasítanak. Hát kedves hallgatóink, a műcsarnokban tehát szeptember 27-ig megnézhetik az utak és útkereszteződések harmadik részét, ami azért is exkluzív, mert csak 5 évente látható.
0: Programajánlót hallottak! A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
2: Elkészült a javaslatcsomag a rendvédelmi dolgozók bérrendezéséről. Őszi óvoda és iskola kezdéskor megugrik a légúti fertőzések száma a gyerekeknél. Megérkeztek az uniós támogatási források az új kapvillamosok beszerzéséhez. Köszöntöm Önöket, Ortutai Dóra vagyok. Elkészült a rendvédelmi dolgozók bérrendezéséről szóló javaslatcsomag, közölte Pusvai Gábor belügyminiszter. Áttekintették az elmúlt évek döntéseit, és alapvető problémának találták, hogy a rendvédelmi dolgozók illetmény alapja 2008 óta változatlan, miközben az egyszeri emelések csak bizonyos állománycsoportokat érintettek. A javaslatban szerepel illetményemelés, preferált települési pótlék és az országon belüli mobilitást segítő intézkedés is. A konkrétumokat csak a kormány döntése után ismer. Folytatódik a szakmai életút program és a nyugdíjrendszer átalakítása, valamint a terhelés csökkentő intézkedések előkészítése. Az óvoda és iskola kezdés utáni hetekben jelentősen nő a légúti fertőzések száma a gyermekeknél, ami nem az immunrendszer gyengülésére, hanem a közösségbe való visszatérésre, a zárt terekre és a vírusok gyorsabb terjedésére vezethető vissza, mondta a Sláger FM-nek dr. Kossuth Laura, a Semmelweis Egyetem gyermekgyógyászati klinika szakorvosa.
3: Nem az immunrendszerben következik be ilyenkor egy változás, hanem egyszerűen a gyerekek élettere változik meg lényegében. Ami nagyon fontos lenne, hogy akkor, mikor elkezdődik az iskola, akkor azért már hamarabb kerüljenek ágyba. Ugye ősszel már mindenképp érdemes elkezdeni a D-vitamin pótlást, ennek kapcsán a házi orvosra érdemes egyeztetni, uzsonnára vagy pótuzsonnára gyümölcsöt szolgálni a gyerekeknek. Illetve ami egy ilyen prevenciós szempont lenne itt, az ugye, hogy egész kortól tanítsuk meg a gyerekeknek, hogy hogyan kell helyesen kezet mosni, illetve megtanítani nekik, hogy egy tüsszentésnél lehetőleg ne a tenyerükbe, hanem a könyökhajlatukba tüsszentsenek, prevenciós, úgymond oktatás már egész pici kortól indokolt, egyébként nem csak annak a gyereknek, aki már közösségbe jár.
2: A Bókai Gyermekklinika hivatalos YouTube csatornáján futó Szülőakadémia videósorozatban a szülők közvetlenül szakemberektől kaphatnak hiteles és gyakorlati információkat a leggyakoribb gyermekgyógyászati kérdésekről. Megérkeztek az Európai Unió támogatási forrásai, így az 51 új kaffillamosból 45 jármű finanszírozása biztosított augusztus 31-ig. A Budapesti Közlekedési Központ közlése szerint a támogatás lehetővé teszi, hogy a korábban tervezett hazai finanszírozás jelentős része uniós forrásra kerüljön át. A járművek hozzájárulnak Budapest korszerű, akadálymentes és környezetbarát villamos közlekedésének fejlesztéséhez, és tovább növelik az alacsony padlós, energiahatékony járművek arányát. A beszerzés az Európai Unió által